0: A gyermeknapon gyermekjogi reformjavaslatot nyújtottak át a kormánynak a hazai gyermekjogi civil szervezetek. Arra hívták fel a figyelmet, hogy a gyerekek védelme nem csak a gyermekvédelmi rendszer feladata. Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár a közmédiában arról beszélt. Számítanak a szakmai szervezetek véleményére, és már a kormányzás első 100 napjában felmérik a hazai gyermekvédelem helyzetét. Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. Az egyik ingatlan közvetítő legfrissebb elemzése szerint 5 év alatt gyakorlatilag megduplázódott a használt lakások ára Budapesten. A fővárosban és Debrecenben ma már 50 millió forint alatt alig lehet használt lakást venni. A fix 3%-os hitel sokaknak segít a vásárlásban, de felfelé hajtja az árakat. Sokan meghaltak, amikor felrobbant egy bányászati robbanóanyagot tároló raktár Myanmar északkeleti részén, a kínai határ közelében. A balesetben 46-an vesztették életüket, és több mint 70-en megsérültek. A helyi mentőszolgálatok szerint a robbanás több mint 100 épületben okozott károkat. A tragédia okát egyelőre vizsgálják. 12 ember sérült meg Dél-Csehországban, amikor egy magyar rendszámú autóbusz autóval ütközött, írja a Telex. A cseh hatóságok szerint a buszon 30-an utaztak, közülük 8-an sebesültek meg, míg a személyi autó mind a 4 utasa megsérült. A karambol heves esőzés idején történt, a körülményeket vizsgálják. Középkori hangulatot idéző fesztivál tartanak jövő szombaton Kaposváron, a Szent Jakabi Bencés apátság romkertben. A programban páncélos bajvívás, lovagi fegyvermustra, középkori csatajelenet és tárlatvezetés is szerepel. Az érdeklődők emellett megismerkedhetnek a lovagi pajzs készítéssel és a régészettel, valamint íjászaton, kosárvonáson és sírláda feltáráson is részt vehetnek. A rendezvény végén a Fekete Sereg zenekar szórakoztatja a közönséget. Rendkívüli, a nyár közepét idéző hőség nehezíti az életet Dél-Európa és Észak-Afrika több országában. Spanyolországban csaknem 40 fokot mértek, Marokkó strandjait ellepték a felfrissülést kereső emberek, Portugáliában pedig a mezőgazdaságot és az állattartókat állítja komoly kihívások elé a szokatlanul korán érkezett forróság. A szakemberek szerint a mostani időjárás egy hosszú és különösen meleg nyár előjele is lehet. Hétfőn felhős időre számíthatunk, néhány órás napsütéssel. Sokfelé lehet zápor, erős széllel kísért zivatar. Keleten felhőszakadás is kialakulhat. Hajnalban 10-19, napközben 21-28 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A legpestiesebb utca, írta Gródi Gyula a Király utcáról. Ami akkor igaz volt, az ma is az. A nyüzsgő élet középpontja ez a hely, legyen akár nappal vagy éjszaka. Egy időben az összes macska nevű mulató itt működött. Négy volt belőlük. Kék, fekete, vörös és tarka macska. Közülük talán a leghíresebb a Király és Holló utcák kereszteződésében 1855-ben megnyílt kék macska mulató volt. A névós lokált hercegek és grófok mellett többek között az a Velszi herceg is meglátogatta 1881-ben, aki később 7. Edward néven Nagy-Britannia királya és India császára lett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bethlen Gábor tér Budapest 7. kerületében, az Erzsébet városban található. A tér mai arculata csak az 1920-as évek végén alakult ki. Ekkor épült fel a Zsidó Hitközség Siketnéma intézete és a 3-as szám alatti bérház, mely 7 emeletével és mintegy 100 lakásával a főváros legnagyobb háború előtt épült ilyen jellegű épülete. Tetején a II. Világháború alatt néhány férőhelyes betonbunkert építettek, ahonnan az egész környező várost tűz alatt tudták tartani. A bunker ma is megvan. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroát szó, valamint a francia koász szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Pergamon Múzeum Berlin leghíresebbje, mely a berlini múzeum szigeten található. Az itt lévő öt múzeum közül ez a legnagyobb, mely nevét legértékesebb építészeti műkincséről, a Pergamon oltárról kapta. A múzeum a Louvre és a British Múzeum után a leggazdagabb élő ázsiai gyűjteménnyel büszkélkedhet, melyet évente mintegy 850 ezeren csodálnak meg. Legkülönlegesebb része a babiloni feltárásokat bemutató termei egyedi fadíszekkel, mely a híres Istár kapuhoz vezet. Kiemelkedő még a múzeum iszlám gyűjteménye, melyet a szultán 1903-ban adományozott Berlinnek.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Rákóczi híd eredeti nevén Lágymányosi híd volt Budapest Dunai közúti hídjai közül az első, amelyik nem egy személyről, hanem földrajzi elhelyezkedéséről kapta elnevezését. A fővárosi közgyűlés az 1995-ös átadáskor a Szent László híd elnevezés ellenében választotta ki a városrész nevét. Később felmerült javaslatként Latinovics Zoltán, Kossuth, Szent István és Mátyás király is, mint lehetséges névadó, illetve a Béke hídja név is. A közgyűlés végül csak 2011. április 27-i ülésén javasolta a Földrajzi Névbizottságnak, hogy a híd új neve a jeles magyar történelmi családról Rákóczi híd legyen. A bizottság ezt egyhangulag elfogadta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékony időre számíthatunk. Gyermekjogi reform javaslatot nyújtottak át a kormánynak a hazai gyermekjogi civil szervezetek. Középkori hangulatot idéző fesztivál tartanak jövő szombaton, Kaposváron. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A gyermeknapon gyermekjogi reformjavaslatot nyújtottak át a kormánynak a hazai gyermekjogi civil szervezetek. Arra hívták fel a figyelmet, hogy a gyerekek védelme nem csak a gyermekvédelmi rendszer feladata. Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár a közmédiában arról beszélt. Számítanak a szakmai szervezetek véleményére, és már a kormányzás első 100 napjában felmérik a hazai gyermekvédelem helyzetét. Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. Az egyik ingatlan közvetítő legfrissebb elemzése szerint 5 év alatt gyakorlatilag megduplázódott a használt lakások ára Budapesten. A fővárosban és Debrecenben ma már 50 millió forint alatt alig lehet használt lakást venni. A fix 3%-os hitel sokaknak segít a vásárlásban, de felfelé hajtja az árakat. Sokan meghaltak, amikor felrobbant egy bányászati robbanóanyagot tároló raktár Myanmar északkeleti részén, a kínai határ közelében. A balesetben 46-an vesztették életüket, és több mint 70-en megsérültek. A helyi mentőszolgálatok szerint a robbanás több mint 100 épületben okozott károkat. A tragédia okát egyelőre vizsgálják. 12 ember sérült meg Dél-Csehországban, amikor egy magyar rendszámú autóbusz autóval ütközött, írja a Telex. A cseh hatóságok szerint a buszon 30-an utaztak, közülük 8-an sebesültek meg, míg a személyi autó mind a 4 utasa megsérült. A karambol heves esőzés idején történt, a körülményeket vizsgálják. Középkori hangulatot idéző fesztivál tartanak jövő szombaton Kaposváron, a Szent Jakabi Bencés apátság romkertben. A programban páncélos bajvívás, lovagi fegyvermustra, középkori csatajelenet és tárlatvezetés is szerepel. Az érdeklődők emellett megismerkedhetnek a lovagi pajzs készítéssel és a régészettel, valamint íjászaton, kosárvonáson és sírláda feltáráson is részt vehetnek. A rendezvény végén a Fekete Sereg zenekar szórakoztatja a közönséget. Rendkívüli, a nyár közepét idéző hőség nehezíti az életet Dél-Európa és Észak-Afrika több országában. Spanyolországban csak nem 40 fokot mértek, Marokkó strandjait ellepték a felfrissülést kereső emberek, Portugáliában pedig a mezőgazdaságot és az állattartókat állítja komoly kihívások elé a szokatlanul korán érkezett forróság. A szakemberek szerint a mostani időjárás egy hosszú és különösen meleg nyár előjele is lehet. Hétfőn felhős időre számíthatunk, néhány órás napsütéssel. Sokfelé lehet zápor, erős széllel kísért zivatar. Keleten felhőszakadás is kialakulhat. Hajnalban 10-19, napközben 21-28 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Erkel Színház épületét 1911-ben adták át. Itt működött a népopera, ahol kizárólag magyar nyelven lehetett csak játszani. A belépők ára töredéke volt az Andrássy úti intézményének. A legjobb helyekre 3 koronáért, az első emeleti erkély utolsó soraiba 50 krajcárért lehetett jegyet váltani. A nyitó előadáson az intézmény első igazgatója, Márkus Dezső vezényelte Erkel Ferenc Hunyadi László című operájának nyitányát. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat, így a Nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálos rendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a grófi birtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda erekjéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

És ez hogy tetszik? Szavazzon a most megszólaló zeneműre a Klasszik Rádió 92.1 honlapján. Következik Liszt Ferenc második magyar rapszódia. Zongorán közreműködik Lang Lang.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Fiumei úti sírkert az 1840-es évek közepére Pest egyik legfőbb temetője lett. 1847. június 15-én a magisztrátus a város akkori határában a Kerepesi országút déli oldalán jelölte ki az új temető helyét, a mainál jóval nagyobb, mint egy 130 hektáros területen. A leendő sírkert szomszédságában már volt egy katonai és egy régen felhagyott korábbi temető. A szorványos, főleg ortodox szertartású temetéseket már az év júliusában megkezdték, de a hivatalos megnyitó csak két évvel később, 1849. április 1-én virágvasárnap volt. Az első hivatalos temetési ceremóniát április 12-én rendezték meg. A jeles személyek közül elsőként Vörös Marti Mihályt temették itt el 1855-ben. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékony időre számíthatunk. Gyermekjogi reform javaslatot nyújtottak át a kormánynak a hazai gyermekjogi civil szervezetek. Középkori hangulatot idéző fesztivál tartanak jövő szombaton, Kaposváron. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A gyermeknapon gyermekjogi reformjavaslatot nyújtottak át a kormánynak a hazai gyermekjogi civil szervezetek. Arra hívták fel a figyelmet, hogy a gyerekek védelme nem csak a gyermekvédelmi rendszer feladata. Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár a közmédiában arról beszélt. Számítanak a szakmai szervezetek véleményére, és már a kormányzás első 100 napjában felmérik a hazai gyermekvédelem helyzetét. Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. Az egyik ingatlan közvetítő legfrissebb elemzése szerint 5 év alatt gyakorlatilag megduplázódott a használt lakások ára Budapesten. A fővárosban és Debrecenben ma már 50 millió forint alatt alig lehet használt lakást venni. A fix 3%-os hitel sokaknak segít a vásárlásban, de felfelé hajtja az árakat. Sokan meghaltak, amikor felrobbant egy bányászati robbanóanyagot tároló raktár Myanmar északkeleti részén, a kínai határ közelében. A balesetben 46-an vesztették életüket, és több mint 70-en megsérültek. A helyi mentőszolgálatok szerint a robbanás több mint 100 épületben okozott károkat. A tragédia okát egyelőre vizsgálják. 12 ember sérült meg Dél-Csehországban, amikor egy magyar rendszámú autóbusz autóval ütközött, írja a Telex. A cseh hatóságok szerint a buszon 30-an utaztak, közülük 8-an sebesültek meg, míg a személyi autó mind a 4 utasa megsérült. A karambol heves esőzés idején történt, a körülményeket vizsgálják. Középkori hangulatot idéző fesztivál tartanak jövő szombaton Kaposváron, a Szent Jakabi Bencés apátság romkertben. A programban páncélos bajvívás, lovagi fegyvermustra, középkori csatajelenet és tárlatvezetés is szerepel. Az érdeklődők emellett megismerkedhetnek a lovagi pajzs készítéssel és a régészettel, valamint íjászaton, kosárvonáson és sírláda feltáráson is részt vehetnek. A rendezvény végén a Fekete Sereg zenekar szórakoztatja a közönséget. Rendkívüli, a nyár közepét idéző hőség nehezíti az életet Dél-Európa és Észak-Afrika több országában. Spanyolországban csaknem 40 fokot mértek, Marokkó strandjait ellepték a felfrissülést kereső emberek, Portugáliában pedig a mezőgazdaságot és az állattartókat állítja komoly kihívások elé a szokatlanul korán érkezett forróság. A szakemberek szerint a mostani időjárás egy hosszú és különösen meleg nyár előjele is lehet. Hétfőn felhős időre számíthatunk, néhány órás napsütéssel. Sokfelé lehet zápor, erős széllel kísért zivatar. Keleten felhőszakadás is kialakulhat. Hajnalban 10-19, napközben 21-28 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A hírmester minden reggel korán kell, és naponta kétszer átgyalogol a hídon, hogy ellenőrizze az úttestet, a járdát, az aluljárót, a lépcsőket, az elfolyókat, a korlátot. Figyelnie kell a hajók számára világító jelzőlámpákat is, és azt, hogy a Duna vízszintjével egy vonalban levő lánckamrákba nem szivárog ebbe a víz. Egy szóval mindent. Ő a híd szeme, megfigyel, és szája, szól, ha baj van. Ellenőrző sétája után jelentést ír, amelyben felsorolja a hibákat, megemlíti a fontosabb eseményeket, és elküldi a listát a főváros illetékes irodájába, ahonnan megszervezik a szükséges javítási, karbantartási munkákat. Közös hírmestere van a Margit és az Árpád hídnak, a Szabadság és a Petőfi hídnak, az Erzsébet és a Rákóczi hídnak. A Lánchíd hídmesteréhez tartozik még az Alagút, hiszen az ezzel kapcsolatos teendők felérnek egy másik híddal.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Következik Friedrich Chopin, Fizdur Nocturne, opusz 18, nr. 2. Zongorán közreműködik Hegedűs Endre.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Michael Jackson emlékfa az Erzsébet téren található. A fát az énekes 2009-es halálakor avatták emlékhelyé. A rajongók több száz fotóval, virágokkal és gyertyákkal emlékeznek a kedvencükre. A különös hangulatú emlékhely már a kedvelt turista célpont lett a belvárosban. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. A Bakács tér Budapest 9. kerületében, Belső Ferencvárosban található. Nevét az 1500-as években élt egykori egri püspök Bakócz Tamás után kapta, akinek a neve néhol Bakács vagy Bakács formában is előfordult. A tér közepén áll az Assisi Szent Ferenc templom, amely Ybl Miklós alkotása. A 10-es szám alatt működött a Bakács téri kórház, aminek az épületében Erdei Gyula nőorvos létesített magánklinikát 1909-ben Erdei Szanatórium néven. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: Egy nagyon érdekes királyunkról van szó, akiről Prohászka Ottokár püspöknek van egy nagyon szép idézete, hogy Szent László nem tanít, ő nem apostol, de küzd, harcol, s győz a kereszténységért. Ezek a komoly és fontos mondatok ugye lettek átültetve gyermekszemnek és gyermekszívnek a László király táltos paripája című gyerekelőadásba, Szent László legendáin keresztül. És meg kellett találnom azt a látásmódot, hogy kicsiktől a nagyokig hogyan tudják jól látni a gyerekek ezt a királyunkat, és hát megtaláltam, hiszen László királynak valóban volt egy nagyon kedves lova, és így lett ugye a szög nézőpontjából az egész előadás, tehát hogy a ló hogy látja ugye a királyt, hogy látja a vele történt eseményeket, és hogyan tud segíteni, mint a népmesség táltos paripája. Ugye hát itt is harcol a jó és a rossz, Isten ember és a gonosz küzdelme, de ugye a végén akár csak a mesékben mindig a jó győzedelmeskedik és elnyeri méltó jutalmát.
2: Nem rakott túl nagy terhet Illés Dániel hátára, ő ugyanis szög.
1: Egyből tudtam, hogy ő lesz szög, amikor így a társulat tagjai között keresgéltem így, és gondolkodtam, hogy ki milyen szerepet tud méltóképpen eljátszani. Nem, nagyon, nagyon jó paripa lett belőle, azt kell, hogy mondjam. Ahogy kitaláltuk ugye az egész jelmezét, és stepcipőben van különben, és táncol, úgyhogy azt kell mondjam, hogy ez egy teli találat volt, hogy ő lett a paripa, és méltóképpen képviseli László királyunkat Pál Péter. Ugye, Krizsik Alfonsz pedig a testvérét, Gézát játsza, de ugyanakkor az úzvezért is, a szegény embert is, és van egy nagyon szép hevesítót Evelinünk, aki ugye olyan szép karaktereket játszik, mint az Esthajnal csillag, a Csodaszarvas, az Angyal vagy a Szép leány.
2: A lányok itt mit találnak?
1: Hát a lányok a férfi ideált találják meg. Ugye a fiúk a hősöket megtalálják a László királyban és lovában, a lányok pedig a herceget lóháton, ugye, akiről kislánykorban mindenki álmodik, és szerintem nincsennél fontosabb. Ugyanakkor ez az egész előadás úgy van megszerkesztve, hogy sok játékot használtam fel, népi játékot, meg éneket, és nagyon interaktív az előadás. Ez azt jelenti, hogy bizonyos pontokon a szereplők megszólítják a gyerekeket, és közösen játszanak velük. Tehát lehet keresgélni a kavicsokat, László király lovának patái nyomán ott vannak, meg kis pénzecskék, ugye, amiket úzvezér szólt ugye a László király katonáinak, meg lehet játszani, tehát be lehet állni akár az úzvezér csapatába, akár László király csapatába. És nagyon érdekes, mert voltunk ugye délvidéken, turnén az előadással, és ami soha nem fordult elő, soha-soha, Palicson különben, a palicsi előadáson egy gyerek sem akart a rossz táborba beállni, egy sem. Soha nem történt ilyen még. Két évvel ezelőtt mutattuk be a gyereknap előtt, és ugye most egy különleges gyereknapi előadásunk lesz, 30-án. Farkas Gábor és Pál Péter segített abban, hogy ennek az előadásnak ilyen kis zenei betétei legyenek. Klasszikus gyerekmondókákat kellett megzenésíteni, és egy végtelenül játékos és kicsit ilyen ismétlődő, ritusszerű zene lett, amit a gyerekek könnyen tudnak mondani. Mert erre is van példa, hogy felszólítják a gyerekeket, hogy akkor most mondjuk együtt ezt, mert akkor ez is ez fog történni. És ugye ehhez olyan egyszerű, de mégis fülbemászó zene kellett, amit a gyerekek ugye könnyen meg tudnak jegyezni, a dallamot meg mindent, és akkor együtt tudnak mondani és énekelni a színészekkel. Én mindig azt mondom, hogy szerintem 3 éves kortól 99 éves korig, ha valaki eljön, ezt az 50 percet élvezni fogja. Egyrészt ugye vannak közismert és kevésbé közismert Szent László legendák, tehát én azt gondolom, hogy ismeretileg mindenki kap valami újat. Nem csak ilyen szükséges történelmi tényeket mondunk el, hanem ezek nagyon szépen el vannak rejtve, vagy legalábbis próbáltam elrejteni, hogy könnyen meg lehessen jegyezni és be lehessen fogadni, ugye főleg a gyerekeknek. Szól ez az előadás a hazaszeretetről, valamint én azt gondolom, hogy erre büszkék lehetünk, és ez szintén gyerekekre és felnőttekre is igaz, hogy ilyen királyunk volt, aki ilyen okos, tiszta lelkű hős volt, és hogy tényleg ez a paripa, aki vele volt, és valóban volt neki ez a szög paripája, hogy méltó társa volt ugye ezekben a harcokban. Bata Edit tervezte a jelmezeket, korhűek, de ugyanakkor modernek is. Tehát a lónak ugye, hát a ló jelzés van értelemszerűen, és nagyon érdekes, hiszen nem mindegy, hogy ugye látszik azért a Daninak az arca is ebben a lójelmezben, és milyen érdekes, amikor mondjuk eszik egy almát, hogy akkor most a ló eszi, vagy a Dani eszi, ezt így el kellett dönteni. Ez egy nagyon fontos kérdés volt. Az a lényeg, hogy ezek az ötletes jelmezek azért kifejezik a szereplőknek ugye a karakterét és a rangját is. Itt fontos szerepe van ugye a legdíszesebb palásnak, ami ugye László királyi, a koronának, de kifejezzük azt, hogy mondjuk a Géza, hogy nézett ki, vagy az úzvezér, hogy nézett ki, a hevesítót Evelin által megformált gyönyörű alakokat, ugye az egy vakító fehér ruha, az az alapruha, és ugye ez a tisztaságot illusztrálja, ami mindegyik általa játszott figurára jellemző. A díszletről még ejtenék pár szót, azt az én ötletem alapján Remzső Szalome segítségével a csillagos ég meg a bolygók vannak odafönt, és egy mesebeli fa, ami végtelenül egyszerű különben, nagyon-nagyon egyszerű, olyan, mint egy ilyen gyerekrajz. Nem is akartunk ennél bonyolultabbat, mert azt gondolom, hogy nem is kellett ennél bonyolultabb, mert van egy saját ígérő fánk, kerek napunk, fénylő csillagunk, éppen elég ennek az előadásnak. Én azt gondolom, hogy mindenki eljön, beül, és nagyon-nagyon jól érzi magát. Utána jönnek a kérdések, amiután megnézték az előadást. És ez így van jól. Azok a gyerekek, akik 30-án eljönnek erre az előadásra, azok László királyos kifestőt fognak kapni ajándékba.

A reggeli Express főváros centrikus program ajánlójában zenei koncertek jönnek, szépséggel, kíváncsisággal és jósággal. Legyen az első szó a jóságé, a jótékonyságé. Május 29-e, vagyis hogy péntek este 20 óra mindenkit vár a Budapesti Operett Színház, illetve a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat. Évente ők több karitatív célú rendezvényt szerveznek, ezek bevétele hozzájárul a hátrányos helyzetű, nehéz sorsú, beteg, árva gyermekeket segítő egészségügyi és oktatási programjaihoz. És ez a májusi hangverseny egyben megemlékezés is Kocsis Zoltánról, aki a kezdetektől fogva tagja és támogatója volt a szervezetnek, hisz 1991-től haláláig minden születésnapján hangversenyt adott a szolgálat javára. Most nélküle, de rá emlékezve, tehát péntek este ott lesz Liszt Ferenc, a Liszt Ferenc Kamarazenekar, illetve Berecz Mihály, Mozart B-dur divertimentójával, Haydn G-dur zongora versenyével, illetve Bartóktól a román népi táncokkal és egy divertimentóval. Ha jót szeretnének hallani és tenni, akkor péntek este 8 óra Budapesti Operett Színház. Érdekesség, keveset tudunk a

0: látok ugyanúgy, ezt szeretném ezen túl mindig beépíteni a gálába, hogy tavaly is volt, hogy megemlékezünk azokról a kollégákról, akik abban a két gála közötti egy évben itt hagytak minket, ez idén is így lesz, hogy őket mindenképp megemlítjük. És a kedves nézőknek, akik hallgatnak minket, pedig azt szeretem mondani, hogy nyilván egy csomó jó ügyet lehet támogatni, és kell is szerintem, aki megteheti, mindenképp támogasson. Ez az este annyiban lesz különleges, hogy itt nem egy bankszámlaszámlára kell egy összeget elutalni, hanem egyszerűen kell venni egy színházjegyet, és ezért, ezért az összegért kap egy olyan műsort, olyan csodálatos művészek előadásában, ami sehol máshol az országban semmikor máskor nem történik és nem történhet meg. Tehát amellett, hogy segít, még kap egy jó estét is.
1: És egy nagyon fontos szereplőt kihagytunk. Tehát itt már beszéltünk a fővédnökről, a rendezőről, a bölényekről, a családokról, de ennek lesz ennek a gálának egy háziasszonya is.
0: Igen.
1: Peller Anna, és itt meg kell említenem, hogy nincs családi kötődés, tehát mi nagyon nagyon odafigyelünk arra, hogy ilyen családi összefonódások a gála szervezői és fellépői között viszont ne történjenek meg.
2: Ezt árulod el, ezt hányszor kell elmondanod?
0: Kb. Minden héten kétszer-háromszor.
2: Úgyhogy ez volt a plusz egy.
1: Ez az,
2: nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy eljöttetek, hogy itt voltatok.
0: Köszönjük a meghívást.
2: Szolgáltok.
1: Köszönjük szépen, és nagyon szívesen jövünk máskor is, mert egy jó beszélgetni.
0: Így van.
2: És ez kölcsönös. Köszönöm szépen. A két SZIDOSZ elnökségi tag volt a vendégem, Savanyú Gergely és Peller Károly. Gergő a SZIDOSZ elnöke, Karesz pedig a SZIDOSZ országos elnökségének tagja. Jól mondtam?
1: Jó. Okay. Megtanulod jövőre.
2: Köszönöm.
3: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Változékony időre számíthatunk, Sólyog Tamás köztársasági elnök nem mond le, mandátuma 2029-ig szól. Magyar rendszámú autóbusz és egy szlovák személyautó ütközött össze Dél-Csehországban. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Nem mond le Sólyog Tamás köztársasági elnök, hanem megvárja a Velencei Bizottság állásfoglalását a kialakult alkotmányos helyzetről. Az államfő a közösségi oldalán hangsúlyozta, az alkotmányos keretek betartásával kíván eljárni, ugyanakkor továbbra is együttműködik a kormánnyal és segíti az uniós források lehívásához szükséges jogalkotást is. Magyar Péter kormányfő közben bejelentette, hogy reggel felkeresi Sólyog Tamás köztársasági elnököt, mivel éjfélkor lejárt a lemondásra adott határidő. A miniszterelnök még a választási győzelem után szólította fel lemondásra többek között a köztársasági elnököt május 31-i határidővel. Az államfő mandátuma a jelenlegi szabályok szerint 2029-ig szól. Azonnali távozásra szólította fel az MTVA vezérigazgatóját, Papp Dánielt, és a Duna Média Szolgáltató vezérigazgatóját, Altorjai Anitát, Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő ezt azután közölte, hogy az RTL híradóban és az RTL.hu oldalon megjelent összegzés szerint belső utasítások alapján készültek a Tisza pártot lejárató anyagok a közmédiában. Magyar Péter közölte, ha az érintettek nem mondanak le, a kormány jogszabály módosításokat kezdem. Gyermekjogi reform javaslatot nyújtottak át a kormánynak a hazai gyermekjogi civil szervezetek gyermeknapon. Arra hívták fel a figyelmet, hogy a gyerekek védelme nem csak a gyermekvédelmi rendszer feladata. Gyurkó Szilvia, a területért felelős államtitkár a közmédiában arról beszélt, számítanak a szakmai szervezetek véleményére, és már a kormányzás első 100 napjában felmérik a hazai gyermekvédelem helyzetét. Magyar rendszámú autóbusz és egy szlovák személyautó ütközött össze Dél-Csehországban. A buszon mintegy 30-an utaztak, közülük 9-en könnyebben megsérültek. Az autó egyik utasa súlyosan, egy másik közepesen sérült meg, őket kórházba vitték. A cserendőrség szerint a balesetet az okozhatta, hogy a vizes úton az útviszonyokat figyelmen kívül hagyó gépkocsi megcsúszott, áttért a szemközti sávba és összeütközött a busszal. Rendkívüli, a nyár közepét idéző hőség nehezíti az életet Dél-Európa és Észak-Afrika több országában. Spanyolországban csaknem 40 fokot mértek, Marokkó strandjait ellepték a felfrissülést kereső emberek, Portugáliában pedig a mezőgazdaságot és az állattartókat állítja komoly kihívások elé a szokatlanul korán érkezett forróság. Felhős időre számíthatunk néhány órás napsütéssel. Sokfelé lehet zápor, erős széllel kísért zivatar. Keleten felhőszakadás is kialakulhat. Napközben 21-28 fok várható.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Jó reggelt kívánok! A fővárosban mától a 41-es villamos nem közlekedik a Kamaraerdei Ifjúsági Park és a repülőtér között karbantartás miatt. A Kamaraerdei Ifjúsági Park a Kőérberek megállónál átszállva a 187-es autóbusszal érhető el. A belváros és a Kamaraerdei Ifjúsági Park között a 87-es, a 87-a és a 187-es autóbusz, illetve az M4-es metró igénybevételét is ajánljuk. A villamos a repülőtér és a Balatoni út között egy vágányon közlekedik. Rendezvény utómunkálatai miatt továbbra sem járható a Hősök tere az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig, az Állatkerti körutat pedig egyirányosították a Hősök terétől a Gundel-Károly útig, várhatóan csütörtökön estig. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig, illetve hétvégéken a pesti alsó rakpartot lezárják az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Nem működnek a jelzőlámpák, várhatóan 8 órától délután 11 óráig a Hungária körúton az Egressy útnál áramszünet miatt. Varga Etele, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.
0: Most pedig kezdődjön a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
5: Nagyon nagy szeretettel, némi felhőzettel, de madárfüttyel kívánok remek reggelt és hétkezdést, valamint hókezdést és majdnem, hogy évfelezést minden kedves hallgatóinknak. Semmit nem kell megmagyaráznom, illetve hát kellene, ez az évfelezés, ez nem stimmel. Június 1-je van, hétfő, hétkezdés kipipálva, és tudom, hogy még csak a 6. hónapról van szó, de hát az ember fia, lánya úgy érzi, amikor már csak ennyi van hátra az iskolából, azért még van hátra, hogy tulajdonképpen a második, a jó fele indul el majd a vakációval, de erről nem beszélünk, mert igazságos vagyok, és azért is lehetek igazságos, mert hogy Juno névnap van, bármiféle Bruno és hasonló analógia teljesen félrevezető, egy hölgyi, vagyis hogy női névről beszélünk, Juno Isten név nevéből származik, és a Justinok, valamint a Justinok is igazságosak lehetnek saját magukhoz, meg a kedves szülőkhöz, akiket nyilván áldanak, hogy ilyen nével ajándékoztak meg, őket, igazságos és igaz embert jelent mind a kettő, és hogyha már itt valahol az ókori görögöknél meg még messzebb járunk, akkor természetesen nagyon jó, hogyha megemlékezünk a Semiramis névről is, egy királynőről beszélünk, tehát ez hölgy név, az ő függőkertjét tessék majd elolvasni, de sokkal fontosabb nekünk egyrészt, hogyha valaki ott lakik, akkor a Torda Tardos nevek, régi magyar személynevek, valószínűleg török eredetűek, és megállt, megmaradtat, valami fixet jelentenek, de hát a mai nap kiemelt neve, amivel majd nagyon sokat foglalkozunk, a tünde, illetve a tündér, és tündéri leszek önökhöz, mert akkor megosztom önökkel, hogy mivel is foglalkozunk. 7 óra 27 perckor a reggeli expressben a jó szívünket, a jó fülünket, meg a jó szemünket kell elővenni. Pénteken, szombaton ugyanis már második befogadás hangja fesztivál a Momkult kupola termében. Fogyatékossággal élő előadó művészek, alkotó művészek érkeznek majd gyönyörű kézműves munkákkal, gyönyörű hangműves darabokkal, úgyhogy tessék őróluk hallgatni mindent majd Rohányi Tamástól, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetőjétől. Aztán készüljenek fel reggelire, vagy valami gyomortágító, nem, valami gyomor megtöltőre. A szocializmus gyomornézetből, a gulyás kommunizmus konyhája. Ez egy könyv címe, mi mindig sokat beszélgetünk a gasztró régésszel, aki most kipécézett egy időszakot, amikor azért ne felejtsük el, szóval mindenki megtömhet a belét, akár menzán, akár a vállalati étkezdével, és még nem jött el a McDonald's, tehát Geri Ádám újságíróval, bloggerrel, a gasztrorégésszel beszélgetünk. Egy igen közeli, de ugyanakkor igen távoli programmal, és most nem talányos voltam, hanem mesés, mert hogy meséről is beszélgetünk majd. 9 óra után, jaj, de hadarok, zongorás meselemez készült Lázár Ervin meséiből, de nem csak dömdödömmel, hanem igenis, és főleg Sütő András, illetve ifja Balázs elemére. Ők már többször működtek együtt, András a szövegért felel, ifja Balázs elemér pedig a zongora hangokért. Tehát, hogy a zene és a mese most végre ne csak kíséret legyen döntödömék sztoriai mellett, hanem egy egyenragú és élő párbeszédként fonódjanak össze ők ketten, már mint hang és zene. A zongora szólamok minden alkalommal a történetek hangulatára, kulcsszavaira és érzelmi rezdüléseire reflektálnak, mint egy rossz irodalom tanárnőt hallattam volna, de nekem olyanom nem volt, nekem gyönyörű és nagyon jó irodalom tanár nem volt ott Piroska személyében, meg Balkovics Magdolna személyében, ezeket a neveket fontos volt elmondanom, ha már tünde névnap is van, szóval jó mesések leszünk, meg finomak leszünk, és ez illik, vagyis, hogy a Dukál június első napjához egy nagyon fontos dolog még van, karácsonyig 206 nap van hátra, úgyhogy lehet készülni, szabad készülni, és szabad hallgatni a Rigó Fügyöt, az esővel meg ne törődjenek az aranyatér, még akkor is, hogyha most már június van, itt a klasszik nyitányban is.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: Egészen furcsa útravalókra készüljenek mostanában, elindult a június, és úgy gondoltuk, hogy foglalkozunk a saját lelkünkkel, vagy agyunkkal, vagy tudatunkkal. Hát, hogyha ezt valaki rendbe teszi, azt minimum Jungnak, vagy hasonlónak kell hívni, de mi a mindfulness-szel szeretnénk foglalkozni. Egyrészt divatos, másrészt pedig fontos, harmadrészt pedig képzeljük el, szerepel egy német krimisorozatban is, amit én nagyon szeretek, de ez itt nem a reklám helye, hanem a tudatos jelenlétnek a helye, aminek célja, hogy megtanuljunk pozitívan viszonyulni önmagunk és a világ felé. De sokkal jobb, hogyha most idézek, hát erről is szól ugye az útravaló. Sadhguru Jaggi Vasudeva jóvoltából, ő egy misztikus guru, bestseller író, spirituális tanító, de nagyon fontos, és részemről ez a legfontosabb, hogy környezetvédelmi kezdeményezések ebben is részt vesz egészen a mai napig. A gyermeke Radhe Jaggi, de ez nem fontos, inkább akkor nézzük az idézetet, tehát a tudatos jelenlétről. Az ember elméje az emlékezet óriási tartalékainak tárháza. Eddig oké. És a képzelet elképesztő lehetőségeit hordozza magában, ami egy sok millió éves evolúciós folyamat eredménye, mondja egy guru, tehát nem Darwin. Ha képesek vagyunk akkor használni, amikor szeretnénk, és félretenni, amikor nincs rá szükségünk, akkor az agy fantasztikus eszköz, és nem egy IT guru mondta ezt, hanem egy rendes guru, Sadhguru, vagy Sadhguru, egészen pontosan, ha olvasom. Hihetetlen, hogy mikre jön rá az ember, hogyha jó környezetben él, és békében van önmagával. Azt hiszem, ez a legfontosabb, úgyhogy kezdjük el úgy a júniust, mindannyian együtt, ígérjük meg egymásnak, hogy én lefogyok, de hogy tisztában és békében leszünk a mi lelkünkkel, meg a tudatunkkal. Úgyhogy ez volt a mindfulness idézet, nem sokára pedig folytatjuk majd zenével, meg jósággal, hiszen szóljon erről is június 1-én hétfőn a Klasszik Nyitány sok-sok zenével, könnyedséggel és nyugalommal.
2: Következik Giacchino Rossini, Semiramis Nyitány részlet. Előadja a Budapesti Fesztivál Zenekar Fischer Iván vezényletével.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: 7 óra 27 perc, péntekre, szombatra invitálom önöket egy gyönyörű helyre, a Momkult kupola termébe, ami jól szól, ami jó szívvel szól. Ott lesz ugyanis már második alkalommal a Befogadás hangja fesztivál. A Kárpát-medence legkiválóbb, fogyatékossággal élő előadó művészei lépnek fel, és ott lesz még Barabás Lőrinc jazztrombitás, illetve Agárdi Szilvia, a gyönyörű énekes. Ők a művészet erejével hangolják a közösséget az összetartozásra, plusz még a hátrányos helyzetű emberek által készített termékek vására is várja az érdeklődőket. A beszélgetésben elhangzik majd az úgynevezett csillaház kifejezés, ami tartósan beteg és vagy fogyatékkal élő embertársaikat segíti majd pátyon, de az én beszélgető társam, és aki engem segít, Romhányi Tamás, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetője. Vagyis ez egy remek és szép program, de milyen skatujába tegyük?
2: Elsősorban művészeti esemény. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat azt vallja, az összes fogyatékos programunkat ez jellemzi, hogy értéket kell teremtenünk, értéket kell adnunk, tehát nem azt szeretnénk el, nem a sajnálatra szeretnénk appellálni azzal, hogy a közönség megvásárolja, vagy befogadja, elfogadja mindazt, amit kínálunk, legyen szó akár kézműves termékekről, akár ipari termékekről, akár valami szolgáltatásról, amit fogyatékos emberek nyújtanak, akár mint most zenéről, hanem hogy az önmagában legyen érték, tehát a produkció vigye el a figyelmet és az érdeklődést, és ne a sajnálat, tehát nem kérünk sajnálatot. Őszinte elfogadást, együttérzést, azt lehet, hogy igen, és a tavalyi első alkalommal rendezett Befogadás hangja fesztiválon is nagyon nagy élmény volt látni, hogy az emberek nem csak a zene hatása alá kerültek, hanem annak a hatása alá is, hogy kiktől kapják ezt a muzsikát, és sok a közönségben, sok szemben megcsillant egy-egy könycsepp, látszódott a meghatottság az arcukról, de amit megtapsoltak, az a produkció volt, a zene, és most is ezt szeretnénk, hogy így legyen ezen az alkalommal.
1: Mi ez a bizonyos Csillaháza integrált intézménye?
2: A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat egyik régi emblematikus intézménye. Nagyon sok mindenki él ott, akikről most beszélünk, 75 különféle fogyatékossággal élő ember, értelmi fogyatékosok, halmozott fogyatékossággal élő emberek, akik közül többen művészeti tevékenységet is folytatnak, vannak alkotócsoportjaink, kerámia műhelyünk van, kézműves csoportunk van, vannak, akik itt ezen az estén is megmutatják magukat, táncolnak, harangjátékot adnak elő, és hát a koronavírus óta van Pátyi Máltai zenekarunk is, amely együttes egyre bátrabb, egyre professzionálisabb, annak ellenére, hogy a tagjai szinte kivétel nélkül állami gondozásban felnőtt fiatalok, nem lehettek zeneiskolában, nem tanultak zenélni, viszont a koronavírus alatti karantén alatt hangszert vettek a kezükbe, és egyre magasabb szintre fejlesztették a játékukat, úgyhogy most már profi előadókkal közösen képesek önálló produkciókat is bemutatni, rengeteg fellépésen vannak túl, megnőtt az önbizalmuk, kiteljesedett az életük, tehát az élet minden más területén sokkal bátrabbak, magabiztosabbak, egyre kevésbé érződnek rajtuk azok a korlátok, amik között korábban bezárt, azért fogyatékos embereket övező láthatatlan falakat belülről szépen kibontották, ha szabad ezt így mondani, és hát nagyon komoly út van már mögöttük, és büszkék lehetünk az eredményeikre. Ezt hallani fogjuk majd 5-én és 6-án is. A Pátyi Máltai zenekarral együtt, hogy hát ugye föl fog lépni Barabás Lőrinc trombita művész zeneszerző, Agárdi Szilvia látássérült énekesnő, ott lesz a Pátyi mozorgó és harangozó csapat, lesz Sándor Tibor harmonikásunk, és hát jönnek határon túlról, például a Tordasi Szivárvány együttes, az Ajkai Hangadók zenekar, ők magyarok, ők Ajkáról érkeznek, de a Happy Feedben, de a Marosvásárhelyről fog érkezni, és velük együtt lesz teljes a fellépőinknek a köre. Barabás Lőrinc trombita művészt ismeretlenül szólította meg a Pátyi Máltai Intézménynek a vezetője, egy levelet írt neki, és első felkérésre azonnal igent mondott, és jött próbálni, és együtt dolgozik a csapattal, és hát nem ő az egyetlen, aki ilyen nagyon pozitívan, nagyon nyitottan reagál, de minden egyes alkalommal nagyon hálásak vagyunk, és nagyon jó leső érzés fog el bennünket, amikor ezzel találkozunk, ezzel a reakcióval. Nagyon fontos ugye, hogy minél több emberhez eljussunk, ezt egy módon tudjuk befolyásolni, azt mondjuk, hogy nem kérünk belépőjegyet, hanem 1000 forintos jelképest regisztrációs díjat kérünk, és hát emellett persze adománygyűjtéseink is zajlanak, valamint lesznek a két nap folyamán a koncerteket megelőző órákban fogyatékos emberek által előállított termékeinkből kirakodó vásárok, és azt reméljük, hogy ez mind közösséget fog vonzani, de alapvetően a zene erejében bízunk, és hát azt reméljük, tavaly a látogatottságra nem lehetett panaszunk, nagyon reméljük, hogy idén is teltház lesz. A belépőjegyek árán nem fog múlni. A befogadás nekünk történelmi örökségünk, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat küldetéséből fakadó fogalom, még Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke határozta meg ezt úgy, hogy azon az emberen tudunk csak segíteni, akit befogadunk a szívünkbe, akit befogadunk az életünkbe, akivel sorsközösséget vállalunk, és akivel együtt megyünk tovább az úton. Azokon tudunk igazán segíteni, akik ismeretlenek maradnak, azok mellett elmegyünk az utcán. És ez a befogadásnak az eszméje, ez gyakorlatilag hát 1989 óta kíséri a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot. A 300 intézményünknek közel felét befogadás házának nevezik, a másik felét gondviselés házának. Nem is nagyon szoktunk már ezen gondolkodni, befogadást is abban az értelemben is használjuk, hogy talán a közönség is egy picit elfogadja azt, hogy ezek az emberek hatalmas értéket képesek teremteni, és nem a fogyatékosságukat fogják meglátni, hanem azt aztán elfelejtve jönnek ki majd a koncertteremből, abban reménykedünk, hogy azt mondják, hogy egy nagyszerű estének voltak a részesei.
1: Ebben mennyi munka van?
2: Hát a mostani próbák, hogy konkrétan erre a mostani fellépésre, azt én személy szerint sajnos nem tudom, mert titokban zajlanak, és ki vagyunk rekesztve a közös próbákról, de gyakorlatilag 2020 óta, a mi zenészeink 2020 óta nagyon intenzíven és folyamatosan készülnek. Ha azt nézzük, hogy mennyi időt töltenek zenéléssel, akkor tényleg a professzionalizmusról kezdhetünk el beszélni, arról nem is beszél, tehát ugye nagyon kezdetleges hangszerekkel kezdtek el ők zenélni. Nem is kottából játszották az ismert dalokat, hanem a hangjegyeket kiváltó szimbólumokkal, háromszög, négyszer, hosszú vonal, rövid vonal, ezekkel jelölték a különféle fogásokat a hangszereken, hogy mikor melyik következik, majd innen indultak, és aztán hát egyre, ahogy egyre több fellépésen, intézményi fellépéseken, ilyen nem tudom, majálisokon, karácsonyi, adventi összejöveteleken, egyre, először csak Málta intézményekben, aztán a mi keretei közül kilépve egyre szélesebb körben mutatták meg a tudásukat, és hát eljutottunk oda, hogy a tavalyi évben igazi koncerthelyiségben, igazi koncertközönség előtt is föl tudtak lépni, és a tavalyi bevételből például tudtunk venni egy professzionális dobfelszerelést a Pálti Máltai zenekarnak, úgyhogy a hangszerek is egyre komolyabbak, egyre jobban szólnak. Utoljára húsvét előtt egy templomi koncerten hallottam a Pálti Máltai zenekar tagjait zenélni, templomi környezetben is nagyon gyönyörűen szólt, ott elsősorban az énekük egy kicsi gitárkísérettel. Most a legszélesebb közönségből mindenkit várunk. Van egy visszatérő kör, akiknek valamilyen kapcsolata van fogyatékos társainkkal, de ez az alkalom, ez kezdi kinyűlni ezeket a kereteket, és teljesen kívülálló vadidegen emberek is megjelennek, pusztán a produkcióra kíváncsiak, hiszen azért hál' Istennek valamennyire terjed a hírük, és egyre többen kíváncsiak is rájuk.
1: Péntek, szombat, Momkult, Kupola terem, ez a második befogadás hangja fesztivál. Ide hívtuk önöket, illetve ide hívják önöket rengetegen, sok-sok zenével, sok-sok kézművességgel, szépséggel és tiszta szívvel. Erről beszélgettünk itt a Reggeli Expressben Romhányi Tamással, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjével.
0: Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1.

0: ez pedig most itt a Reggeli Express főváros centrikus program ajánlója, családi kapcsolatokkal, gyönyörűséggel és mezítlábbal. Kezdjük a családdal is. Szerda este 6 óra a fővárosi Szabó Ervin könyvtár zenei gyűjteményének helyet adó Öt Pacsirta szalon, az Öt Pacsirta utcában. Fuvola, klarinét, zongora, kamara, est tulajdonképpen mindent elmondtak, de a legfontosabb Barta Ágnes és dr. Suki András szerepe. Az ő kamara zenei formációjuk 2022. szeptemberében indult útnak egy tanári hangverseny alkalmával, de művész tanárként nem csak a tanórákon oktatják a növendékeket, hanem a koncertpódiumán keresztül is példát mutat. Nekik kiegészülve Túróci Kós Klaudia klarinétművésszel, zenepod pedagógussal és kamarazenésszel, és természetesen még egy férfiúval, Miskei Lászlóval a zongoránál. A repertoár Schumann, Reinecke, Vidor bevezetés és Rondó opusz 72, illetve Saint-Saëns Tarantella opusz 6-os, de a számok helyett még egyszer a szavak: fuvola, klarinét és zongora, kamara, est, szerda este 6-kor az Öt Pacsirta szalonban. Ha már gyönyörűséget ígértem, akkor Ábrahám Márta pirul el, mert nyilván nem szereti, ha ezt hangsúlyozom, de nagyon fontos, hogy csütörtökön este 7-kor a Deák téri evangélikus templomban az ő játéka csendül fel, illetve egészen pontosan Bach D-moll partitája és E-dur partitája hangzik el este 7 órai kezdettel Ábrahám Mártától, tehát élvezzék a hűvöst, másrészt pedig a muzsikát, hozzák össze a szakralitást a zenével és a tudatunkkal. És én nagyon jól tudom, hogy nem lett volna szabad azt mondani, hogy mezitláb lép fel Paja Bea, de néha így is szokott. Paja Bea és a budapesti vonósok, ez a 8. Óbudai Zene Zug Fesztivál vasárnap este 6-kor, a Kiskorona utca 7 megtelik majd Dohnányival, illetve meglepetés összeállítással Beától. Ezt a bizonyos szerenádot Dohnányi eredetileg vonós trióra szánta. Öttételes, népszerű mű, melyet Dimitri Szitkovecki ültetett át a vonós kamarazenekarra. Mivel Paja Bea a magyar zenei szintér egyik meghatározó alakja, cipőben vagy anélkül elismert dalszerző, énekes, előadó, művész és író, valamint az van a személyében, hogy anyanyelve a magyar népzene, ezért nyugodtan átadhatják magukat például a földrajznak is, mert hogy valahol megtalálhatják a motívumok között a cigány, bolgár, szefárd és indiai népek zenéjét is. Budapesti vonósok, ráadásul Bea, ennél gyönyörűbb, csak egy esőmentes vasárnap este lehet az Óbudai társaskörben. De ne féljenek az esernyőtől, inkább fogadják el jó kívánságainkat az összes programhoz.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban mától a 41-es villamos nem közlekedik a Kamaraerdei Ifjúsági Park és a repülőtér között karbantartás miatt. A Kamaraerdei Ifjúsági Park a Kőérberek megállónál átszállva a 187-es autóbusszal érhető el. A belváros és a Kamaraerdei Ifjúsági Park között a 87-es, a 87-a és a 187-es autóbusz, illetve az M4-es metró igénybevételét is ajánljuk. A villamos a repülőtér és a Balatoni út között egy vágányon közlekedik. Rendezvényutó munkálatai miatt továbbra sem járható a Hősök tere az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig, az Állatkerti körutat pedig egyirányosították a Hősök terétől a Gundel-Károly útig, várhatóan csütörtökön estig. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig, illetve hétvégéken a pesti alsó rakpartot lezárják az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Nem működnek a jelzőlámpák, várhatóan 8 órától délután 11 óráig a Hungária körúton az Egressy útnál áramszünet miatt. Varga Etele, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92. június 1-én, ráadásul hétfőn, úgyhogy belevághatunk egyrészt a hónapba, másrészt a hétbe, harmadrészt pedig a köszönetbe Lehár Ferencnek az iménti taktusokért és muzsikáért, de ugye nem felejtkezhetünk meg a névnapokról, amik közül néhányat már idéztem, meg próbáltam itt görög, római vagy szemirámiszos lenni, de hát a legfontosabbak ugye a tündék, illetve a legfontosabb, még egyszer a köszönetről, Vörös Martin Mihály felé a hála, ő ugye a tündér szóból alkotta meg ezt, és szerepeltette a Csongor és Tündében, úgyhogy nagy irítséggel és mirítséggel mondom mindenkinek, hogy újra érdemes elolvasni, vagy megtekinteni színházban a dalabot, ha van szerencséjük, mert még egy névnapot azért találtam, ez a Fortunát, latin eredetű férfinév, és a Fortunatus rövidülése boldogot és szerencsést jelent, és fortunáták is vannak a világon, velük pedig mi együtt lehetünk szerencsések, ha egészségesek vagyunk, amihez hozzájárul, ugye, hogy a tej világnapja van, és ugye nem felejtkeztek meg róla, hogy van nekünk egy remek játékunk, úgyhogy nézzék meg a közösségi oldalunkat, és azt is, hogy ki nyert egy remek hétvégét a tej jóvoltából, illetve a tejhez kapcsolódó kérdések jóvoltából. Fűzöm itt egymás mellé a szavakat, de a fűzés legalábbis számomra lehet, hogy celluloid szalagot jelent, amik így pördülnek egymás tovább, egymás után, mint az én fékezhetetlen agyvelőm, mert hogy lesz szó majd Lázár Ervinről is, a következő órában meg zenéről is, de nagyon fontos, hogy 115 éve 1911-ben alakult meg az első magyar filmvállalat, Hunnia, így ismerős lett, Hunnia Biograf Társaság és Filmgyár, egyébként ez a Vígszínház mellék üzemágaként jött létre a Pannonia utca és Radnóti Miklós utca sarkán, igen, a fővárosban, és a Pannonia, ez egy műterem, jaj, de jó műterem, valóban egy korszerű csarnok volt, eredetileg is filmgyártásnak szentelték, és az első magyar filmvállalat cégbejegyzése is megtörtént, hát picikét később, mert hogy október 14-én nem sokáig, másfél évig működött, jó részt a Vígszínház szereplő gárdájával, igazgatója a színház művészeti direktora Faludi Miklós volt, rendezője pedig Gót Sándor, aki egy ismert színész volt akkoriban. Összesen 14, egy-két tekercs hosszúságú filmet készítettek, és hamarosan csődbe mentek. Ez egyrészt magyar dolog, másrészt pedig a szakmai dilettantizmusnak köszönhető, egyébként pedig a külföldi filmek hazai konkurenseit sem nézték jó szemmel a forgalmazók, hát az ő lelkük rajta, de nagyon fontos, hogy itt voltak, vannak közöttünk, és az is nagyon fontos, hogy közlekedjünk a fővárosban, úgyhogy ha valaki Új-Budán jár, és a Priel Cornélia utca felé veszi az irányt, vagy onnan jön, akkor nagyon jól tudja, hogy 1826-ban, ami pont 100 éve volt, megszületett Priel Cornélia, magyar színésznő, a Nemzeti Színház örökös tagja, úgyhogy rá lehet emlékezni, szigorúan megállva a piros lámpánál is a jobbkész szabályt betartva, és a jobbkész szabály betartása közben gondolhatunk a pont 100 éve született Norma Jane Bakerre, ha így nem ismerős, akkor Marilyn Monroe-ra, aki amerikai színésznő, meg énekesnő, meg hát hányattatott sorsú, viszont a popkultúra alapvető része, mindig eljátszotta a buta szőszit, aki nem volt, hihetetlenül sokat olvasott egyébként. Jó, mindenfélét olvasott, de a betű a számára rendkívül fontos volt. Szexszimbólum is volt, tehát erre vagy bólintott, vagy nem. Oscart viszont nem kapott, Golden Globe díjas fotomodell volt, és hála Istennek azért megvan a hangja is, néhány születésnapon a Kennedy elnököt születésnapi köszöntésként dúdoló, hát nem is éneklő dallamai megmaradtak, úgyhogy a szépségre is lehet gondolni, meg az erőre, meg a lovagrásra, amikor az 1947-ben ezen a napon született Benkő Péter, kétszeres Jászai Meli díjas magyar színészt, érdemes művészt, köszöntjük föl, de jó, alaposan visszagondolva mindenre, ami az Egri csillagok, és minden, ami ez a sok hosszú év, amit egy szép hangon kéne befejeznem, ha megy ez nekem, de én nem tudok jól angolul. Önök azonban, hogyha amerikai filmeket néznek, akkor hallhatják azt a dörmögést, ami Morgan Freeman Oscar-díjas amerikai színészhez kapcsolódik, aki 1937-ben született ezen a napon. Na, jöjjön a krákogás, meg a születésnapi jó kívánságok, vagyis maga a klasszik hitány június 1-én, hétfőn.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu. Következik Richard Wagner, Lohengrin, harmadik felvonás, előjáték. Előadja a Budafoki Doknányi Zenekar, karmester Hollerung Gábor.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Változékony időre számíthatunk. A cégeknek ma éjfélig kell befizetni adójukat. A motorosokat ellenőrzi a rendőrség. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Új vezetési módszert szorgalmazott az iráni elnök. Masoud Pezeshkian a forradalmi gárdához közel álló hírügynökségnek azt mondta, az ország vezetésébe be kell vonni a különböző társadalmi rétegeket, a gazdasági és a tudományos élet képviselőit, valamint a lakosságot is. Az iráni elnök egyúttal ismét energiatakarékosságra szólított fel, mondván, ha nem sikerül az energiafogyasztást csökkenteni, az hatással lehet az ország ipari termelésére. Ma tárgyalja a képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlés. A kormánypárti előterjesztés szerint átlagosan 40%-kal csökkenhet a képviselők fizetése. A kora délután kezdődő ülésen az interpellációk és kérdések mellett megemlékeznek a közelmúltban elhunyt Siklós Csaba MDF-es és Novák Rudolf SDS-es volt országgyűlési képviselőkről. A cégeknek ma éjfélig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót tegnap éjfélig kellett teletétbe helyezni és elérhetővé tenni az online beszámoló és űrlap kitöltő rendszerben. Az a cég, amely határidőre nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztették azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. Elítéli a kormány a szabadkai zászlóégetést, ezt írt a közösségi oldalán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarc Zoltán szerint a magyar-szerb kapcsolatok, azon keresztül pedig a vajdasági magyarok helyzete kiemelten fontos a magyar kormány számára, ezért kell felszólalni amiatt, ami Szabadkán történt. A Fidesz is elítélte a zászlóégetést. Kiemelték, hogy Közép-Európa és a Kárpát-medence népei történelmileg egymásra utaltak, és tisztelni kell egymás nemzeti jelképeit. Pénteken két szerb fiatal letépte a magyar zászlót egy ballagó diák nyakából, majd felgyújtotta azt Szabadka központjában. A rendőrség előállította a feltételezett elkövetőket, és vizsgálatot indított. A motorosokat ellenőrzi mától a rendőrség. Elsősorban a bukós isakok helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan módosításokat, például a kipufogók átalakítását. A rendőrök arra kérik a motorosokat, hogy utazás előtt mindig ellenőrizzék járművük műszaki állapotát és soha ne lépjék túl a megengedett sebességet. Borult esős idővel kezdődik a hét. Legfeljebb néhány órára süthet ki a nap. Többfelé lesz zápor, zivatar. A szél helyenként megélénkül. Napközben 20-26, késő este 15-20 fok várható.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset miatt csak lépésben járható a Róbert Károly körút a Rákóczi híd felé, a Lehel utcától a Kacsó-Pongrácz úti felüljáróig. Akadozik az előrejutás a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon is befelé, mint ahogyan a budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól északra, a pesti alsó rakparton pedig a Margit hídtól délre, a Lánchídig. Szintúgy telített a Bartók Béla út befelé a Móricz Zsigmond körtértől. Az M1-es, M7-es autópálya bevezető szakasza az Egér úttól, a Budaörsi úton tehát a folytatásban is torlódásra kell számítani, a 6-os főút bevezető szakaszán az M0-ásnál, a 10-es főúton befelé Solymártól és tovább a Bécsi úton is nehéz az előrejutás, és ugyanígy a 11-es főút bevezető szakaszán a Pünkösdfürdő utca előtt. A Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton a Szilágyi Erzsébet fasorhoz közeledve tapasztalható lassulás és erős a forgalom változatlanul a Széll Kálmán tér környékén is. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: az NTI híreit hallották.
0: Most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
5: Nagyon nagy szeretettel kívánok jó reggelt minden kedves hallgatónknak és minden kedves tündének, vagy tündérünknek, vagy tündénknek, hogyha szabad így mondani. Úgyhogy a boldog névnapok, a boldog nap, a boldog hó kezdet és hét kezdet mellett ne felejtkezzenek meg az egészségről, illetve a reggeliről, illetve hát erről az egész hitről, amivel azt mondják, hogy a reggeli ez egy nagyon fontos dolog, mert reggelizünk úgy, ebédeljünk úgy, és aztán eljutunk a koldusokig. Nem biztos, hogy az én tisztem ebben rendet tenni és megnézni, de az biztos, hogy megnézem, hogy a hölgyek mit gondolnak az egészről. Úgyhogy még mielőtt beszélgetnénk a gulyás kommunizmusról, a gasztro régésszel, mert hogy érkezik hozzánk Geri Ádám, aki elmondja, hogy a Gulyás kommunizmus konyhája című könyve mit és miket tartalmaz menzáról, mákos tésztáról, unikumokról, amiből kettő volt, aztán a harccal, a McDonald's-szal szemben, meg a retróról, a mézes mackóról, az utas ellátóról, a kinizsisről, de nem folytatom, mert azt ígértem, hogy nézzük meg, hogy a hölgyek mit gondolnak. A multilady.hu weboldal egészséges reggelit ajánl vitaminokkal, ötletekkel, receptekkel, nem elfelejtkezve arról, hogy a tej világnapja van. Tehát azért fontos a vitaminokban gazdag reggeli, mert hogy nem csupán az éhséget csillapítja, hanem támogatja a szervezet megfelelő működését is. Kedves Lédik, szerintem ezt gondoltuk, de azt nem, hogy segíti az anyagcserét. Csökkenti a vércukorszint ingadozásait, stabilizálja is egyébként a vércukorszintet, támogatja a zsírégetést és a kalória felhasználást. Jaj, de jó, vékonyak leszünk. Evéssel sose jön be. Az anyagcsere felpörgetési révén a reggeli elősegíti az optimális testsúly fenntartását, és hosszabb ideig tartó tehetségérzetet biztosít hát az irodában, vagy itt a 4x3 méter, a 2x3 méteres stúdióban, nem tudom, hogy ez mit csökkent, de a nassolási hajlamot bizonyára csökkenti, és itt most nagyon csúnyán nézek a stúdióban eldobált ropis zacskókra, meg a Balaton szeletes, hát na, jó, erről nem beszélünk, tehát hosszabb ideig biztosít egyenletes energiát, bármint a gazdag zappehely, meg a teljes kiérülésű kenyér, ami lassabban emészthető, de a fehérjedús ételek, például a tojás és a joghurt, az gyorsabban és hatékonyabban működik. Én itt már azt hiszem, hogy elvesztettem az egészet, de támogatja az agyműködést, próbál engem serkenteni itt a multilédik sora, javítja a koncentrációt és a memóriát, és még mindig a reggeliről beszélgetünk, és a napközbeni fáradtságnak is búcsút inthetünk. Na ebben végképp nem hiszek, hogy inkább térjünk majd vissza a jó zenékhez, illetve a jó zenék mellett majd a gasztro bloggerhez, aki elmeséli, hogy élemedett gyermekkorunkban, vagy nagyon régen, milyen is volt ez a bizonyos élet itt nálunk, a gulyás kommunizmusban, vagy szocializmusban, vagy majd keresünk egy jó elnevezést, és én nagyon jól tudom, hogy amit egyedül nem szabad délelőtt művelni otthon, mármint a szomszédok miatt, az a bundás kenyér készítés, úgyhogy a sárga irigység meg ez, hogyha valaki most bundás kenyeret ihat menzateával. Jaj, nagyokat kell sohajtani, és arccal a fogyókúra felé, dehogyis éljen a könnyedség, meg a nyugalom, vagyis a klasszik nyitány.

0: Könyvjelző. Kötetlen beszélgetések könyvekről, írókkal és kritikusokkal a Klasszik Rádió 92.1-en itt a Nyitányban.
1: Nagyon finomak leszünk, nagyon kedvesek leszünk, és nagyon reggeliek leszünk, de ez mind Geri Ádámnak köszönhető, én csak az éhes és a nyállógatós, vagy nyálcsorgatós részét vállalom a beszélgetésből. A gasztrolégésszel beszélgethetünk, újságírónak tartod magad, de hát azért bloggerként is nagyon sokan szeretnek és követnek, és végre itt vagy, mint könyvszerző, május 26-a, ha jól olvasom, ez a megjelenése a Gulyás kommunizmus konyhája című kötetednek. Először is jó reggelt kívánok, mert azt elfelejtettem, másrészt pedig idézd föl a 3 perccel előtti beszélgetés részletünket. Ez a Gulyás kommunizmus honnan származik, és mit jelent, és mettől meddiget jelent?
2: Jó reggelt kívánok Balázs neked és a hallgatóknak is. A gulyás kommunizmus szó, nagyon sokan azt gondolják, hogy Kádárnak a rendszerére találták ki ezt a kifejezést, viszont eredetileg ezt is szóval a Szovjetunióból importáltuk. Hruscsov valami hasonlóval próbálkozott, inkább a hasakat akarta ő is megtölteni a fejek helyett, és a párt éléről való távozása után gyakorlatilag föl akartak hozni valamit ellene, amivel indokolták, hogy eltávolították, és ezért személyre vetették, hogy nem annyira az ideológiai szinten próbálja, vagy szintéren próbálja megdolgozni a népet, hanem inkább jól akarja lakatni őket, és ezért rátalálták ki ezt a gulyás kommunizmus kifejezést, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy tényleg tulajdonképpen megpróbálnak mindent megadni a népnek az alapvető szükségletekből, és cserébe megvan egy ilyen ki nem mondott egyesség, hogy ők meg nagyon nem ártják bele magukat a világ dolgaiba, vagy az ország dolgaiba.
1: Szabad konyha pszichológiával élni, mert ez annyira fontos dolog, ez nagyon sok mindent eltakar, elfed, azért régóta foglalkozol ezzel és gasztróval, az nagyon sokat jelent?
2: Igen, de talán ezt lehet, hogy a közgazdasági oldalról, a Maslow-nak arról az 5-szintes piramisáról, piramisa felől érdemes megközelíteni. Tehát igen, az egyik legalapvetőbb szükségletünk az, hogy tele legyen a hasunk, hogy ne éhezzünk, úgyhogy a többi csak erre épül. Úgyhogy ha ez a szint a piramisban rendben van, azt hiszem, ha jól emlékszem, ez a második szint a fizikai biztonság fölött. Ha ez rendben van, akkor azért sokaknak, szóval nagyon nagy baj már nincsen.
1: Újságíróval beszélgetek, ez az első, amit hangsúlyoztál még az első beszélgetésünkben, amikor itt beszélgettünk, és ez utolérhető a Spotify-on egyébként, mint ahogy a mai beszélgetés is utolérhető lesz. Ez picit történelem, ez mennyire gasztró, és mennyire a főmenüből elérhető Ádám, és mennyire egy ilyen nagyon komoly a könyvtárakban jegyezgető és cetlizgető Ádám?
2: Hát az egyik kötődik a másikhoz, mert mire eljutottam igen a főmenübe, és ott szintén mesélek az adott adáshoz, meg a Szél Tamás Fürsztyhez kapcsolódó ételekről beszélgetünk, azt megelőzte a kutakodás, akár újságarchívumban, akár a könyvtár mélyén, de még a könyv kapcsán egyébként volt olyan, hogy szemtanúkkal, tehát az adott témában közvetlenül érintett emberrel is találkoztam, vagy telefonon beszéltem, említhetném Farkas Bertalant, mert szinte mindent tudunk róla, de például az arra nyilván kevesebb figyelem jutott, hogy ő mit evett fönt, illetve hogy ő maga is vitt fel ilyen ajándékfalatokat gyakorlatilag, és akkor ezzel kapcsolatban beszéltem vele, hogy a pilóta kexről megtudtam egy érdekességet egy a
1: mióta?
2: Gyárban.
1: Bocsánat.
2: Hogy mióta van pilóta kex?
1: Igen, tudod, van ez a mióta anyát pilóta, de ezt hagyjuk, jó, igen.
2: De nagyon jó, mert pont ez az újdonság, mert ezért a pilóta kexről sok minden megjelent, de némi szerénytelenséggel mondhatom, hogy a történet elejét sikerült újraírnom, mert erre is azt gondoltuk, hát a könyvbe is azért került bele, mert ez nagy jelentőségre vagy népszerűségre a szocializmusban, tehát 45 után tetszett, de pont a győri gyárban, egykor a győri keksz gyárban dolgozó mérnök segítségével sikerült kiderítenem, hogy 43-ban már volt pilóta keksz, mert neki van egy régi füzete a gyárból, és ott van dátuma, hogy 43-ban már a pilóta kekszhez csomagolást terveztek, és ő azt valószínűsíti, ez is szerepel a könyvben, hogy 43-ban a légierőhöz elég sok Győrből, Pannonhalmáról elég sok fiatalt soroztak be, és hogy talán ez adta az ötletet, hogy akkor a pilóta, hogy szülessen egy pilóta keksz, vagy azért, hogy vigyék magukkal a bevetésre, vagy a próbálták ezt kicsit a reklám, ezzel reklámot csapni ennek az új terméknek, szóval, hogy gyakorlatilag 10 évvel akkor régebb óta van pilóta keksz, mint azt eddig gondoltuk.
1: Amikor így ilyen újdonságokkal jössz elő a könyvben, akkor le is rambolsz nimbuszokat? Néha azt is kell vállalni?
2: Hát én nagyon szeretem, az a legjobb az egészben, igen. Sőt, hát eleve olyanokat nem is szoktam megírni, amit már nagyon sokan megírtak előttem. Azt, hogy nem tudom, a Krúdi fröccsöt Krúdi találta föl, és még mondott is hozzá, amit
1: nem... Újházi
2: igen. Szóval, hogy mindig azzal kezdem, hogy egyrészt megnézem, hogy mennyien írtak erről előtte, és hogy megpróbálom a korabeli újságok alapján visszanyomozni, hogy igaz-e a mai tudásunk róla, vagy egy városi legenda, ami valahogy kialakult az idők során, és hogyha igaz, tehát ha egyezik az általam felkutatott tények, egyeznek a mai tudásunkkal, például a Jókai leves tényleg úgy tűnik, hogy Jókai Mornak hathatós közreműködésével jött létre, akkor azt félre is teszem, mert azzal már nem tudok, abban a témában már nem tudok újat elmondani.
1: Most 28 téma étel, vagy nem is tudom, hogy van ebben a kötetben, illetve ebben a könyvben. Lehet ezt receptkönyvként is olvasni? Azért, akik hallgatnak minket, ők ott tartanak a konyhában rengeteg könyvet.
2: Uh-huh. Van benne pár recept, de ez inkább csak illusztrálja azokat a cikkeket, ahol, vagy azokat a igen, cikkeket, vagy fejezeteket, ahol ez adta magát, említhetném mondjuk a mesesajtot, ha már volt itt tejkampányotok, hogy... A mesesajt az nagyjából a 89 után megszűnt, egyszer még próbálták visszahozni kevés sikerrel, de aki szeretné megtudni, hogy mi az, amit imádott vagy utált egy fél ország, ahogy látom az arckifejezésedben, te az utálat kategóriába tartozol. Szóval nekik például keringenek házi receptek, amivel ma is reprodukálhatják őket, de ugyanilyen a bélszínróló is. És akkor ezek adták magukat, ezeket beletettük, de nem ez a hangsúlyos a könyvben, hanem a történetek maguk.
1: Közétkeztetés, tömegétkeztetés, ez kikerülhetetlen téma. Tényleg ennyire törődtek vele? Vagy ez fontos volt?
2: Abszolút, abszolút. És akkor visszatérve a gulyás kommunizmus kifejezéshez, meg az azzal oda kapcsolódó kérdésedhez, igen, ez egy alapvető célkitűzése volt az 1956 után Kádár János nevével fémjelzett és 1989-ig tartó rendszernek, berendezkedésnek, hogy ne legyen munkanélküliség, ugye tudjuk, hogy ez volt olykor kapun belüli munkanélküliség, illetve hogy gyakorlatilag senki nem éhezett. Szóval a szerény keretek között, de ezt mindenkinek próbálták biztosítani.
1: Retro és nosztalgia, tudsz-e valami jó érvet fölhozni a 89-et utáni, vagy előtti korszakot nem ismerőknek? Ez nekik mit jelenthet?
2: A szüleik korát egy talán nem annyira tudományos, vagy ilyen tankönyvszagú oldalról megközelítve, tehát nem azt írom le nyilvánvalóan a könyvben, hogy zajlott az 56-os forradalom, mik voltak az 5 éves tervek, hanem szerintem egy ilyen színes, szagos módon mégis kapnak egy jó képet az 56 és 89 közötti, vagy 45 és 89, mert azért van 56-ot megelőző történet is a könyvben, tehát a 45 és 89 közötti időszakból ott szerintem egy stílszerűen egy emészthető módon ismerhetik meg azok, akik nem éltek benne.
1: most kérdezek rá, az, hogy jól bánsz a szavakkal, az fontos, ezt lehetett volna rosszul megírni? Ez lehetett volna nem siker? Mert siker azért én nagyon jól tudom, rokonságból ismerősök köréből, hogy ha ezt a témát hozza fel a dám, akkor ez rendben van.
2: Szerintem lehetett volna, és úgy lehetett volna rosszul megírni, hogyha tényleg nagyon szárazan a tényekre. Tehát sokszor én is először beleestem a hibába, de nyilván volt szerkesztője a könyvnek, hogyha 20 újságcikket találtam ugyanahhoz a témához, vagy ugyanahhoz az egy momentumhoz, de egy picit más, hogy a megírva a korabeli sajtóban, akkor próbáltam minél többet beleszuszakolni az adott bekezdésbe, de hogy egy idő után, itt is teljesen igaz, hogy a kevesebb az néha több. Tehát nagyon fontos az is, igen, hogy mindez olvasmányos legyen, ne vesszünk el az évszámot, tényleg ne egyik idézettől tartson a másikig a fejezet, vagy a mondatok. Szóval, hogy tényleg ne csak tartalmilag, hanem stílusában is ez olvasmányos, olyan gördülékeny legyen.
1: Annyi engedményt most adok a zenének, hogy egy krimi főcíme erejéig elvonatkoztatunk a témától, hogy a bundás kenyeret szabad-e reggel enni, vagy csak este szabad enni, meg még az unokjunkról is kell beszélni egy picikét, a bélszínrólón. Hát ezt most intően mondom, hogy nagyon gyorsan átsiklottál rajta, pedig egy rendkívül fontos tematika, úgyhogy szerintem a gasztrorégésszel Geri Ádámmal beszélgetünk. A Gulyás kommunizmus konyhája című könyvéről, ez mindenkit érdekel, egy nyelek nagyokat, picit zenélünk, aztán jövünk vissza újra.

0: Klasszik Rádió 92.1. június 1-én egy hétindító hétfőn beszélgetünk. Egyrészt a gyomrunkról, Geri Ádámmal, a gasztrolégész. Tényleg, te hogy tartod magad? Te vagy a gasztrolégész, vagy kitaláló, vagy...
1: Én vagyok a gasztrorégész.
0: Te vagy a gasztrorégésszel, újságíróval főként, és most végre könyvszerzővel is, mert hogy amit mondtam, a szocializmus gyomornézetből, a golyás kommunizmus konyhája az egy hete megjelent, 26-án megjelent könyv, amit mi lapozgathatunk, olvasgathatunk, és nem fogod elkerülni az Unikumról való beszélgetést, ami... és ez része a kérdésemnek is, most nagyon okos leszek. Néha tulajdonnevekkel találkozol, mert ezek is fontosak. Tovább élnek ezek a dolgok? Elfelejtettük a második világháború után, hogy kell ezekre gondolnunk?
1: Hát a Cvak Unikum az pont egy érdekes példa, mert ugye a Cvak gyárat is államosították elég hamar 1945 után, és akkor per is lett ebből, hogy a magyar állam elvileg a terméket sem gyárthatta volna tovább, bármilyen recept alapján is, ugye az eredeti receptet ezt kimenekített a család.
0: Itthon.
1: De volt itthon, viszont ott a Cvak Unikumból a Cvak nevet el kellett hagyniuk, illetve hát maguk is gondolom előbb-utóbb elhagyták volna, úgyhogy maradt az Unikum, és utána viszont már tényleg gyakorlatilag a propagandát vagy a kampányt arra építették, hogy tényleg felejtse is el a szocializmus embere azt, hogy ez valaha Cvak volt, van ez az Unikum, ami sokkal jobb, mint ami valaha volt. A bajok akkor kezdődtek, amikor már közeledtünk a rendszerváltáshoz, és Cvak Péterik visszatérhettek Magyarországra, és el is kezdtek tárgyalni arról, hogy esetleg akkor már visszatérhet a Cvak Unikum is, amit ők közben Olaszországban újra elkezdtek gyártani, úgyhogy az az érdekes eset állt elő, hogy ott a rendszerváltás környékén két különböző Unikum, egy, amit még a magyar állami liköripari vállalat gyártott, és az, amit a Cvakék úgymond hazahoztak, ez a kettő egyszerre volt forgalomban, és hát természetesen gyengén pozíciója az állami volt, mert ők tényleg nem az eredeti recepttel dolgoztak, tehát ők voltak azok, akik bizonygatták, hogy de bizony az övék az igazi. De aztán ez megszűnt, és akkor megint lett egy Cvak Unikum.
0: Mint ha semmit nem tudnék a dolgokról, de hát nagyon sok kamionos ismerős volt akkoriban, és a család környékén, akik hoztak és vittek. Nagyon nagy szerencsé, hogy még egy nagy U betűt tudok itt neked mondani, ez az utasellátó, ami azt se tudják a kicsik, hogy ez mi volt.
1: Az utasellátó, hát mai, ne. Hát hogyha minden pályaudvaron, hogyha van valami, mondjuk ha szabad a Relay újságárus,
0: igen.
1: Talán most már azért nem visszaszorulóban van ugye a nyomtatott kiadványok olvasása, de hogy pár évvel ezelőttig gyakorlatilag minden állomáson volt Relay, ahol újságot, kávét, üdítőt,
0: csokoládét
1: lehetett venni. Na most valami hasonlót kell elképzelni abban az értelemben, hogy utasellátó egység is gyakorlatilag minden állomáson, vasúti állomáson volt 89 előtt, csak ott a hangsúlyosabb volt az ételital választék, tehát volt melegkonyhás utasellátó egység is, gyakorlatilag ez, mivel a második világháború előtt szinte minden állomáson volt vendéglő vagy étterem. Ezeket
0: resti.
1: Igen, így van. Ebből jött a resti kifejezés. Ezeket 45 után a létrejövő utasellátó vállalat mind megkapta, ezeket államosították, mind megkapta, és ezeket üzemeltette. Viszont ugye 45 előtt ezeknek semmi közük nem volt egymáshoz. Tehát, hogy a Krúdi erről számos tárcát írt, vagy történetet írt, hogyha az ember egy jó marhapörköltre vágyik mondjuk, akkor lehetőleg a vonatát mondjuk kassán késsele, mert hogyha a következő vonat egy óra múlva indul, akkor eddig beülhet a restibe, és ott kapja az országnak a legjobb marhapörköltjét, vagy Debrecenben, vagy Szombathelyen. Viszont 45 után mindegyiknek az üzemeltetését megkapta az utasellátó vállalat, ezeknek az éttermeknek, restiknek. létrejött egy utasellátó ételgyár is, tehát onnantól kezdve gyakorlatilag minden restit ugyanabból a gyárból láttak el, tehát már semmiféle helyi jellege nem volt ezeknek a helyeknek, legfeljebb egy picit az arculatban, vagy a kocsmáros, vagy a pincér egy helyi ember volt, aki a szomszédon volt, tehát ennyi személyesség volt benne, de az étel maga az mindenhova, minden resti, vagy minden utasellátó egységbe ugyanazokból az ételgyárakból érkezett. De aztán megnyerték a Malévnak a vendéglátó részlegének az üzemeltetését, egy ideig még a parlamentben is jelen volt az utasellátó, szóval egy nagyon kiterjedt vállalat volt.
0: 5.-6. történetnél tartunk, de hát azért jóval bővebb a könyv, 28 ilyen történet, étel és ami akarom van benne. A legértelmetlenebb dolog jön a világon, a bélszín roló, ami oximoron úgy, ahogy van. Ezt mi találtuk, minek találtuk ki? A bélszín az jelentett valami gazdagságot a fejekben, én konyhapszichológiából indulok ki.
1: Szerintem igen, mert hogy a hiánygazdaságban azért bélszínhez nem lehetett egyszerűen hozzájutni, tehát legalább így abba a hitbe ringatták az embereket, hogy bélszínt esznek. Hogy ez valóban így volt-e, azt a mai napig nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy a csomagoláson fel van tüntetve, hogy marha hús tartalmaz, de hogy a marhának melyik részét és pont a bélszínjét, arra kicsi a valószínűség, de tényleg az emberek még talán a marhahúshoz is így kerültek, marhahússal is így kerültek legközelebbi kapcsolatba, mert azért az sem volt mindenhol, meg nem jutatott hozzá mindenki minden nap, szóval, hogy valószínűleg ez volt a mögöttes gondolat, bejött tulajdonképpen, bárhogy tekintettek rá az emberek, jobb hiány, vagy mert tényleg szerették, ették, gyakorlatilag receptkönyveket lehetett volna megtölteni a házi receptekkel, újságok, tényleg korabeli újságok, amiket így az írás közkönyvírása közben felleltem, a legkülönfélébb és olykor egész bizarrba hajló receptek, például olaszos paradicsom szósszal leöntött sült bélszínroló, amit olaszosan neveztek itt Magyarországon, de hát szerintem a jó, csak bízhatunk benne, hogy Olaszországban nem jutott el a hírem, mert hát ők vakarták volna a fejüket, de mágombóc helyett is felkarikázva azt tették húslevesbe, szóval a nép használta, tehát elérte a célját. Én nem gondolom, hogy sokat gondolkodtak azon, hogy valójában mit esznek.
0: Rögvest eljutunk majd a könyv tapintható bemutatójáig, illetve a bemutató után mondjuk egy jó kis dedikálásig, de ha már Olaszországot említetted, én nem vagyok nagy olaszmániás, de a pizza az pizza, arról meg kell létezett akkoriban pizza? Én nem is emlékszem, mikor találkoztam ezzel a fogalommal először.
1: Az 1960-as években nyitott a Napoletana pizzéria, az például közel 20 évvel megelőzte a könyvben szintén szereplő első magyar kínai éttermet. Ott megint az a furcsa. Igen, a vörös sárkány, az Andrásin. Az a fura helyzet, tehát előbb pedig ugye Olaszország maga volt a megtestesült nyugat, és mégis az előbb nyithatott, mint a baráti Kínát reprezentáló étterem. Ennek az volt az oka, hogy azért volt némi mosolyszünet, például Szovjetuniós Kína között azokban az időkben, és akkor annyira nem szorgalmazták, hogy legyen vasfüggönytől keletre első országokban kínai étterem, de a pizzéria az valamiért létrejöhetett. A sajtó sem mindig tudott vele mit kezdeni, a maga Napoletana is olyan mondva csinált pizzák voltak, tehát ott is nagyon sok, először nagyon pici konyhával működött, és mindent a üzemeltető belvárosi vendéglátóipari vállalatnak az üzeméből fagyasztva kaptak, aztán állítólag a városi legenda szerint volt egy olasz egyetemi hallgató, aki mégiscsak megtudta, hogy van itt a vasfüggönyön túl egy pizzéria, ő eljött ide gyakornoknak, ő ott gyakorlatilag sóval hintette fel a konyhát és újra tervezte, akkor amíg itt volt azon az egy nyáron, lehet, hogy tényleg lehetett olyan olaszos vagy nakható ételeket kapni. Úgyhogy a sajtó egy ideig lepénynek nevezte, a feltétet köretnek hívták, szóval barátkoztunk vele egy ideig, de az is sikert aratott, mert sokaknak tényleg ez hozta el az Olaszországot, ahogy a bélszínroló hozta el a marhát valamilyen formában.
0: Matekot és közgazdaságot te tanultál, van valami százalékos arányod, mi az, amit túlélte, és mi az, amit csak akkor tudok, hogyha anyukámmal vagy szegény nem létező nagyszüleimmel beszélgetek, de mi az, ami most megvan még?
1: Ez jó kérdés, arányát tekintve nem gondoltam végig, de nagyon sokszor a blogomon is, amikor írok, nagyon sokszor az utolsó mondat gyakorlatilag, hogy a 89-es rendszerváltást még megérte, az adott termék adott hely, akkor indult meg a lejtőn, mert kinyitott a piac, konkurencia, jött be Magyarországra, akkor már szélesebb volt a választék, szóval azért a 89 ez tényleg egy határvonal, de azért, ha már említettük, a Pilóta Kekszet megvan még, a Túró Rudi megvan még, egyébként Bélszínróló is, én azt hiszem, hogy létezik még, úgyhogy a Pajtás étterem, mert nem csak a könyvből ez is kiderül, és ez számomra is újdonság volt, hogy Pajtás nem csak itt a Gyorskocsi utcában volt Budán, hanem ezt egy láncnak akarták, egy ilyen diák étkeztetési láncnak, és ebből 3 nyitott összesen, de sokkal többet gondoltak, volt egy Zuglóban, és volt egy Újpalotán, és az Újpalotai az máig megvan, a szolgáltatóházban egy emelettel lejjebb költözött, azt hiszem alapvetően a kerület üzemelteti talán idősebbeknek, rászorulóknak, de hogy gyakorlatilag az utcáról is bárki bemehet oda, én még nem jártam, nem tudom mennyire idézi a régi Pajtás hangulatát, de mint márka, név, hát az üzemeltető is, mondom most már a tudomásom szerint a kerületi önkormányzat, de mint márka, név, meg egyfajta életérzés, meg kifőzde létezik. Úgyhogy egy-kettő itt van velünk, érdemes ezeket fölkeresni.
0: Van egy skatúja, amiben belerakhatod a könyvet? Most Sali Noémitől idézhetnék, tehát, hogy menőkönyv, na jó, de ez nem egy skatúja, tehát ez nem olyan, mint egy mese, vagy egy családregény. Minek számít ez, és ugye nem sokára tényleg jön a könyvhét, és akkor ott leszel valódban.
1: Érdekes kérdés. Biztos, hogy gasztronómia, gasztrotörténet, talán ezt mondanám. Igen, gasztrotörténet, egy kicsit korkép tényleg arról az időszakról, úgyhogy remélem, hogy több dolognak a metszetése miatt esetleg több érdeklődési területről tudunk vele olvasókat bevonzani, az lenne a legjobb.
0: Jó, és akkor könyvhét ott leszel? Ott lesztek?
1: Igen, a kiadónak, a Cser kiadónak a standjánál, ha jól emlékszem, a 37-es stand június 14-én 14 órától fogom dedikálni a könyvet a Vörösmarty téren.
0: Ez nagyon jó, és tudod, hogy a végére hagyom azt, amit nem mertem volna megkérdezni, tehát Venice korszak, Venice Gyula?
1: Venice József.
0: Venice József, nagyon szépen köszönöm. Hát, hogy az ő áldásos hatása, mindig így legyintünk, meg az egészre így legyinthetnénk, hogy ez rossz volt. Egy ilyen végszót szeretnék, hogy ez nem rossz volt, hanem hogy ez volt.
1: Igen, adott körülmények között egész egyszerűen őt fölkérték valamire, és adott körülmények között azzal főzött, amiből tudott, és valóban meghatározója volt a kornak. Nyilván ma már mások a lehetőségek, ezért másként tekintünk rá, de én azt gondolom, hogy ha nem ő, nyilván most ő lett a mumus így visszatekintve, de hogyha ő nem vállalja a felkérést, amit nem tudunk, hogy egyáltalán megtehetett volna, ha nem ő vállalja a felkérést, akkor megcsinálta volna más, előbb-utóbb lett volna rá jelentkező, és akkor lehet, hogy nem Venice korszaknak, hanem Kovács korszaknak hívnánk, és egy Kovács nevű emberre haragudnánk azért, ami azért mégiscsak tényleg sok embernek lehetőséget adott arra, hogy meleg ételhez jusson, étterembe eljusson, nyilván ott már kérdéses, hogy mit kapott, de hogy pont azért, mert így nagyon racionalizálták a kor követelményeinek megfelelően, vagy Venice nagyon racionalizált a vendéglátástól kezdve a közétkeztetésen át az összes területet, mégiscsak valamihez azért hozzájutottak az emberek.
0: Hallgatóink nagy része és az ifjabb Johann Strauss rajongók már várják, hogy a denevér nyitány következik, de egy kérdés még bele kell, hogy férjen. Utána már nem olyan érdekes ez az egész? 89-től? Vagy ott is vannak, lennének azért történetek?
1: Lennének szerintem, nekem még talán nincs elég messze, de biztos, hogy lenne, és egyébként van azért olyan, amivel már így is foglalkoztam a blogon, nyilván a tematikájánál, vagy a koncepciójánál fogva a könyvbe, ez nem fért bele, de a pápa látogatás, hogy mit evett a pápa, amikor 1996-ban itt járt, mit evett a Diana és a Károly a Gundelben, amikor itt jártak. Tehát ezekkel foglalkozom. Gyakorlatilag, ami már megtörtént, az gasztrorégészetileg érdekes, úgyhogy szerintem előbb-utóbb fel fog bukkanni a blogomon minimum, aztán egyszer talán könyvben is.
0: Mert hogy a blog az pötyöghető, gasztrorégész blog, és akkor a könyv pedig a Szocializmus gyomornézetből, a Gulyás kommunizmus konyhája című könyv, és a Cser kiadó jóvoltából majd tessék a könyvhéten jó hosszú aláírást kérni. Receptet is tudsz? Nem, azt nem akarsz.
1: Írni a ajánlásban? Hát most, hogy felvetetted, és majd lehet, hogy a hallgatók ezután követelni fogják, akkor ezért majd készülök egy-kettővel.
0: Nagyon szépen köszönöm. Tulajdonképpen Geri Ádámmal beszélgethettem. Én már itt mindent lenyeltem, vagy én most már nagyon éhes lettem, de ez jól esett, úgyhogy Ádám, még sok történetet kívánok, és köszönöm, hogy az eddigieket összeszedted nekünk, és külön köszönet a bélszínrólóért, mint special tiért nekem.
1: Nagyon szívesen köszönöm a meghívást.

0: Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1. Következik Nyikolaj Rimszkij-Korszakov, Dongó. Zongorán közreműködik Bizják Dóra és Zentai Károly. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset miatt csak lépésben járható a Róbert Károly körút a Rákóczi híd felé, a Lehel utcától a Kacsó-Pongrác úti felüljáróig. Akadozik az előrejutás a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon is befelé, mint ahogyan a budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól északra, a pesti alsó rakparton pedig a Margit hídtól délre, a Lánchídig. Szintúgy telített a Bartók Béla út befelé a Móricz Zsigmond körtértől. Az M1-es, M7-es autópálya bevezető szakasza az Egér úttól, a Budaörsi úton tehát a folytatásban is torlódásra kell számítani, a 6-os főút bevezető szakaszán az M0-ásnál, a 10-es főúton befelé Solymártól és tovább a Bécsi úton is nehéz az előrejutás, és ugyanígy a 11-es főút bevezető szakaszán a Pünkösdfürdő utca előtt. A Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton a Szilágyi Erzsébet fasorhoz közeledve tapasztalható lassulás és erős a forgalom változatlanul a Szél-Kálmán tér környékén is. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92. június 1-én, ráadásul hétfőn, egy kis dongó után most következik egy remek program ajánlat, ami sokkal hosszabb ideig tart, mint egy züm-züm. Haydenom régi zenei koncertek júliustól egészen decemberig, mert hogy a nyáresti Eszterházi hétvégéktől a nemzetközi jelentőségű 4. Haydenom Eszterháza Fesztivál programjain át az őszi és téli zeneakadémia hangversenyekig kamarazenei estek, koncertszerű opera előadás, kantáták és szimfonikus művek egyaránt szerepelnek a műsoron. Bach, Haydn, Mozart, Schubert és a korszak további meghatározó szerzőinek művei ezúttal is korhű hangszereken szólnak meg a historikus előadásmód kiváló nemzetközi és hazai előadóinak közreműködésével. A Haydenom koncertek Eszterházán sorozat 4 nyári hétvégén át július 10-e és augusztus 1-e között péntek és szombat esténként hangulatos koncertekkel tölti meg a Fertődi Eszterházi kastély lenyűgöző Apolló termét, ahol a különleges összeállítású műsorok mellett a magyar régi zenei élet jeles képviselői vonulnak fel. Fellép a Capella Savaria, az Ensemble Variable és az Orfeó zenekar Vasegyi György vezényletével. Szólistaként pedig Bene Róza, Bertalan Andrea, Borsányi Márton, Gerhát László, Pálkövi Dániel, Paprita és Somlai Petra játékát is megcsodálhatja a hallgatóság. Eszterháza történelmi helyszínén augusztus 28-a és szeptember 5-e között 4.

Adventi várakozás egyében pedig Bach kantátái hangzanak el, a Vashegyi György vezényelte Purcell kórus és Orfeó zenekar, valamint kiváló hazai szólisták mellett olyan ismert vendégművészek előadásában, mint Ella Marshall Smith és Christian Immler. Az évet végül az Ensemble Variable koncertje zárja Mendelssohn Kalkbrenner és Brahms kamara műveivel. A haydereon.com oldalról összeszedetteben, bővebben és jobban is tájékozódhatnak majd tehát a régi zenei koncertekről a nyár végétől egészen karácsonyig szép élményekkel.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Változékony időre számíthatunk, a cégeknek ma éjfélig kell befizetni adójukat. A magyar kormány elítéli a szabadkai zászlóégetést. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Új vezetési módszert szorgalmazott az iráni elnök. Masoud Pezeshkian a forradalmi gárdához közel álló hírügynökségnek azt mondta, az ország vezetésébe be kell vonni a különböző társadalmi rétegeket, a gazdasági és a tudományos élet képviselőit, valamint a lakosságot is. Az iráni elnök egyúttal ismét energiatakarékosságra szólított fel, mondván, ha nem sikerül az energiafogyasztást csökkenteni, az hatással lehet az ország ipari termelésére. Ma tárgyalja a képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlés. A kormánypárti előterjesztés szerint átlagosan 40%-kal csökkenhet a képviselők fizetése. A kora délután kezdődő ülésen az interpellációk és kérdések mellett megemlékeznek a közelmúltban elhunyt Siklós Csaba MDF-es és Novák Rudolf SDS-es volt országgyűlési képviselőkről. A cégeknek ma éjfélig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót tegnap éjfélig kellett letétbe helyezni és elérhetővé tenni az online beszámoló és űrlap kitöltő rendszerben. Az a cég, amely határidőre nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztették azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. Elítéli a kormány a szabadkai zászlóégetést, ezt írt a közösségi oldalán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarc Zoltán szerint a magyar-szerb kapcsolatok, azon keresztül pedig a vajdasági magyarok helyzete kiemelten fontos a magyar kormány számára, ezért kell felszólalni amiatt, ami Szabadkán történt. A Fidesz is elítélte a zászlóégetést. Kiemelték, hogy Közép-Európa és a Kárpát-medence népei történelmileg egymásra utaltak, és tisztelni kell egymás nemzeti jelképét. Pénteken két szerb fiatal letépte a magyar zászlót egy ballagó diák nyakából, majd felgyújtotta azt Szabadka központjában. A rendőrség előállította a feltételezett elkövetőket és vizsgálatot indított. A motorosokat ellenőrzi mától a rendőrség. Elsősorban a bukós isakok helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan módosításokat, például a kipufogók átalakítását. A rendőrök arra kérik a motorosokat, hogy utazás előtt mindig ellenőrizzék járművük műszaki állapotát és soha ne lépjék túl a megengedett sebességet. Borult esős idővel kezdődik a hét. Legfeljebb néhány órára süthet ki a nap. Többfelé lesz zápor, zivatar. A szél helyenként megélénkül. Napközben 20-26, késő este 15-20 fok várható.
1: Az MTI híreit hallották. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a Róbert Károly körúton a Váci úttól a Rákóczi híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljáróig baleset miatt változatlanul csak arra szólni tudnak. A Hungária körúton a Kerepesi út és a Tököli út közelében, még a Könyves Kálmán körúton a Mester utcánál a Rákóczi híd felé szintén lassulást tapasztalhatnak. Az M1-es M7-es közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton is telítettek a sávok, illetve az Egér úton is akadozik a haladás a Balatoni úttól befelé. A Bartók Béla úton a Móricz Zsigmond körtér irányában a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon befelé és a Budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól észak felé szintúgy torlódást tapasztalhatnak. Nehéz az átjutás az Erzsébet hídon Pestre. A Pesti alsó rakparton egybefügg a sor a Margit hídtól déli irányban a Lánchídig. A Rákóczi úton a Barostértől befelé, az Üllői úton pedig a Határúttól befelé szakaszon szintén fennakadásra kell készülni. Varga Etelem, Mihály Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
1: Aki nagyon nagy szeretettel köszönti a kedves hallgatókat június 1-én, ami ráadásul hétfő, úgyhogy nagyon jól indulhatunk, és annál is szebben és jobban indulhatunk, mert hogy mesét ígértem mindenkinek, egy olyan mesét, illetve olyan meséket, amikhez zene is társulhat. Persze, hogy ehhez kell egyrészt, aki elmondja a mesét, másrészt pedig, aki játszik zenét zongorával. Zongorás meselemezről beszélgetünk nem sokára, Lázár Ervin meséiből Sütő András hangja, illetve ifja Balázs Elemér zongora játéka alkotott egy egészet. Különlegesség, hogy a zongora szólamok minden alkalommal a történetek hangulatára, kulcs szavaira és érzelmi rezdüléseire reflektálnak, ami így nagyon komolyan hangzik, de hát azért mégiscsak Lázár Ervinről van szó, aki ugye kerek évszámos, mert hogy 1936. május 5-én született Budapesten, ami teljesen félreérthető lehet, hogyha Rácpác Egres lenne a fejünkben, de hát azért ott van az is. Íróról, prózaíróról, meseim íróról beszélgetünk a Digitális Irodalmi Akadémia alapítójára, és a nevelkedés, ami nagyon fontos, mert hogy Tolna megye Alsó Rácz Egres pusztáján nevelkedett a budapesti születés ellenére, úgyhogy innen is vannak a kerekerdő történetek, meg vannak a Égaháza Dideki, és a mondjuk a Berzsi János történetek, de mondhatnék még ezret, csak hogy az én agyvelőm, a fékezhetet agyvelőm, amilyen aromónak volt, az kicsikét behatárolt, úgyhogy nem sokára egy picikét krimis zene után beszélgethetünk az alkotókkal, Sütő Andrással és ifjabb Balázs Elemérről, egy remek mesés történetről, zenés mesés történetről, ami ráadásul mesél lemez, úgyhogy jöjjön majd a Mesék hangjain című album. Most addig egy picikét pisztolyos meg kémes hangok jönnek.

0: Hangjelek. Koncertekről kezdőknek és haladóknak, zenerajongóknak és kíváncsiskodóknak. Ajánlók, aktualitások, érdekességek a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: Június 1-én itt a Nyitányban hétfőn indítsunk a legfontosabb dologgal, a mesével, sok mesével, és hát ugye a mi dolgunkkal, a zenével. A kettő úgy jön össze, hogy két fiatalembert köszönthetek nagyon kora reggel, legalábbis én így látom, hogy nektek még kora reggel van, de ez megbocsátható ebben az életkorban, és abban az életkorban is megbocsátható, akiknek szóltok, illetve ez legyen az első kérdésem Sütő András, színművészhez és ifjabb Balázs Elemér junior primadier zongorista és zeneszerzőhöz, ilyen hosszan nem fogtok többet titulust kapni tőlem. Szóval, hogy mindenki hajlamos arra, hogyha kiejtitek, hogy mese, meg hogy a mesék hangjai, akkor az az gyerekek. De nem. Igazándiból nem, ez mindenki, ugye?
2: Sok szeretettel köszöntjük mi is a hallgatókat, és köszönjük a meghívást. Igen, szóval a kérdéssel röviden válaszolva igen, mert szerintem egyrészt van egy olyan megközelítése a dolognak, hogy szerintem mindannyiunk, akik valamilyen kapcsolatban vannak a gyerekkori énjükkel, vagy magukkal, vagy őrzik magukban a gyermeki énjüket, azok szerintem mind sokkal gazdagabban élik a mindennapjaikat, és máshogy viszonyulnak az életadott pillanataihoz, vagy helyzeteihez. Szóval addig, amíg egy ember el tud azon tűnődni, hogy a fának a levelén átsüt a nap, és látja közben az erezeteket a levélen, addig, amíg ezek a pillanatok meg tudnak történni, addig szerintem pont megvan az a varázsa a gyerekkorének a megtartásának, amivel rá tud kapcsolódni ezekre a pillanatokra, és azok az emberek, ugye mindannyian, akik élünk, mindannyian voltunk gyerekek, és szerencsések azok, akiknek lehetnek, és aztán gyermekei, de mindannyian voltunk, és a történetek, amiket kapunk az édesanyánktól, édesapánktól, nagyszülőktől, vagy a szerencsésebbek a dédszülőktől, azok akarva akaratlanul mintákat raknak le a személyiségünkben, olyan mintákat, olyan történeteket, amik tulajdonképpen útravalóul szolgálnak, lehet, hogy nem akkor értjük meg őket, amikor éppen benne vagyunk, vagy amikor éppen hallgatjuk őket, hanem majd csak az életnek egy későbbi adott szakaszában eszmélünk rá, hogy hoppá, én most tényleg én vagyok a kis királyfi, aki feljött szerencsét próbálni a nagy királyságba, csak végig kell még küzdenem magam azon a sok akadályon, meg még a hétfői sárkánnyal is meg kellene küzdenem, hogy elnyerjem a királylány kezét. Ezt most csak azért nyújtom ilyen hosszúra, mert én is egy 176 fős kisfaluból jöttem fel, kapcsolati tőke és ismeretség nélkül Zalamerenyéről ide Budapestre, ők még 2007-ben úgymond szerencsét próbálni. És aztán igen, az élet sorra adja azokat az akadályokat, amiket kell is, hogy adjon, mert hogyha nem adna, akkor nem lehetne fejlődni. És itt szeretnék visszacsatolni a mesék fontosságára, hogy az önismereti fejlődésnek a szerves része nagyon-nagyon mélyen, és Lázár Ervinhez azért szeretnék most átkötni, mert Lázár Ervin meséi azok nagyon-nagyon-nagyon egyszerre tudnak szólni a gyerekekhez, de egyszerre filozófikusak is, és egyszerre teljesen máshogy hatnak a felnőtt fülek számára. Amíg egy kisgyerek tud az egyiken esetleg nevetni, addig egy felnőtt simán tud az egyiken sírni. Például a Nagyapa meg a csillagok, ez a meséje is szerepel a mesék hangjai albumunkon, amit Elemérrel együtt készítettünk, az egy annyira szívfacsaró, megható mese, miközben egy kisgyerek azt mondja, de hát miért? Hát legalább esténként tud találkozni a kisfiú nagypapájával.
1: Neki
2: mert ott van fenn a csillagokban, okay, ragyog. De a felnőtt meg tudja, hogy már nem él. De hogy
1: én akkor szoktam sírni, amikor a döntődöm azt jelenti, hogy szeretlek. Én itt el is vesztem a fonalat.
2: Úgyhogy ez az album ez azért jött létre, mert Elemérrel mind a ketten kötődünk a mesékhez, másfelől azért, mert én pont abban az élethelyzetben vagyok, hogy van egy már 2 éves elmúlt kislányom, és nagyon sok időt veszítek el a hivatásom gyakorlása miatt, olyan közös minőségi időket, amikor én jelen szeretnék lenni, de közben meg az egyik karomba beleharapok, a másikkal megörülök, hogy markolhatom a hivatásomat, szóval, hogy én nem akarom most itt sajnáltatni magam hosszan, de azok az esték, amikor nem adatik meg, hogy mondjuk én mesélhessek neki, akkor arra próbáltam valami megoldást találni, és akkor jött egy pályázati felhívás, ami találkozott az én nem csak alkotói, hanem szülői igényem, mert ez a Fiatal Alkotók a Művészetért Egyesület felkérésére készült, ahol elnyertünk egy pályázati támogatást arra, hogy egy hangos könyvet létrehozhassunk. Most ez nem egy komplett hangos könyv, csak 5 mese, de így is egy 45 percet, 45 perces időt kitesz, és az volt a kísérletünk tárgya elemérrel, és itt szeretném őt kicsikét bevonni a beszélgetésbe.
1: Most már lassan beszélhetsz is elemérrel.
3: Ja, ami szeretettel köszöntök mindenkit.
2: Hogy hogyan tudnánk ezt összehozni, a prózát a zenével.
1: Amire volt már több kísérlet, József Attila kapcsán már beszéltünk, a ti kapcsolatotokról, akár színház, vagy akár diplomamunka.
2: Igen, Nagy Péter István rendezésében a Szent György és a Sárkány volt a Színház és Filmművészeti
3: Egyetemen. Ott kezdtünk el dolgozni közösen, és igazából ott indult a művészeti és a baráti kapcsolatunk is Sütivel. Én úgy tudnék kapcsolódni zeneileg egyébként, hogy úgy tudnám elmagyarázni az egészet, tehát ugyanaz konkrétan a zenei része is, hogy egyszerre törekedtem arra, hogy a gyerekek is be tudják fogadni, de közben legyen azért pár olyan frázis, vagy pár olyan dolog, ami a hozzá is értők, és a hozzá nem értők is úgy hallgatnak, hogy fú, ez nagyon szép, ez nagyon őszinte, ez nagyon furcsa, ez nagyon jó, tehát hogy így próbáltam ugyanazt megcsinálni kvázi, mint a Lázár Ervin, hogy tényleg így mindenki tudjon kapcsolódni az egészhez, ami talán eddig a legnehezebb dolog, amit csináltam albumon, mert az ember játszik is, nem tudom, mit tudom, Rachmaninovot, Chopint, meg ez nyilván oda koncentrál, 100%-osan tudja, hogy mit kell, tudja, hogy hogyan, jobb esetben, és itt meg az a nehéz, hogy hát eleve ugye improvizálok, de vissza kell fogjam magamat. Tehát pont azért, hogy megmaradjon a gyermeteg tisztasága a harmóniáknak, hogy ne úgy kalandozzak, úgy menjek ilyen labirintusokba, hogy közben megmarad az a gyermeteg lélek, hogy ebben nincs kosz, ebben nincsen csúf, ebben nincs groteszk, hanem ez tényleg olyan, mint hogyha 3 évesen legelső emlékem az konkrétan az, hogy a köztársaság téren szaladgálok és realizálom, hogy ja, én Balázs Elemér vagyok, és 3 éves vagyok, és szaladgálok. És ezt az élményt próbáltam belefűzni a mesébe, hogy ja, én Balázs Elemér vagyok, 25 éves vagyok, és most éppen ezt játszom.
1: Szóval, jó, de akkor én leszek egy picikét a kosza dologban, mert ha idehozom Kisgyeletet vagy Debussyt, azoknak, akiket az elején mondtál, hogy
3: így van, így van.
1: Olyan füllel, ez nagyon nehéz balanszírozni.
3: Nagyon nehéz balanszírozni, viszont szerintem nekik ez nagyon sokszor sikerül. Szóval, hogy így pont azért őket mondtam, vagy akár Ravelt, mert bármikor őket hallgatom, érzem ezt a gyermetek tisztaságot. Szóval, hogy így nincs benne az, nagyon sokszor nincs benne az ilyen, amit mondjuk, mit tudom én, Rachmaninovnál, hogy leszakad az ember szíve, annyira szörnyű dolgok történtek az életben, és hogy ez annyira szép, hogy ezt le van írva, hanem tényleg az van, hogy elindul egy mese. És amikor Jarrettet is hallgatok, vagy Debussyt, akkor meséket hallgatok, és ezért próbáltam olyan világot teremteni zeneileg is, hogy ne csak a mesék nyújtsanak egy történetet, hanem így reflektáljon a zene is, hogy oké, akkor most itt tényleg megjelenik a mikkamakka. Tehát, hogy így legyen egy ilyen valid része az egésznek.
1: Nehéz, de belehozom a pszichológiát, mert bele kell hoznom a pszichológiát. Ki a pszichológus kettőtök közül?
2: Hát szerintem egymás
3: pszichológusai. Egyszer.
2: Attól függ, hogy melyikünk a terapeuta, hogy melyikünk hallgat. És melyikünk...
1: Plusz ugye jön a szülőség is.
2: Igen.
1: Vele, hogy akarod-e terelni, akarod-e vinni valamerre, vagy a mese néha túl szabad. Itt mennyi a szabadság?
2: Itt azért szerintem a zene szabadabb, és a szöveg az olyan szempontból egy picit jobban köti a dolgot, hogy Elemérnek sokkal nagyobb szabadsága volt arra, hogy én őt hogy inspirálom, az, amit hall. Ez egyébként, ez csak arra mondom, hogy ez úgy készült ez a felvétel, hogy nem úgy, hogy hogy külön készült a zene, és külön készült a hangsáv, hanem mi egyszerre voltunk egy stúdióban, és tulajdonképpen persze voltak megelőző próbák a produkció felvétele előtt, de ezek nem voltak lekötve, nem voltak lefixálva, tehát meghagytuk annak a szabadságát, hogy annak az adott napi diszpozíciónak, amit az elemér kap attól a mesétől, abban ő ott improvizálhat tényleg, és az a felvétel utólag visszahallgatva volt eldöntve a hangmérnök, meg a stúdió keverésénél, hogy ezt most megtartsuk, vagy újra vegyük esetleg.
1: Egyébként is ez a munkamódszeretek.
3: Abszolút, egyébként mindig ez viszont, tehát azt is fontos hozzátenni, szerintem, hogy first take az egész. Szóval, hogy nem is kellett, maximum egy-két tényleg másodpercet vágtunk ki az egészből, ami nem működött, mert annyira szerintem annyira össze tudott kapcsolódni, annyira jól kitaláltuk, hogy mi zeneileg mi tud összekapcsolódni a történetekkel, hogy konkrétan csak így folyt az egész. Tényleg így belekerültünk egy ilyen flow állapotba, és tényleg megszülettek azok a mesék és zenei reflexiók, amik azt tudom mondani rá, hogy igen, ez őszinte.
2: Például az egy eléggé jó dolog, hogy mondjuk szövegben, ugye a szöveg az kötött, a szöveg az egy történetet igen. elmesél, de például a szöveg és a történet kapcsán ő végig tud asszociálni, mondjuk ott van a Kék meg a Sárga című mese az albumról, hogy hogyan tudja ő, ugye ő klasszikus zene felől jön az elemér, és hogyan tud úgy klasszikus zenét játszani, ami egyszerre úgy szól felnőtteknek meg gyerekeknek, hogy hogyan bukkannak fel benne akár gyerekmondókáknak, a dallamainak a motivumaitól, akár egy magyar népdalig, de hogy ezek bele vannak nem direktbe, és egyáltalán nem jól, de annyira filozófikusan rejtve, mint amennyire egyébként Lázár Ervinnek egy-egy meséje is az. És ezt nagyon-nagyon jól megtudta, tehát nem illusztratív szinten, hanem inkább tudatalatti szinten, és itt nagyon jó, hogy behoztad a terapeutát, meg a pszichológiát, mert tulajdonképpen, hogyha a mese a felső réteg, mármint az én előadásmódom, akkor ő abszolút a mese tudatalatti rétegét rakja átélhetővé, hallhatóvá, befogadhatóvá az elemér.
1: Idáig áldottatok mostantól kezdve, nem, mert én itt behozom az anyukákat is, hát melyikőtök az anyuka? Kell itt női lélek, kell ez az óvóvédő réteg, vagy ez nem egy mesélés? És akkor itt arra kérdeztem rá, hogy ez este az ágyban szól, vagy az egész család mindenki egyszerre?
3: Én ezt nagyon úgy éreztem az első pillanattól kezdve, hogy ez akár egy egész családos meseprogram. Szóval, hogy szerintem ez egy meditáció inkább, és itt nincs feltétlen női, férfi energia. Itt nagyon sokszor egyébként tényleg, például ahogy említetted is, van-e a nagyapa és a csillagok, tehát az konkrétan...
1: Az a legszomorúbb
3: dolog az egész világon, és ez egy közös családi, akár ebédhez is szólhat. Szóval, hogy pont úgy próbáltuk felépíteni, és szerintem ezért gyönyörű a koncepció, hogy tényleg, hogyha vannak olyan szituációk, hogy összeül a család, vagy éppen a gyereknek be kell rakni valamilyen mesét, akkor mindenki tudja ezt élvezni. Szóval tényleg ne csak az legyen, hogy már a apukának vagy anyukának már így leragad a szeme, és akkor, hogy de még ezt el kell meséljem, bármennyire is a legszebb érzés a világon, hanem az, hogy az egész család tudjon valamit elvenni ebből az őszinte dologból, amit így kiadtunk magunkból. Nyilván így ráreflektáltunk minden egyes témára, mondom én is valahogy, hogy tényleg a nagyapa és a csillagoknál így bekönnyeztem magamba, hogy úristen, tényleg leszakad a szívem. Szóval, hogy ez egy közös meditáció tud lenni szerintem az egész család számára.
2: Még ez a gondolathoz csatlakozva, teljesen mindegy, hogy egy babzsákon délelőtt 10-kor hallgatják-e, vagy délután, vagy este. A mesék is úgy lettek összeválogatva, és maga az albumnak a zenei hanganyaga is olyan, hogy nem lehet úgy nagyon eldönteni, hogy ezt most este rakja be az ember, vagy éppen délelőtt. Tehát, hogy ez valahogyan függetlenítve van napszakoktól, vagy az alkalomtól. Nagyon-nagyon jó, hogy váltogatja a nézőpontokat, meg a témákat. Egyébként ez nem mi, hanem Lázár Ervin is csinálja, tehát amikor mondjuk a kék meg a sárga kapcsán hirtelen átmegy a fókusz abba, hogy egy festék pötty, hogy egy festék szín nek a szemszögéből kezdjük el szemlélni együtt a világot, és behoz egy olyan fókuszt, ami kizökkenti az időt, és ezek a legjobb, szerintem a legjobb anyagokkal mindez történik, legyen a színdarab, festészet, szobrászat, vagy tényleg film, hogy kizökkenti a befogadót, és megzavarja, egy olyan új nézőpontot hoz be, amire ő soha nem gondolt. És például szerintem sem egy felnőtt, sem egy gyerek nem fog feltétlenül, de mind a kettőnek így kicsit megcsavarja az elméjét, meg a nézőpontját az, hogy úristen, mi lenne, hogyha én egy kék színű festékpötty lennék? Vagy egy sárga? És tök érdekes, hogy erre felfűz az Ervin bácsi úgy egy történetet, hogy ezek ráadásul még össze is vesznek, hogy melyikük a szebb, és innentől meg már is otthon vagyunk, vagy a saját környezetünkbe találjuk magunkat, és aztán az, hogy ugye a kamera rá van zoomolva erre a két pöttyre, és hogy még megcsinálja azt is a mester, hogy kizoomol ebből 16:9-re, és tulajdonképpen ez az egész olyan mikroszinten történt, amiből mi semmit nem érzékelünk, mert egy kisfiúnak cseppent le az ecsetéről. És ezek annyira jó dolgok, hogy mi itt beszélgettünk ezekről a dolgokról, amik szerintem iszonyatosan fontosak, és mindennyiunknak az életéhez. Szerintem csak adnak és gazdagabbak vagyunk tőle, és fejlődünk tőle, de most erre a mesére ráfűzve az előző példára, közben meg mégis itt vagyunk a világegyetemben, és hogy ez a beszélgetés egy csepp a tengerben.
1: Most nagyon praktikus leszek és gonosz, mert én ugye hallgattam Spotify-on, mentem rá a darabkákra, nekem az autó jutott eszembe. Hát az milyen jó, nem?
3: Én egyébként még vonaton hallgattam a lemezt, és akkor realizáltam, egyébként visszacsatolva egy picit az előző témára, hogy még emellett, hogy a mesékben ugye megvan ez a perspektívikus gondolkodás, meg tehát nagyon sok, nagyon bonyolult egyébként, amennyire egyszerű. Én még zeneileg annyit próbáltam hozzáadni, tehát ugye magától adódó, nem véletlen beszéltem a Debussyről, magától adódó, hogy két festékpötty van, kék meg a sárga, én nyilván be fogom hozni azt, hogy az akkordoknak egyébként meg vannak színei, szóval így gyerekkorom óta van szinesztéziám, hogy így harmóniákhoz színeket tudok párosítani, vagy hangnemekhez, és ez volt a tökéletes projekt, amiben ezt tudtam is így érvényesíteni, hogy oké, akkor most jön a kék pötty, oké, akkor nyilván abban az akkordban leszek, vagy jön a sárga, jó, akkor összekeverem, és amikor összevesznek, akkor nyilván ennek a kettőnek a fúziója, tudod, hogy politonálisan a zöld, egyszerre a kék, meg a sárga, jön a harmadik, de közben, tehát hogy így az is, amennyire bonyolult, annyira egyszerű lett az összkép a végén. És ezt a vonaton realizáltam.
1: Ami nagyon jó a következő kérdésem, ezek a 21. századi gyerekek azért el vannak látva mindennel, legrosszabb esetben a kezükbe adják, de egyébként is nyitnak, néznek, és itt most hangokról, meg belső képekről beszélünk. Van a fejetekben egy külső kép, vagy csúnya kérdés tervről beszélni, de hát azért ti is tudjátok, hogy a vizualitás mennyire fontos dolog.
2: Két dolog jut erről az eszembe. Az egyik az, hogy én tudatosan próbálom most, ez most lehet, hogy azért, mert divat vagy nem divat, mi magunk otthon próbáljuk óvni egyelőre minden vizuális fölösleges ingertől.
1: Mert az már túl sok, oké.
2: A kisgyerekünket, ezért én jobban örülök neki, tehát hogy ez a személyes értékrendem, hogy mondjuk 5-6 éves koráig, amíg mi ennek, mert utána már úgyse fogunk tudni mi személyesen ennek gátat szabni, vagy akadályt állítani, de hogy előbb-utóbb úgy is találkozni fog monitorokkal, telefonokkal, de amíg lehet, addig ettől próbáljuk távol tartani, és ne az legyen az elsődleges, hogyha mondjuk csak úgy tudjon megenni egy ebédet, hogy egyből oda kell tenni elé egy telefont az asztalra.
1: Gorosz voltam, ez volt a kérdésem.
2: Hanem ez a dolog, hogy a mi albumunk, ez pont ez elleni, ennek a hiányát próbálja.
3: Inkább maximum csak úgy, hogyha kocsival utazik a család, és hátsó ülésen ül a kisbaba, akkor csak a rádióba berakják, vagy a Spotify-on.
2: Vagy otthon egy hangrendszer.
1: És otthon a repceföld egyébként.
3: Repceföld, és akkor már elindul a fantázia, szóval, hogy ez kvázi, bocsánat, csak egy nagyon rövid mondat, hogy ez egy kapu ahhoz, és felnőtteknek is egy kapu, pont ahhoz, hogy ezt a fantáziánkat nem merjük tehát így racionalizálni. Hanem maradjon meg tényleg az, hogy maradjon meg ugyanaz, amiről pont így beszéltünk, és hogy 3-4 évesen az ember elgondolkozik, és rácsodálkozik a világra. És ez egy kapu, nagyon-nagyon-nagyon csúnya kifejezéssel élve, ez egy kapudrog, ez a lemez, ahhoz, hogy az ember ezt visszahozza magában.
2: Visszataláljunk olyanra, vagy, amit elveszítünk.
3: Igen, vagy átélje ugye gyerekként.
1: És később ebből azért jön a betű is. Ugye? Tehát az a cél, hogy aztán majd a kezébe vegye.
2: Ez tulajdonképpen egy oktatási anyagként jött létre, és a Móra Ferenc kiadó engedélyével jött létre, és nagyon fontos hangsúlyoznom, hogy egyáltalán nem kereskedelmi céllal. Szóval ez egy szabadon elérhető anyag. És nem is fogják megtalálni külön forgalomba hozási célra sehol.
1: Azért én is az S betű sem szabad ennyiszer kimondani, hogy Spotify.
3: Igen, ez a szitok szó.
1: Jó, de ott vagyok rajta, de azért ezt megmutatjátok nekünk valamikor?
2: Persze,
1: ugyanúgy, ahogy a más esteitekkel is elérhetők vagytok. Ez?
2: Ez a legközelebb, hogyha minden jól jön ki, akkor a V4 fesztiválon fog megvalósulni, legközelebb személyesen, mert ugye az album az egy egyszeri közös munkánk volt, de tulajdonképpen az első lépcsője volt annak, hogy ebből mi szeretnénk majd egy élőszereplős előadás koncertsorozatot létrehozni. És csak azért mondtam kicsit ilyen nyögve nyelve ezt a V4-et, mert még nincsen 100%-osan leütve, de hogyha követik majd a programot, akkor ott találhatják meg majd a gyerekprogramok között legkorábban, és szeretnénk ősztől Budapesten, és Budapesten kívül majd az országot járni ezzel.
1: Jó, és még nem, mivel kezdtem, fékezhetetlen agyvelejű, az nektek van, és még nyilván nincs tele. Még mi van benne? Volt József Attila, volt színház, van most mese, hol tartatok most?
3: Nagyon,
1: az agyfékezésben.
3: Nagyon-nagyon-nagyon sok ötletünk van, amit próbálunk realizálni.
2: Van egy irodalom és zenei anyag.
3: Van egy irodalom zenei anyag, ami azért lehet nagyon érdekes, mert tehát egyszerre indulunk el, és az asszociációs játék képességeinket próbáljuk kikamatoztatni, hogy elindulunk mondjuk a Gregoriántól, a Gregorián zenétől, és a Gregorián irodalmi művektől. És szépen lassan eljutunk a 21. századig, kvázi egy zenei irodalmi utazásként, és darabokat csatolunk össze irodalmi művekkel. Szóval...
2: Janusz Pannoniustól Pilinszkig elmenni, az egy hosszú út, és ezt zenékkel együtt társítani.
3: Igen, az akkori kornak a szellemét megidézni, a lényeget, és nyilván egy 21. századi csavarral, szóval hogy ugyanúgy az improvizáció fontossága, hogy ezeket szemléltetni is, hogy oké, hogy mondjuk abban a korszakban van, de hogy egy 21. századi köntöst is rárakni ezekre a dolgokra.
1: Ja, újra konyhapszichológia. Honnan van ez bennetek? Én kiejtem a szót, hogy edukáció meg oktatás. Tök fiatal, bocsánat, rendkívül fiatal emberekkel beszélgetek, akiknek nem a következő 300 ezer követő a célja, meg az önkifejezés az igen, de nem az öneladás a célja, hanem az, hogy a náluk fiatalabbak, kisebbek, jelen esetben még apróbbak is valamivel gazdagodjanak. Hát honnan a manóból?
3: Hát ez az élet értelme, nem?
2: Szerintem azért, mert mert empátia, tehát az az egy szó, hogy empátia, az nekem azért fedi le ezt az egészet, mert én az egész életemben hálás voltam azoknak, a családom tagjainak is, vagy a baráti körömnek is, tulajdonképpen attól lettek ezek a kötelékek szorosak, hogyha valakiben megvolt az a hajlandóság, hogy szeretne belehelyezkedni a másiknak a helyzetébe, hogy ha beszélgetünk valamiről, legyen az pozitív vagy negatív, akkor én belehelyezkedek-e én a másik helyzetébe, hogy egy picikét megértsem őt. És hogyha ez megtörtént, akkor is, hogyha nem az én élményem, de azáltal, hogy belehelyezkedek, az enyémé válhat. És azáltal, hogy ez megtörténik, azáltal én egyszerűen nem leszek már ugyanaz az ember, csak gazdagabb leszek tőle, és amikor ezekkel a helyzetekkel nem csak élő emberekkel lehet találkozni, hanem lehet találkozni egy zenei művel, lehet ezzel egy verssel. Egy vers kapcsán mi meg nem ismerjük egymást, de ő is olvasta valamikor az életének egy bizonyos helyzetében elemér ugyanazt a verset, amit én, és ezen később, amikor beszélgetünk, egyszer csak ő is ugyanarra a versre asszociál, amire én, és aztán kiderül, hogy ezt a kettőt, ha összevetjük, akkor tulajdonképpen megtörténik az a teljesen gicses hasonlat jut az eszembe, hogy amikor én nem tudom, felnéztem az égre, mert nagyon szép csillagos volt az ég azon a nyári estén tisztán, hogy vajon valaki ugyanakkor most felnézett az égre, és ugyanazt látta, amit én, és ugyanazt érezte, vagy gondolta? Tehát, hogy akkor...
1: Elemér úgy bologat, hogy leesik a baseball sapkája. Fehér hollók vagy.
3: Nem, nagyon egyetértek ezzel. És szerintem főleg ez a lényege az egésznek. Szóval így pont így visszacsatolva, csak így a téma elejére, hogy konkrétan az életben a legnagyobb szeretet az az edukáció, vagy szeretet kifejezés, mind gyerekeknek, mind barátoknak, az a közös átélés, hogy együtt tanulunk, és az a fajta szeretet, mondta, hogy én meg szeretnék ezzel tanítani, szeretnék ezzel jót adni másoknak, és szerintem ez ebből, tehát enélkül egyébként hiába is választjuk a művész szakmát, mert enélkül nincs értelme. És így, tehát így beszéltünk erről persze, hogy az embereknek fontos persze a media presence, akkor fontos az, hogy eladható legyen a produktum, persze ezek a jéghegy csúcsa, de hogyha odajuk adunk ki, hogy igazából mi a lényege, és egyébként a projektünknek is, és az egész művészeti hitvallásunknak, akkor az pont az, hogy adjunk. És szerintem ez hát az egésznek ez a lényege. Azért bólogatok ennyire.
1: Jó, még egy bólogatást kérek szépen a te részedről, ami András felé szól. Morgan Freeman születésnapja van, ami egy dolog, de ez magyar nyelv, és ez Lázár Ervin, és ez még egy plusz fontosság. Lehetne egy más, nagyon jó orgánumú, remek színművész, más darabokkal, más betűkkel.
3: Igen, abszolút, de ebben a témában szerintem tehát ilyen dolog még nem történt, és szerintem ezt az oldalát is fontos megmutatnunk. Szóval én egyébként ugyanúgy tehetem, hogy szerintem a Lázár Ervin mesék azok ugyanolyan zseniálisak, mint az Oscar Wilde mesék, és nagyon érdekes, hogy az Oscar Wilde meséket külföld, hát nyilván Anglián belül, meg egész külföldön imádják az emberek, és a felnőttek is. És itthon is, egyébként itthon is, de hogy annyi csodálatos szerzőnk van, és hát Lázár Ervin az egyik leghatalmasabb, és szerintem fontos, hogy megmutassuk gyerekeknek és felnőtteknek is, hogy igen, nekünk is van egy Oscar Wilde-unk.
2: Szóval... Említettük az edukációt, meg az adni akarást, meg egyszerűen azt, hogy szerintem a néző, meg a hallgató azonnal érzi azt, hogy mi az, ami hamis, és mi az, ami igaz, hogy a szándéka a dolognak, azt azonnal érzi, a gyerek meg még jobban, és nem lehet átverni az embereket. Valójában mindenki tudja, hogy mi az, azt érzi az ember, hogy mi az, ami szívből jön, és mi az, ami nem. És én amikor gyerek voltam, 11 éves, és elvittek a szüleim az akkori irodalomtanáromnak a sugallatára egy színjátszótáborba, én ott találkoztam egy Lázár Péter nevű drámapedagógussal, aki aztán 8 évig terelt engem ezen az úton. Hogyha ő akkor, az edukáció és ő, amit ő látott bennem, ha ő akkor engem nem segít és visz, és nem pont az én találkozásom így történt meg Lázár Ervinnel, hogyha ő akkor Péter nem a Lázár Ervinnek a Szállam és a Szög című aramnépmese fordítását veszi elő, hogy azt csinálja meg velünk, gyerekekkel, gyerekszínjátszókkal, akkor nekem ez nem ég be tudat alá. És én nekem, amikor gyerekem született, addig nem jutott eszembe, hogy, és már itt voltam Budapesten színészként, addig nem csatoltam vissza a 11 éves gyermeki énemhez, de akkor, amikor megszületett, akkor hirtelen beugrott, hogy jé, amikor elmentem 11 évesen a színjátszótáborba, akkor a Lázár Péter, Lázár Ervin Szállam és a Szög című meséjét vette elő. És én itt érek körbe ezzel az egész történettel, és számomra itt jött vissza az, hogy ja, akkor én ennek szeretnék az életemben, ez egy olyan fontos kör, ami most lezárult, és aztán adódik egy új kör, ami kinyílik a gyerekem születésével, hogy akkor ennek valami nyomot kellene hagyni. Mint más, mondjuk egy tetoválás készít magára, mert fontos számára, ez az én életemben, az én lelkemre
1: nem
2: így
1: kinevettem,
2: egy.
1: Nem kinevettem, csak nevettem, hanem... és magamon is nevetek, mert magyarázatot kérek szépen, egy Preludium elnevezésű 2 perc, 45 másodperces darabra, amit mi hangban át tudunk nyújtani, de még egyszer mondom, keressenek titeket, az S betűs Szitokszon, Spotify-on tessék utolérni, autóban bármikor hallgatni, és ősztől pedig szavatokon foglak titeket ezen a helyeken, meg a V4-en kívül. Jó. Is, majd hogy hol lesznek. Preludium?
3: Preludiumnak nagyon egyszerű jelentése van számomra, és a posztlúdiumnak is egyébként a végén. Szerintem nincs mesélés hangulatba helyezkedés nélkül. És zenében ugyanez, hogyha beül az ember egy koncertre, akkor az első hangtól kezdve, hogyha egy jó koncertre ül be, az első hangtól kezdve elkerül egy másik világba. És nekem igazából ezzel ez volt a célom rögtön, hogy megteremteni azt a gyermetek hangulatot, hogy oké, gyertek, most én már a zenével megfogom az emberek kezét, még mielőtt be is jönnének a mesék, hogy oké, gyertek, minden oké, most visszamegyünk a 3 éves énünkhöz, azáltal, hogy én is visszakapcsolódtam ott hirtelen ehhez, és egyszerűen ez volt a célom, hogy akkor rögtön induljunk el, gyertek az úton, vezetünk titeket. És akkor már úgy jön be az első mese, a kék és a sárga, hogy már zenében ott vagyunk ebben a különleges világban, és ugye, tehát ez úgy is történik, hogy elindul a mese, és néhány frázisnál, néhány szónál ugye mindig így vissza, tehát így reflektál a zongora. Mit tudom, tényleg bejön az a szó, hogy kék, akkor jön egy kék harmónia, és bejön az a szó, hogy sárga, bejön egy sárga. Szóval, hogy így követi a zene a történetet, és a posztlúdium a végén az igazából ugyanez, hogy nagyon szépen köszönjük, hogy velünk jártátok ezt az utazást, folyt köv.
1: Én köszönöm szépen, és akkor most jön ez a Preludium, és Sütő Andrással és Ifjabb Balázs Eremére beszélgethettem, ami nagyon jó nekem, de jobb legyen akkor az a felnövekvő generációknak, és akkor a V4 a következő? Valamit kell ígérni, tudod?
2: Hát nem tudom. Nem tudom, hogy mit ígérhetek.
1: Keressük, jó? A mesék hangjait.
2: Keressék. Köszönjük szépen, hogy velünk voltak.
3: Köszönjük.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Változékony időre számíthatunk, a hétvégén is támadta egymást az Egyesült Államok és Irán. A cégeknek ma éjfélig kell befizetni adójukat. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét támadta egymást a hétvégén az Egyesült Államok és Irán, annak ellenére, hogy a konfliktus lezárásáról továbbra is folynak a tárgyalások. Az amerikai haderő légvédelmi rendszerekre és egy földi irányító állomásra mért csapást. Válaszul arra, hogy Irán nemzetközi vizek felett lelőtt egy amerikai pilóta nélküli repülőgépet, majd egy amerikai légibázist is bombázott. Donald Trump amerikai elnök tegnap este közölte, hogy Irán meg akar állapodni, míg Massoud Pezeshkian iráni elnök új vezetési módszert szorgalmazott, és bevonná az ország vezetésébe a gazdasági és a tudományos élet képviselőit, valamint a lakosságot is. Ismét lemondásra szólította fel Sólyog Tamás államfőt Magyar Péter, a

0: miniszterelnök reggel a Sándor palotában beszélt Sólyog Tamással. A találkozóra Görög Márta igazságügyi miniszter is elkísérte, mivel a köztársasági elnök továbbra sem hajlandó önként lemondani, a Tisza párt alkotmánymódosítás dolgoz ki elmozdítására, közölte a találkozó után Magyar Péter. Ma tárgyalja a képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlés. A kormánypárti előterjesztés szerint átlagosan 40%-kal csökkenhet a képviselők fizetése. A kora délután kezdődő ülésen az interpellációk és kérdések mellett megemlékeznek a közelmúltban elhunyt Siklós Csaba MDF-es és Novák Rudolf SZDSZ-es volt országgyűlési képviselőkről. A cégeknek ma éjfélig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót tegnap éjfélig kellett letétbe helyezni és elérhetővé tenni az online beszámoló és űrlap kitöltő rendszerben. A cég, amelyik határidőre nem nyújtja be a bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztették azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. A motorosokat ellenőrzi mától a rendőrség. Elsősorban a bukósicsak helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan módosításokat, például a kipufogók átalakítását. Félpályán lezárták a szolnoki Szent István Tisza hidat. A várhatóan egy hónapig tartó munkálatok alatt jelzőlámpával irányítják a forgalmat, torlódásra kell számítani. Az új dilatációs szerkezet beemelésekor várhatóan 12-én és 13-án éjszaka teljesen lezárják majd az átkelőt. Az ország nagy részén borult az ég, ma legfeljebb néhány órára süthet ki a nap. Többfelé lesz zápor, zivatar, a keleti ország részben felhőszakadás is kialakulhat, a szél helyenként megerősödik. Napközben 20-26, késő este 15-20 fok várható.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. Az 1945. januárjában felrobbantott Erzsébet híd romjaitól északra állt 4 évig az ideglenes ponton híd, amelynek a pesti népnyelv a Böcske nevet adta. A 2 sáv szélességűre tervezett híd parti nyílásai mintegy 30 méteresek voltak. Így a vízszint ingadozásától függetlenül rá lehetett hajtani. Bár a rámpa meredeksége változott.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1. Következik Claude Debussy egy faun délutánja. Előadja a Philadelphia Orchestra. Karmester Ormán.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Széchenyi István grófnak 1818-ban Törökországban tűnik fel a török tengerészek által használt kaik vízijármű. Így ír róla. A kaik szép, hosszú, elegáns, használata élvezetes, az egyéb kiállhatatlan és unalmas vízijárművekkel szemben. Angliai útja során megtekinti az első Oxford-Cambridge evezős viadalt, és élménye nyomán evezős hajót rendel Angliából. 1834-ben az épülő Lánchíd mellett létrehozza a csónakdát. Az első pesti regattára már Széchenyi halála után 1863-ban kerül sor. A rajt a Margit-sziget alsó csúcsánál volt, a cél pedig az épülő akadémia vonalában. Minden rajtot három mozsár durranás jelzett. A nyitott tetejű kajakot Szandolinnak nevezték. Ebben a versenyszámban egy Freisleder nevű pesti molnár győzött. E futamot tekinthetjük a kajakkenu versenyek magyarországi ősének. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Következik Friedrich Chopin, Ez dur keringő, ópusz 18. Zongorán közreműködik Hegedűs Endre.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A főváros tele van olyan helyekkel, amelyeket nem csak a hivatalos nevükön emlegettek a budapestiek. Cérnakorzónak nevezték például a József körút belső részét, ahol a fiatal varró lányok sétálgattak. A vár alatt a Donáti köz volt a Csaló köz. Itt egy közismert bordélyház működött a 30-as évek előtt, ahol a férjek megcsalták feleségüket. A maflasarok a Ferenciek terén a templom bejárata előtti rész. Vasárnap délben kiöltözött fiatal emberek csoportokba verődve áldogáltak itt, és nézegették a templomból kijövő lányokat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Következik Georg Friedrich Händel, Tűzijáték szvit negyedik tétel, La Rejoissance. Előadja a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara. Karmester Lehel György.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Békás Megyer nevének eredete a Magyar Törzs Szövetségig nyúlik vissza. A Megyer az egyik törzs neve volt. Az elnevezés egy honfoglaláskori településre utal. A békás előtag magyarázat teljesen hétköznapi. A terület agyagos talaja a felszínen tartja a csapadékvizet, ami kedvezett a békák számára kellemes élőhelyet biztosító kisebb tavak, pocsolyák kialakulásának. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Egy grandiózus nyitókoncert a Margit Szigeti Színházban. Balázs Jánossal, Bácsi Schwarz Zoltánnal és a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral. Liszt, Bruch és Brahms kiváló előadókkal egy csodálatos arénában. Június 4-én. MargitSzigetiSzínház.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Változékony időre számíthatunk, a hétvégén is támadta egymást az Egyesült Államok és Irán. A cégeknek ma éjfélig kell befizetni adójukat. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét támadta egymást a hétvégén az Egyesült Államok és Irán, annak ellenére, hogy a konfliktus lezárásáról továbbra is folynak a tárgyalások. Az amerikai haderő légvédelmi rendszerekre és egy földi irányítóállomásra mért csapást. Válaszul arra, hogy Irán nemzetközi vizek felett lelőtt egy amerikai pilóta nélküli repülőgépet, majd egy amerikai légibázist is bombázott. Donald Trump amerikai elnök tegnap este közölte, hogy Irán meg akar állapodni, míg Masoud Pezeshkian iráni elnök új vezetési módszert szorgalmazott, és bevonná az ország vezetésébe a gazdasági és a tudományos élet képviselőit, valamint a lakosságot is. Ismét lemondásra szólította fel Sólyog Tamás államfőt Magyar Péter. A miniszterelnök reggel a Sándor palotában beszélt Sólyog Tamással. A találkozóra Görög Márta igazságügyi miniszter is elkísérte. Mivel a köztársasági elnök továbbra sem hajlandó önként lemondani, a Tisza párt alkotmánymódosítást dolgoz ki elmozdítására, közölte a találkozó után Magyar Péter. Ma tárgyalja a képviselőt.

0: képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlés. A kormánypárti előterjesztés szerint átlagosan 40%-kal csökkenhet a képviselők fizetése. A kora délután kezdődő ülésen az interpellációk és kérdések mellett megemlékeznek a közelmúltban elhunyt Siklós Csaba MTFS és Novák Rudolf SDSS volt országgyűlési képviselőkről. A cégeknek ma éjfélig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót tegnap éjfélig kellett letétbe helyezni és elérhetővé tenni az online beszámoló és űrlap kitöltő rendszerben. A cég, amelyik határidőre nem nyújtja be a bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztették azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. A motorosokat ellenőrzi mától a rendőrség. Elsősorban a bukósicsak helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan módosításokat, például a kipufogók átalakítását. Félpályán lezárták a Szolnoki és Szent István Tisza hidat. A várhatóan egy hónapig tartó munkálatok alatt jelzőlámpával irányítják a forgalmat, torlódásra kell számítani. Az új dilatációs szerkezet beemelésekor várhatóan 12-én és 13-án éjszaka teljesen lezárják majd az átkelőt. Az ország nagy részén borult az ég, ma legfeljebb néhány órára süthet ki a nap. Többfelé lesz zápor, zivatar, a keleti ország részben felhőszakadás is kialakulhat, a szél helyenként megerősödik. Napközben 20-26, késő este 15-20 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Semmelweis Egyetem története több mint 250 éve. 1769-ben kezdődött, amikor Mária Terézia orvosi karral egészítette ki a Nagyszombati Egyetemet. Nem sokkal később az intézmény Budára, majd Pestre költözött, és megindult a fejlődés. Nőtt a tanszékek és a klinikai ágyak száma. A kar tanárai a szűkös körülmények között is igyekeztek lépést tartani az ekkoriban nekilendülő és szakosodó nemzetközi orvostudománnyal, de a szabadságharc leverése után többen börtönbe kerültek, vagy emigrációba kényszerültek. Az 1870-es években meginduló építkezések után az akkor még külterületnek számító Üllői út lett az orvoskar központja, ahol két telepen helyezték el a klinikákat, a fűvészkertet és az igazgatóságot.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A West End City Center bevásárlóközpont a nyugati pályaudvar szomszédságában egy vasúti ipari rekonstrukciós területen épült. A Váci út keleti oldalán lévő elhanyagolt vasúti szertárak, raktárak és javítóüzemek helyén 1998-ban kezdődött meg az építkezés. Mind a tervezés, mind az építkezés feszített ütemterv szerint haladt. 1997. októberében még csak az elvi engedélyezési tervnél tartott. 1998. májusára elkészült a tervezés, így indulhatott el augusztusban a nagyszabású építkezés. 1999. februárra szerkezetkész volt az épület. A kereskedelmi területet még karácsony előtt, novemberben sikerült átadnia a kivitelezőnek. Az irodaház 2000. áprilisában, a szálloda júliusban nyitotta meg kapuit. A tervezésen és a kivitelezésen volt, hogy egy időben több mint 100 építész dolgozott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. Következik Ludwig van Beethoven D-moll szonáta Opus 31 numero 2, harmadik tétel. Zongorán közreműködik Kocsis Zoltán.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az M2-es, azaz a piros metró tervezését és építését meghatározta az a II. Világháborús tapasztalat, hogy jó néhány nagyvárosban ezek a létesítmények sok ember életét mentették meg, amikor óvóhelyként funkcionáltak. Egy bekövetkezhető III. Világháború annyiban különbözött volna az előzőtől, hogy már az atombombával és a hidrogénbombával is számolni kellett. A védelem ez esetben a bejáratok hatalmas lökéshullámot kiálló elzárásával lett volna csak biztosítható, melynek nyomai néhány helyen még ma is meglátszanak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Következik Antonin Dvorák, C-moll szláv tánc, ópusz 46, numero 7. Előadja a Clevelandi Szimfonikus Zenekar, Szél György vezényletével.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi téri ortodox templom építésekor a mester az ikonosztáz leghangsúlyosabb részére eredetileg egy galambpárt faragott. A két madár a templom építő két nép, a vlachok, azaz románok, illetve a görögök békés egymás mellett élését volt hivatott szimbolizálni. 1803-ban a budai püspök felszólalt ellene, mivel a keleti egyház tiltott minden figurális ábrázolást a templomokban, mert azokat bálványoknak tartotta. A béke galampár ügye ezután évekig tartó vitába torkollott, ezzel pont ellentétes hatást eredményezve a két népcsoport között. A galambügy a vlahok és görögök közti ellenségeskedés kirobbantójává vált. A galambokat végül 1806-ban eltávolították, ez pedig évekre megmérgezte a két csoport hangulatát. Az utcában egy textilkereskedő a galambügytől megikletve cégéreként fehér galambot festetett. A ma is létező Galamb utca erről kapta a nevét.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Változékony időre számíthatunk, a cégeknek ma éjfélig kell befizetni adójukat. A békési holtágaknál folytatódik a szúnyogírtás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét támadta egymást a hétvégén az Egyesült Államok és Irán, annak ellenére, hogy a konfliktus lezárásáról továbbra is folynak a tárgyalások. Az amerikai haderő légvédelmi rendszerekre és egy földi irányítóállomásra mért csapást. Válaszul arra, hogy Irán nemzetközi vizek felett lelőtt egy amerikai pilóta nélküli repülőgépet, majd egy amerikai légibázist is bombázott. Donald Trump amerikai elnök tegnap este közölte, hogy Irán meg akar állapodni, míg Masoud Pezeshkian iráni elnök új vezetési módszert szorgalmazott, és bevonná az ország vezetésébe a gazdasági és a tudományos élet képviselőit, valamint a lakosságot is. A cégeknek ma éjfélig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót tegnap éjfélig kellett letétbe helyezni és elérhetővé tenni az online beszámoló és űrlap kitöltő rendszerben. Az a cég, amelyik határidőre nem nyújtja be a bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztették azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. Félpályán lezárták a szolnoki Szent István Tisza hidat. A várhatóan egy hónapig tartó munkálatok alatt jelzőlámpával irányítják a forgalmat, torlódásra kell számítani. Az új dilatációs szerkezet beemelésekor várhatóan 12-én és 13-án éjszaka teljesen lezárják majd az átkelőt. A békési holtágaknál folytatódik a szúnyogírtás. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a meleg száraz időjárás miatt

0: Eddig nem alakult ki nagyobb szúnyog populáció, a rovarok csak helyenként jelentek meg. A héten 150 hektárnyi vízfelületen a csípőszúnyogok lárváit gyérítik vízbe juttatott biológiai készítményekkel. Éjszakai szesztilalmat vezettek be Varsóban. A korlátozás a boltokra és a benzinkutakra vonatkozik. Ezeken a helyeken 22 és másnap reggel 6 óra között nem lehet alkoholt árusítani. A részleges szesztilalmat kísérleti jelleggel két kerületben már ősszel bevezették. A tapasztalatok szerint az érintett területeken ugyan 37%-kal csökkent a bűnözés, a szomszédos negyedekben viszont nőtt. Ritka csillagászati jelenséget, a Vénusz és a Jupiter látványos együttállását lehet megfigyelni péntektől egy héten át. A két legfényesebb bolygó jövő kedden kerül egymáshoz legközelebb, napnyugta után 21 óra 20 perckor a nyugati horizont felett. A jelenség kisebb távcsővel, vagy akár szabad szemmel is látható lesz. A Schwab-hegyi csillagvizsgálóban csütörtöktől távcsöves bemutatókkal és szakértői előadásokkal várják az érdeklődőket. Az ország nagy részén borult az ég, ma legfeljebb néhány órára süthet ki a nap. Töfelé lesz zápor, zivatar. Napközben 20-26, késő este 15-20 fok várható.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kettes, azaz piros metróvonal keleti végállomását az 1950-es évi kezdéskor még a Népstadion állomásra tervezték. A gödöllői hévet a föld alatt kéregvasútként a Népstadion állomásig építették volna ki, ahol közös peronokon lehetett volna a hévről közvetlenül a metróra átszállni. Ezek a peronok ma is megvannak, csak éppen a hév nem jött el idáig. A Népstadion állomás végállomásként történt tervezésére utal még ma is az a több vonatfordító és vonattároló vágány, melyek mellett most elszaladnak a szerelvények a Stadion és Pillangó utcai megállók között.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapesten a 19. század második feléig számtalan nyílt és fedett piac működött, megfelelő higiéniai és minőségi ellenőrzés nélkül. 1879-ben állt fel a Közélelmezési Bizottság annak érdekében, hogy tisztázza, hány csarnokra van szükség és pontosan hol. Ennek eredményeként a főváros 5 nagy befogadó képességű fedett piacot építetett, egymáshoz nagyon hasonló stílusban. Mind az 5-öt ugyanazon a napon, 1897. február 15-én nyitották meg. A Rákóczi téren, a Klauzál akkoriban István téren, a Hunyadi téren, a Hold utcában megnyílt csarnokok mellett a Vámház téren felépült központi vásárcsarnok lett a legfontosabb ilyen intézmény.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az alagút teljesen csak 1858 után készült el. Ekkor a Clark Ádám már csak kisebb munkákat vállalt, mert visszavonult és a családjának élt. Az alagút kapuzatait Reiter Ferenc, a budapesti rakpartok kiépítője fejezte be, feltehetőleg az angol mérnök korábbi tervei alapján. A helytartó tanács lemondott a vasrácsokról, a Dunai kapuzat pedig egyszerű, nemes vonal vezetésével Pest-Buda díszévé vált. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budai fürdők első virágkorának a római kor tekinthető. Az egykori Aquincum területén eddig összesen 18 fürdőt azonosítottak, melyek közfürdők, katonai fürdők, illetve magánfürdők voltak. Az Aquincum egy része katonai tábor, másik része polgári település volt. A fürdők a mai római strandfürdő területén lévő forrásokból nyerték vizüket. Ezekben fűtött öltöző, melegvizes fürdő, forró levegőjű és forróvizes fürdő, valamint hidegvizes medence is helyet kapott. A római birodalom bukásával az aquincumi fürdők a római épületekkel együtt feledésbe merültek.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Változékony időre számíthatunk. Alaptörvénymódosítással távolítaná el hivatalából a köztársasági elnököt Magyar Péter. A cégek még ma éjfélig fizethetik be adójukat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az alaptörvény módosítását kezdeményezi a Tisza párt annak érdekében, hogy leváltsák az államfőt. A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de a hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni, közölte Magyar Péter miniszterelnök, miután reggel a Sándor palotában beszélt Súlyog Tamással. A Fidesz frakció vezetője szerint méltatlan, ahogy az új kormány Súlyog Tamáshoz viszonyul. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, alkotmányos demokráciában elképzelhetetlen egy köztársasági elnök eltávolítása, mert az államfő távozását alkotmánymódosítással nem lehet kikényszeríteni. A kereszténydemokrata Máté Zsuzsa elfogadhatatlannak tartja a miniszterelnök stílusát. Az ellenzéki országgyűlési képviselő szerint Magyar Péter a jogállam semmibevételével szólítja fel lemondásra a köztársasági elnököt. A jegybank elnökével egyeztetett a kormányfő. Magyar Péter konstruktívnak nevezte a Varga Mihállyal történt megbeszélést, és azt mondta, az ország jövője érdekében elengedhetetlen a kiszámítható gazdasági környezet és a forint stabilitásának megőrzése, ezért a kormány stratégiai partnerként tekint a Nemzeti Bankra. A cégeknek ma éjfélig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót tegnap éjfélig kellett letétbe helyezni és elérhetővé tenni az online beszámoló és űrlapkitöltő rendszerben. Az a cég, amelyik határidőre nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. A pihenőidőt befolyásoló, rejtett kapcsolót találtak a NAV munkatársai egy LED kamionban. A járművet túlsúly miatt vizsgálták át alaposan az Arnóti mérlegállomáson, és akkor találták meg a tiltott eszközt, amellyel vezetés közben is pihenőidőt jelzett a tahográf. A pénzügyőrök a kapcsolóberendezést lefoglalták, és 740 ezer forint bírságot szabtak ki, amit a külföldi fuvarozó meg is fizetett. Holnaptól ezen a héten hétköznap is látogatható lesz a Karmelita kolostor és a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete. A döntést a nagy érdeklődéssel indokolták. Időpont

0: pontot a szabadkarmelita.jegy.hu oldalon lehet foglalni. Országszerte borult az ég, többfelé esik az eső, a keleti ország részben felhőszakadás is kialakulhat, több tucat járásra riasztást adtak ki. Késő délutántól csökken a felhőzet, és holnap már mindenütt napos, gomoly felhős időre számíthatunk, keleten elszórtan záporokkal. Éjszaka 10-17, napközben 23-29 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Budapest 22. kerületében lévő Angeli utca nevét sokan angol eredetűnek tartják, és Angeliként is emlegetik. Holott dr. Angeli Lambert magyar kertészmérnökről kapta a nevét. Paprika nemesítésben a legnagyobb eredménye a csípősségmentes fehér paprika, az úgynevezett cecei fajta létrehozása volt, amit tévé, azaz töltenivaló paprikaként is ismerünk. További fajtákat is nemesített, neki köszönhetően lett világhírű a magyar édes fehér paprika. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1934 őszén kezdték el kialakítani a Szövetkezeti Bolt Áruház névre hallgató üzletet a Rákóczi út és a Klauzál utca sarkán. A földszinten illatszerek, harisnyák, kesztyűk, női és férfi divatcikkek, bőrdíszművek kereskedelmével foglalkoztak, míg az emeleten lakberendezési és úri divatosztályt alakítottak ki. A II. Világháborúban bombatalálatot kapott üzletet később államosították, majd több névváltoztatás után lett belőle a Lottó Áruház. Ezt a Lottó 1957-es bevezetésének köszönhetjük, ugyanis szerencsejáték tárgynyereményeit és vásárlási utalványait kizárólag itt lehetett beváltani.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Vizafogó egy városrész neve, de természetesen utcát is neveztek el így a 13. kerületben. Nevét a Viza nevű nagyméretű tokhalfajtáról kapta, amely akár 9 méteresre és másfél tonnásra is megnőhet. Ezek az óriási halak a Fekete-tenger és a Kaszpító környékéről egy időben igen gyakran úsztak fel a folyón, sokszor Komáromig, sőt Passauig is eljutottak. Az 1800-as években még bőven volt belőlük a Magyar Dunában is, és a Margit-sziget felső vége a vizák nagyon kedvelt ivóhelye volt. A halászok ezért ezen a vidéken húzták ki a hálóikat.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest második kerületében több utca visel egymáshoz kapcsolható nevet. Ilyenek a Fillér, a Forint, a Pengő és a Garas utca. A Fillér utca volt az első köztük, ami könnyen lehet, hogy nem is a pénzről, hanem egy felvidéki településről kapta a nevét. Egy másik verzió szerint az egykor a Retek utca sarkán működő, az utolsó Fillérhez elnevezésű kocsma után nevezték el. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Változékony időre számíthatunk. Alaptörvénymódosítással távolítaná el hivatalából a köztársasági elnököt Magyar Péter. A cégek még ma évfélig fizethetik be adójukat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az alaptörvény módosítását kezdeményezi a Tisza párt annak érdekében, hogy leváltsák az államfőt. A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de a hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni, közölte Magyar Péter miniszterelnök, miután reggel a Sándor palotában beszélt Súlyog Tamással. A Fidesz frakció vezetője szerint méltatlan, ahogy az új kormány Súlyog Tamáshoz viszonyul. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, alkotmányos demokráciában elképzelhetetlen egy köztársasági elnök eltávolítása, mert az államfő távozását alkotmánymódosítással nem lehet kikényszeríteni. A kereszténydemokrata Máté Zsuzsa elfogadhatatlannak tartja a miniszterelnök stílusát. Az ellenzéki országgyűlési képviselő szerint Magyar Péter a jogállam semmibevételével szólítja fel lemondásra a köztársasági elnököt. Magyarországnak és a magyar embereknek minden szempontból előnyös politikai megállapodás született a múlt héten Brüsszelben az uniós források hazahozataláról, mondta az országgyűlésben a miniszterelnök. Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában hangsúlyozta, ősztől összesen csaknem 16,5 milliárd euró, azaz mintegy 6000 milliárd forint uniós fejlesztési forrás válik elérhetővé hazánk számára. Ez az összeg a magyar költségvetés több mint 10%-a. Több 100 millió forintnyi vagyont azonosítottak a Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai az Europollal közösen tartott vagyonvisszaszerzési akcióban. Felderítettek 880 bankszámlát, 80 vállalatot, 55 kriptovaluta tárcát, 74 járművet, köztük egy 500 000 eurót érő hajót és 44 ingatlant. A lefoglaláson túl két gyanúsított

0: kockázatot is elfogtak. A cégeknek ma éjfélig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót tegnap éjfélig kellett letétbe helyezni és elérhetővé tenni az online beszámoló és űrlapkitöltő rendszerben. Az a cég, amelyik határidőre nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. Holnaptól, ezen a héten, hétköznap is látogatható lesz a Karmelita kolostor és a korábbi miniszterelnöki kabinet iroda épülete. A döntést a nagy érdeklődéssel indokolták. Időpontot a szabadkarmelita.jegy.hu oldalon lehet foglalni. Országszerte borult az ég, többfelé esik az eső. A keleti ország részben felhőszakadás is kialakulhat, több tucat járásra riasztást adtak ki. Holnap mindenütt napos, gomoly felhős időre számíthatunk, keleten elszórtan záporokkal. Éjszaka 10-17, napközben 23-29 fok várható.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az ELTE-n az oktatás nyelve 1844-ig a latin volt. Ekkor vezették be a magyar nyelv állami használatát. A neoabszolutizmus idején valójában németesítő célzattal, de hasznos reformokat vezettek be. Többek között a teológiai karból egyenjogosították a bölcsészeti fakultást. Az 1867-es kiegyezés után kezdődött az egyetem történetének legintenzívebben fejlődő szakasza. A századfordulóra a világ 15 legjelentősebb egyeteme közé került. Nők 1895 óta iratkozhatnak be az egyetemre. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A középkor történetírói Aquincum romjait Szikambria mondabeli város romjainak vélték, melyet a legendák szerint Attila hun király alapított. A település létezését és helyét a mai napig számos vita övezi. Az elnevezés a népnyelvben is elterjedt, és még a 17. századi térképeken is fellelhető. Sőt, Dino Dilantos Sebestyén is említi Erdéli História című művében Szikambria néven. Leírása alapján a Budát körülzáró törökök tábora közelében lehetett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1848-49-es szabadságharc után eleinte a nemesség körében terjedtek el a spiritizmus tanai, hiszen a főrendek gyakrabban érintkeztek a külfölddel, és színházba is ők jártak sűrűbben. Így például a saját szemükkel láthatták Louis Berger német színész spiritista bemutatóját a Pesti Német Színházban. Az 50-es évek közepén már megjelentek a tiltó rendelkezések. Pest megye több területén is betiltották az asztaltáncoltatás művelését, a gyermekek idegeinek károsodása miatt, sőt, a tanítókat is eltiltották attól, hogy az iskolákban részt vegyenek ilyen gyanús manipulációkban. Nem sokkal később a Pesti Napló pedig beszámolt arról, hogy egy kislány érintése nyomán a Lánchíd egyik kőoroszlánja megmozdult.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1857. április 30-án a kocsi forgalom számára is megnyitották az alagutat, bár ekkor a kapuzatok még nem voltak készen. Ettől a naptól kezdve minden áthaladónak kellett fizetnie. A gyalogosok 1 krajcárt, az 1 lovaskocsik tulajdonosai 3, a 2 lovaskocsik tulajdonosai pedig 6 krajcárt voltak kötelesek adni a vámszedőnek. Még ezen kis összegekből is szép jövedelem folyt be. Az első 2 hónapban 5968 forinttal gazdagította a tulajdonosokat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Egy grandiózus nyitókoncert a Margit Szigeti Színházban Balázs Jánossal, Bácsi Schwarz Zoltánnal és a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral. Liszt, Bruch és Brahms kiváló előadókkal egy csodálatos arénában. Június 4-én. MargitSzigetiSzínház.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Változékony időre számíthatunk, ismét megnyílik az Erasmus Plus program. Életben van a székesfehérvári épületomlás áldozata. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarországnak és a magyar embereknek minden szempontból előnyös politikai megállapodás született a múlt héten Brüsszelben az uniós források hazahozataláról, mondta az országgyűlésben a miniszterelnök. Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában hangsúlyozta, ősztől összesen csaknem 16,5 milliárd euró, azaz mintegy 6000 milliárd forint uniós fejlesztési forrás válik elérhetővé hazánk számára. Ez az összeg a magyar költségvetés több mint 10%-a. Csaknem 200 ezer hallgató előtt nyílik meg ismét az Erasmus Plus program. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napirendelőtti felszólalásában beszélt arról, hogy a brüsszeli megállapodás részeként 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé. Ennek részeként a magyar hallgatók teljes körűen vehetnek részt az Erasmus programokban. Üdvözölte Magyarország döntését a Nemzetközi Büntetőbíróság, miután a magyar kormány hivatalosan is visszavonta a szervezet alapokmányából a római statútumból való kilépési szándékát. A hágai testület közleménye szerint a lépés jelzi az ország megújult elkötelezettségét a nemzetközi közösséget érintő legsúlyosabb bűncselekmények büntetlenségének megszüntetése iránt, felülírva az előző kabinet még tavaly áprilisban hozott döntését. Negatív lett az ebola tesztje annak a férfinak, aki a hétvégén Kongóból érkezett a szardíniai Kajáriba. A férfit azért helyezték karanténba, mert érezte magán a betegség tüneteit. A szakemberek szerint Olaszországban jelenleg nincs ebola fertőzött, de a betegség veszélye továbbra is magas. Az ország több régiójában kijelölték azokat a kórházakat, ahol az esetleges betegeket el tudják szigetelni és kezelni tudják. Giorgia Meloni miniszterelnök azt javasolta, hogy az ebola fertőzés kiemelt téma legyen az Európai Uniós egészségügyi minisztereinek júniusi találkozóján. Életben van a székesfehérvári épületomlás áldozata, a mentők kapcsolatban állnak vele, közölte a város polgármestere. Cserpalkovics András elmondta, a vasúti pályaudvar déli oldalán egy ipari épület bontása közben omlás történt, egy ember a romok alá szorult. A katasztrófavédők megtalálták, kiszabadításán jelenleg is dolgoznak. Országszerte borult az ég, több felé esik az eső. A keleti ország részben felhőszakadás is kialakulhat, több tucat járásra riasztást adtak ki. Holnap mindenütt napos, gomoly felhős időre számíthatunk, keleten elszórtan záporokkal. Éjszaka 10-17, napközben 23-29 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották. Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.

Kellemes délutánt, szép napot kívánok, június 1-e van, elindult a nyári szezon, nézzük, hogy ma délután mi itt a Klasszik Rádió 92.1-en kikkel várjuk Önöket, kik lesznek a vendégeink. Az impresszió rovatban nem sokára Kellner Dénes írót hallhatják majd, azután 3/4-5 magasságában Harc Zoltán, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ügyvezető igazgatója mesél arról, hogy ma van a tej világnapja, mit ünnepelünk, mit szimbolizál a tej. 5 és 6 óra között pedig velünk lesz Simor Ágnes társulatvezető, rendező. Most pedig Haydn 82. C-dur medveszimfóniájának 3. tétele következik a Magyar Állami Hangversenyzenekar előadásában.

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: A vonalban Kellner Dénes író. Szervusz, szeretettel köszöntelek.
2: Szervusz, kérlek, és a hallgatókat is nagy szeretettel üdvözlöm.
1: De azt is mondhatnám, hogy David Cronenberg, hiszen ez az írói neved.
2: Megtisztelnél vele, ha ezt mondanád, így van.
1: Jó, rendben, de azért nem probléma, ugye, hogy a bemutatásnál elárultam a polgári neved?
2: Nem, egyáltalán nem, sőt, az apukámnak is ez a neve, és neki is van művész neve, úgyhogy...
1: Jó, hát akkor ez így van nálatok. Szóval David Cronenberg néven jelent meg legújabb novellás köteted, 12 eltévedt világ címmel. A 97. ünnepi könyvhéten lehet majd veled találkozni. Mi az, amit ebben a könyvben fontosnak tartottál megmutatni?
2: Ez a könyv egy folytatás, igazából az előző, azt úgy hívták, hogy 12 értelmetlen álom, és nagy sikere volt a novelláknak, ez 12 novella, amit az álmaimból írtam. Tehát különböző hülyeségeket szoktam álmodni, és aztán kikerekítem őket történetté. És ezt folytattuk, ezt a hagyományt, úgyhogy a 12 eltévedt világ, az újabb 12 olyan történet, pontosabban 12 plusz 1, mert van egy 13. is, ez ajándék. Szóval olyan sztorik, amik ugye azt a szürrealitást egy picit meghagyják, amit az álom csinál, de valamennyire ugye azért hidat kellett verni a cölöpök közé, hogy tudjunk rajta közlekedni szellemileg, és akkor valamennyire úgy öltöztettem a sztorikat, hogy olyasmi legyen, mint a Roald Dahlnak a meghökkentő meséi például. Uh-huh. Tehát ez volt az irány. Nem mondom magamról, hogy annyira jó voltam, természetesen ő sokkal jobb nálam, de olyasmire törekedtem. De
1: mit értesz hülyeség alatt, vagy hülye álmok alatt?
2: Az álmoknak van egy sajátos logikája, tehát az álomban az ember egy csomó mindenre képes, amire nem képes az ébrenlétben, viszont egy csomó dolog nem következik egymásból. Tehát álmodban teljesen logikusnak tűnik, és aztán felébredsz, és azt kérdezed magadtól, hogy ez hogy sikerült, és minek? Uh-huh. Tehát például van egy olyan novella, amiben elvetődök egy olyan községbe vagy kis falucskába, ahol mindenki nagyon furcsán viselkedik, és ezt az álmot, ezt konkrétan emlékszem, hogy ezt utólag úgy gondoltam, hogy hát ezt nehéz lesz megírni, mert ebben mindenki úgy beszélgetett egymással, mintha nem hallanák egymást, csak ilyen véletlenszerű mondatokat mondanának. És nehéz volt ebből írni valamit, de úgy érzem, hogy ez sikerült, sőt, ez kapta az egyik legjobb visszajelzést az első olvasóktól.
1: Egyébként rendszeresen emlékszel az álmaidra?
2: Annyira, hogy segítek magamnak emlékezni, tehát az ágyam mellett van egy kis hangfelvevő, egy diktafon. Amikor az ember frissen felébred, akkor írni még nem nagyon tud. És ez nem is hatékony, mert lassú. Ezért fel szoktam mondani a hangfelvételre az álmot, utólag ezt leiratozom, és elgondolkozom rajta, hogy mennyire hülyeség. A nagyon hülyeséget kidobom.
1: Uh-huh. Azért, mert az ember többnyire gyorsan elfelejti, tehát ezért van szükség a gyorsaságra.
2: Így van, de az álmok azok kincset érnek egyébként.
1: Miért?
2: Azért, mert olyanokat akar elmondani olyankor az agyad, amit éppen össze-vissza látott a világban, és most teszi rendbe. Tehát az álom az egy a maga rendszerében egy meglepően fegyelmezett világ, hiszen ő azt csinálja, hogy a körülményekből random összehalászott információkat, olyankor, mintha papírokat így összerázna egy kupacba, tehát ilyenkor az agy azt csinálja, hogy összerendezi őket, és azt mondja, hogy mindennek kell, hogy legyen tanulság, és azért tűnik hülyeségnek, mert nagyon sok helyről veszi a mintákat. De ilyenkor valójában rendet rak az agyat. Úgyhogy ezek nagyon fontosak, hogy ilyenkor mit álmodsz. És néha felismerhetők benne olyan részek, amiket tudod, hogy honnan vett.
1: Igen, de van egy olyan nézőpont is, mi szerint az álom az olyan, mint a kuka, mint a papírgalacsin, amit összegyűrsz és kidobsz, mert hogy valójában feldolgozza a történéseket, akár a napi történéseket, vagy azokat, amelyeket a tudattalanodba rejtettél, de hogy valójában azt a célt szolgálják, hogy így kiüríti, kiüresíti az elmét.
2: Ketté választja. Tehát azt mondja, hogy ez kell, ez nem kell, és így van, ehhez be kell adnia a képi értelmezőnek ugyanazokat a képeket. Azért látsz valamit, és azért hallasz valamit álmodban, mert egyszerűen beadja ugyanannak az értelmező rendszernek, és ő eldönti, hogy ez kell, ez nem kell. És igen, néha látsz olyat is, amit kidob, nyilván erre nem fogsz emlékezni, hiszen kidobta. Uh-huh. Úgyhogy amire emlékszel az álmaidból, annak az általában valamennyi értelme már van. Egyébként én extra információkat is adok ezekhez a novellákhoz, mert mindegyik végén van egy QR kód. Ezt leolvasod, és átjutsz a kis ellenőrző kérdésen, hogy nehogy spoilerezzünk, akkor utána van egy olyan rész, ahol így mint egy verkfilm leírom, hogy körülbelül miből lett a novella, meg hogy milyen történeti dolgok vannak, amikor írtam, akkor az hogyan készült, és ott néha vannak ilyen extrák, hogy nézett ki az eredeti álom. Úgyhogy érdemes lesz a könyvet nem csak könyvként olvasni, hanem ilyen interaktív formában is.
1: És mi a véleményed a tudatos álmodásról, hogy ez lehetséges, járható nagyon út, érdemes? Aha.
2: Nem számítottam rá, hogy ezt a kérdést megkapom. A tudatos álmodás az egy vitatott sportág, hogy úgy mondjam, mert sokan azt mondják, hogy olyankor nem igazán álmodsz, olyankor közelebb vagy az ébrenléthez. Ha már tudatosan tudod vezetni, akkor nem vagy elég mélyen. Mások meg azt mondják, hogy így lehet igazán álmodni, és hogy igazából azt kéri az agyad, csak te hagyod őt menni, és nem fogod a kormányt. Úgyhogy nem tudjuk, hogy melyik az igazság. Ez tudományos szinten ez így ketté válik, sőt, sokkal több felé válik, kutatják ezt a dolgot. Nagyon hasznos lenne persze, ha az alvásidőt hasznosan tudnád tölteni, tehát hogy tudatosan úgy tudnád intézni, hogy akkor gondolsz végig bizonyos dolgokat. Én mindenképpen azt mondom, hogy érdemes megpróbálni. Nekem volt régen olyan, hogy tudtam folytatni az álmaimat. Aztán ez a képesség egyszer csak megszűnt. Nem tudom mai napig, hogy hogyan. Uh-huh. Tehát úgy tudtam folytatni, hogy azt mondtam kedden, hogy amit hétfőn vagy akár előző vasárnap álmodtam, most azt szeretném tovább álmodni, és sikerült.
1: Aha. Ilyen nekem is volt már.
2: Ugye?
1: Igen.
2: Van, hogy a környezeti zajokat beleépíti az álmodba.
1: De az álmok nagyon sokszor szimbolikusak, tehát nem feltétlenül úgy jelenítik meg a valóságot, ahogyan az van, hanem szimbólumok formájában.
2: Az egyik kedvenc történetem az Ószövetségből az József, ugye, aki megfejti a fáraónak az álmait. És gondolkoztam ezen egy csomót, hogy lehet-e olyat álmodni, hogy az ember tényleg ennyire tiszta szimbolikával álmodja meg, hogy hét szűk, majd, vagy hét bőséges, majd hét szűk esztendő következik. Valószínűleg ennyire nem, tehát az a sztori ott egy picit ki lett igazítva, de olyan van, hogy az agy jósolni kezd, és képzeld el, hogy még akár a jövőbe is láthatsz, ugyanúgy, ahogy az ember egyébként hétköznap is láthat a jövőbe, mert például látja azt, hogy piros a lámpája, fognak indulni az autók. De ugyanilyen szinten az agy tud jóslatokat mondani neked, és tud olyat mondani, hogy valószínűleg nem kapod meg az állást, mert ő apró dolgokat megfigyelt. És igen, akkor akár szimbolikusan bead neked egy olyat, hogy odamész és zárva van a kapu. És nem a kapu volt zárva, csak úgy nettenek, hogy nem te vagy a jó jelentkező. Tehát ilyenre képes az agy, persze.
1: A 12 eltévedt világ című könyvedben ugye 12 plusz egy novella is szerepel.
2: Van.
1: Ennek mi az oka?
2: A plusz egynek az az oka, hogy egyszer, amikor már a határidő közeledett, akkor nagyon igyekeztünk befejezni a könyvet. Én mondtam, hogy nekem még kettőt meg kell írnom, az illusztrátor mondta, hogy neki még három rajz hátra van. És mondtam, hogy nem tudok mit írni, nem tudok már mit oda tenni a könyvbe, és azt mondta, hogy miért nem írok egyet végre a rajzolóról, aki le van maradva a munkájával. Mondta ezt viccből. Én meg azt mondtam, hogy tudod mit? És aztán ez a plusz egy, amit nem is akartunk beletenni, ezt neki akartam ajándékba adni. Ez úgy sikerült, hogy ő még rajzolt hozzá egyet gyorsan, mert van benne egy mókus, azt le kellett rajzolnia, mert nagyon cuki lett a mókus, és akkor azt mondtuk, hogy ezt nem lehet elengedni, ezt bele kell tenni.
1: Akkor ez a plusz egy.
2: Ez egy személyes, így van. Tehát ez egy olyan plusz egy, hogy az olvasó azért érteni fogja, meg élvezni fogja, de igazából ez a Borinak szól. Tehát ez egy kis tiszteletadás neki, amiért gyönyörűket rajzol.
1: Nagyon köszönöm a beszélgetést, kívánom, hogy minél többen olvassák a könyvet, és hát látogassanak meg téged a 97. ünnepi könyvhéten.
2: Abszolút ragaszkodom hozzá. Tessék olvasni, és tessék látogatni. Köszönöm szépen
1: köszönöm.
2: A beszélgetést.
1: David Kronberg, vagyis Kellner Dénes író volt a vendégem itt az Intermezzóban.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. A Heidenaum Régi Zenei Központ az év második felére is színvonalas programmal készül. A Heidenaum koncertek Eszterházán sorozat 4 nyári hétvégén át, július második péntekétől augusztus elejéig hangulatos koncertekkel tölti meg a fertődi Eszterházi kastély Apolló termét. Fellép a Capella Savaria, az Ensemble Variabile és az Orfeo zenekar Vashegyi György vezényletével. Szólistaként pedig Bene Róza, Bertalan Andrea, Borsányi Márton, Gerhát László, Pálkövi Dániel, Paprita és Somlai Petra játékát is megcsodálhatja majd a hallgatóság. Augusztus utolsó péntekén kezdődik az egyhetes Heidenaum Eszterháza Fesztivál. A nyitóesten Haydn Orlando Paladino című operájának koncertszerű előadása lesz hallható, Cyril Dubois-val a címszerepben. A kamarazenét Somlai Petra Schubert estje képviseli, és ismét lesz tematikus zenetörténeti séta Bősze Ádámmal. Haydn és kortársai zenéjét a zárókoncerten a basszus énekesként is világhírű svájci Stephen McLeod vezényli, az est szólistája pedig Olga Pashenko fortepiano művész lesz majd. Csütörtöktől vasárnapig 15. alkalommal várja a látogatókat a Rozália Borpiknik a Városligetben, ahol a nyárindító hangulat, a könnyed borok és a ráérős piknikezés kerül a középpontba. A fesztiválon a több száz rozé, fehérbor, prosecco és pezsgő között mindenki megtalálhatja a kedvencét. A gasztronómiai kínálatban magyaros fogások újra gondolt változatai, mexikói ízek, balkáni specialitások és street food különlegességek várják a vendégeket. Pénteken és szombaton második alkalommal rendezik meg a Befogadás hangja fesztivált a Momkult kupola termében, ahol a zene és a művészet az elfogadás és az összetartozás üzenetét közvetíti. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat eseményén a Kárpát-medence kiemelkedő, fogyatékossággal élő előadó művészei lépnek színpadra, köztük Barabás Lőrinc, Agárdi Szilvia és a Pátyi Máltai Zenekar. A fesztivál célja, hogy a művészet segítségével közelebb hozza egymáshoz az embereket, és a különbségek helyett a tehetségre és a közös élményekre irányítsa a figyelmet. A koncertek mellett a Befogadás vásár is várja a látogatókat, ahol fogyatékossággal élő és hátrányos helyzetű emberek által készített különleges termékek közül lehet majd válogatni. Jó szórakozást kívánunk!

0: A Nemzetközi Tejszövetség 1957-ben május utolsó kedjét nevezte ki a tej világnapjának, azért, hogy felhívják a figyelmet a tejfogyasztás pozitív hatásaira. Ezt módosította 2001-ben az ENSZ mezőgazdasági és élelmezési világszervezete egy konkrét dátumra, június 1-jére, amellyel ez a nap lett a világ egyik legfontosabb élelmiszerének, a tejnek a világnapja. A vonalban Harcz Zoltán, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ügyvezető igazgatója. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok én is!
0: Június 1-je van, ma van a tej világnapja. Árulja el, hogy voltak éppen a tej terméktanács fókuszában mi áll?
1: Ezen a napon a tejet, illetve a tejből készült tejtermékeket ünnepeljük világszerte. Ennek a terméknek, ennek a termékcsoportnak, ennek az alapvető élelmiszernek a ha lehet azt mondani, hogy mi vagyunk a gazdái, egy olyan szervezet vagyunk, amely a magyar tejtermelés közel 80%-át képviseli, a tejfeldolgozók, kicsik, nagyok, közepesek, a tagjaink és 9 kiskereskedelmi lánc is tagja ennek a közösségnek. Nyilván foglalkozunk ágazati szabályozással, piaccal, közösségi marketinggel, hatósági ügyekkel, érdekképviseleti témákkal, de ezen a napon nyilván mi is a tejről és a tejtermékekről szeretnénk beszélni.
0: Létrehozták a tejszív és sajtszív védjegyet is. Ez konkrétan mit jelent?
1: Ez egy olyan közösségi logó vagy közösségi márka, illetve ugye két darabról, a tejről és a sajtról szól, egy szív alakú motívum, amire a tej, illetve a sajt került felírásra, és szerepel rajtuk még mindkettőn egy piros-fehér-zöld motívum. Ugye a piros-fehér-zöld szín összeállítás utal arra, hogy ez a tejtermék vagy sajt Magyarországon került a tehenekből kifejésre, itt került feldolgozásra, tehát egy üzenet a termék eredetére, származására. A tejszív logó egy ilyen kék-fehér színvilág, ami nyilván a tisztaságra utal, a sajtnál pedig egy ilyen sötét, szürk és feketés színvilágot kell elképzelni. Ez ugye hagyományosan a magas minőségű sajtok gyakran kerülnek sötét színű, fekete színű csomagolásba, de az üzenet az egyértelmű. Amikor a vásárló keresi a termékeket, akkor, és ezt a logót, vagy ezeket a logókat látja, hogy tejterméken, akkor tudja azt, hogy a tehén Magyarországon, legalább Magyarországon tartották, itt fejték, és itt dolgozták fel. És a közösségünk nyilván dolgozik, azon kéri azt, hogy a lakosság, gyerekek, felnőttek, idősek egyre több tejterméket fogyasszanak, és amikor több tejterméket fogyasszanak, akkor a növekményt azt lehetőleg válasszák, ha előállított tejtermékek közül.
0: A tejterméktanács legújabb fejlesztése a tejszív uzsonna tervező. Ez mit akar?
1: A terméktanács folyamatosan végez közösségi marketing tevékenységet, és nagy erőket, nagy forrásokat, önmagunkhoz képest legalábbis nagy forrásokat irányítunk az edukáció irányába. Gyerekek edukációjáról van szó, a jövő fogyasztójáról, alapvető üzeneteket szeretnénk átadni a tejről, tejtermékekről, egészséges életmódról. Ezek az edukációs programok egyrészt zajlanak személyes jelenléttel, az iskolákba kivonulunk interaktív játékokkal, dietetikus előadással, és helyben is edukáljuk a gyerekeket, de van, amikor különböző kényszerből, ugye az előző években, hogyha a Covid-ot hozom fel, akkor az online térben is hát kényelmesen kell mozogni, amikor edukációról van szó, időnként fejlesztünk játékokat. Idén ezt az uzsonna tervezőt találtuk ki, ez egy AI, mesterséges intelligencia alapon működő, de mégis az MDOS, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége által kidolgozott okostányér ajánlására épít. A program nagyon egyszerű, be kell táplálni azt, hogy mi van otthon a ütőben, van a spájzban, és a szülőknek javaslatokat ad ez a program, hogy milyen nagyon fontos, hogy egészséges és tejet és tejterméket tartalmazó uzsonnát, reggelit állítson össze. Nyilván ez egy játékos, edukációs program, ugyanakkor azt még egyszer szeretném aláhúzni, hogy a Dietetikusok Országos Szövetségének az ajánlásait figyelembe veszi a különböző ételallergiákat, és egy ilyen kis játékos edukatív programmal készültünk, nyilván nyereményjáték is kapcsolódik a felhasználókhoz, szóval most egy ilyennek készültünk ebben az évben, természetesen egyéb marketing aktivitások is zajlanak, de tejvilágnapra mindig készül a terméktanács valami extrával.
0: Mi a jelentősége a tejtermékek fogyasztásának a kiegyensúlyozott táplálkozásban?
1: Alapvetően ha a dietetikusi ajánlásokat nézzük, akkor egészséges felnőtteknek, gyerekeknek, időseknek szüksége van a tejben található tápanyagokra, és ugyanabban az arányban, mint ahogy a tej, vagy a tejtermékek ezt tartalmazzák. Tehát ilyen értelemben ajánlott a tejtermékek fogyasztása, és ebben azt gondolom, hogy dietetikusok egyet értenek. Nyilván apró betűvel meg kell jegyezni, hogy laktózérzékenység esetén, mert ez az állítás, amit előbb mondtam, ez nem áll meg. Ugye nagyon fontos, hogy laktózérzékenyeknél laktózmentes tejterméket kell választani, de hogyha tejfehérje érzékenysége van, akkor nyilván azt is változtatni kell. Tehát ezekre az extrém esetekre ez nem vonatkozik, de alapvetően a tejek és a tejtermékek olyan arányban tartalmazzák az ásványi anyagokat, zsírt, fehérjét, cukrokat, vitaminokat, amelyekre az emberi szervezetnek szüksége van, és ilyen értelemben ez egy szuper élelmiszer, azért is, mert megihatjuk egy pohár tej formájában, megehetjük egy szelet vajas kenyéren vagy joghurton, de hogyha elmegyünk egy cukrászdába, akkor péksüteményen, fagylaltban, tortában, sütve, főve, ütve, bármilyen formában, vagy egy forró teljes kávé van, és nagyon sokféleképpen felhasználhatjuk. Ha elmegyünk egy szupermarket tejpultja jelé a hűtők, amikor sorban állnak, akkor azt látjuk, hogy több száz, akár ezerféle tejtermék is van egy óriási szupermarketben. Tehát rendkívül innovatív iparágról beszélünk, és egy alapvető élelmiszeripari termék, alapvető termék a tej rendkívül sok formában felhasználható, és kínálható a fogyasztók számára, és még egyszer mondom, egybeesik mindez a dietetikus ajánlásokon.
0: Mi a helyzet a sajtokkal?
1: Nem vagyunk egy nagy sajtfogyasztó nemzet, ezzel kezdeném sajnos, tehát így körülbelül az uniós átlag felénél áll a magyar fogyasztás. Azt gondolom, hogy ugye többen ismerünk sajtmárkákat, de alapvetően itt a trapistát, túrót, mint lágy sajtot kell megemlítenem, az ömleszhegy sajtokat. Ezek a leggyakrabban fogyasztott termékek, de az uniós átlagnak körülbelül a felét fogyasztjuk. Ugye tejfogyasztás szempontjából azt kell tudni, hogy egy túró körülbelül 6 kg tejnek felel, meg ugye mi a tejet kilogramban fejezik ki. Tehát 1 kg túróhoz körülbelül 6 kg tej szükséges, egy trapistához 9-11 kg. Tehát amikor azt mondjuk, hogy egy felnőttnek fél liter tejre van szükség egy nap, akkor természetesen ezt kell érteni, hogy minél szeles sajt, vagy vajas kenyér, vagy egy pohár tejföl, vagy joghurt is megfelel a beviteli szükségeknek. Tehát más formában is be lehet menni a tejterméket. Tehát ugye a sajt azt gondolom, hogy egy olyan terület, ahol fejlődnünk kell. Tejből Nyugat-Európához képest többet iszunk, mint az ottani átlag, viszont feldolgozott termékekből kevesebbet fogyasztunk. Ez igaz a vajra is, sajtra is, savanyított termékekre is.
0: Mit kell tudni a kerek trapista sajtról?
1: Közel egy évtizedes küzdelem után tavaly ősszel megjelenhetett az az élelmiszerkönyv, már egy élelmiszerkönyvű fejezet, mely egy önálló trapista sajt fejezetet hirdetett ki. Amikor a piacot vizsgáltuk és különböző tanulmányokat készítettük, akkor azt láttuk, hogy nyilván a tehéntúrót most félreteszem, mert ugye ez egy külön történet, a rögös túró és az Európai Uniós védelme, de ha kemény, félkemény sajtokba gondolkozunk, akkor Magyarország legismertebb sajtja, leggyakrabban vásárolt sajtja, és ezt reprezentatív kutatások támasztják a trapista sajt. Rendkívül nagy az importnyomás, Németországból, Lengyelországból érkező ilyen 3 kilós tömb sajtokkal. Sajtok és a trapista között nagyon nagy a feszültség, nagyon nagy a verseny, úgyhogy hát megjelent egy élelmiszerkönyvi fejezet, nyilván a szakma kérésére, amely egy alapfokú védelmet biztosít a trapistának. Olyat, amelyet az uniós tagállamok is elfogadtak, ez arról szól, hogy a trapista sajt, hogyha nincs szeletelve vagy reszelve, akkor koronformában lehet forgalmazni, úgyhogy innentől ezek a 3 kilós tömbök, vagy bármilyen import sajtok nem viselhetik a trapista nevet. Ez egy fontos dolog, egy nagyon fontos lépés, hiszen minden európai nemzetnek megvan a saját sajtja, a saját büszkesége, mi úgy gondoljuk, hogy ez nálunk a trapista lesz. Nyilván nem attól, mert kerek, hanem attól, hogy ennek az imidzsét folyamatosan építjük, forrás költünk rá. Minden bizonyal a feldolgozók is egyre magasabb minőségben állítják majd elő, amikor kikerül ez a sajt ebből az árversenyből, amiben vagyunk. Úgyhogy ez a jövő, azt gondolom, a jövőt vezető első lépés, hogy a trapista az kerek, és európai kormányok által elismerten, tiszteletbe tartottan. Ez a miénk, ez a mi felelősségünk, nekünk kell felépíteni a történetet.
0: Ehhez jó munkát kívánok, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm.
0: Harc Zoltán, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ügyvezető igazgatója volt a vendégem a Tejvilág napján.

0: Zsolttal egy csodálatos arénában. Június 4-én. Margitszigetiszínház.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Változékony időre számíthatunk, ismét megnyílik az Erasmus Plus program. Olaszországban jelenleg nincs ebola fertőzött. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarországnak és a magyar embereknek minden szempontból előnyös politikai megállapodás született a múlt héten Brüsszelben az uniós források hazahozataláról, mondta az országgyűlésben a miniszterelnök. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, ősztől összesen csaknem 16,5 milliárd euró, azaz mintegy 6000 milliárd forint uniós fejlesztési forrás válik elérhetővé hazánk számára. Ez az összeg a magyar költségvetés több mint 10%-a. Csaknem 200 ezer hallgató előtt nyílik meg ismét az Erasmus Plus program. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában beszélt arról, hogy a brüsszeli megállapodás részeként 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé. Ennek részeként a magyar hallgatók teljes körűen vehetnek részt az Erasmus programokban. Üdvözölte Magyarország döntését a Nemzetközi Büntetőbíróság, miután a magyar kormány hivatalosan is visszavonta a szervezet alapokmányából a római statútumból való kilépési szándékát. A hágai testület közleménye szerint a lépés jelzi az ország megújult elkötelezettségét a nemzetközi közösséget érintő legsúlyosabb bűncselekmények büntetlenségének megszüntetése iránt, felülírva az előző kabinet még tavaly áprilisban hozott döntését. Negatív lett az ebola tesztje annak a férfinak, aki a hétvégén Kongóból érkezett a szardíniai Kajáriba. A férfit azért helyezték karanténba, mert érezte magán a betegség tüneteit. A szakemberek szerint Olaszországban jelenleg nincs ebola fertőzött, de a betegség veszélye továbbra is magas. Az ország több régiójában kijelölték azokat a kórházakat, ahol az esetleges betegeket el tudják szigetelni és kezelni tudják. Történetének egyik legjelentősebb üzemelési kihívását zárta le sikeresen a Budapesti Bajnokok Ligája döntőjének hétvégéjén a Vizer. A légitársaság 3 nap alatt csaknem 80 extra járatot közlekedtetett Budapest és London, valamint Párizs között. A rendkívüli menetrendet több mint 400 pilóta és légiutas kísérő szolgálta ki. A mérkőzéshez kapcsolódó időszakban a vállalat mintegy 100 ezer utast szállított a magyar fővárosba. Országszerte borult az ég, több felé esik az eső. A keleti ország részben felhőszakadás is kialakulhat, több tucat járásra riasztást adtak ki. Holnap mindenütt napos, gomoly felhős időre számíthatunk, keleten elszórtan záporokkal. Éjszaka 10-17, napközben 23-29 fok várható.
1: Az MTI híreit hallották. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Budapesten baleset történt a 13. kerületben a Hegedűs Gyula utcában a Gogol utcánál. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik a Gyöngyösi utca felé, nem érinti a Gogol utca megállót. Baleset nehezíti a közlekedést a Rottenbiller utcában a Barostéri felüljárónál. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a Rákóczi úton kifelé, a Műegyetem rakparton a Szent Gellért tér felé, a Budai alsó rakparton a Rákóczitól az Erzsébet hídig, illetve a Pesti alsó rakparton a Szent István parttól a Lánc hídig. Lezárták a 8. kerületben a Diószegi Sámuel utcát a Rozkonyi utcánál toronydarú bontása miatt, így a Sárkány utcától Zsák utca lett. A 83-as trolibusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Mától a 41-es villamos nem közlekedik a Kamaraerdei Ifjúsági Park és a repülőtér között karbantartás miatt. A Kamaraerdei Ifjúsági Park a Kőérberek megállónál átszállva a 187-es autóbusszal érhető el. A 2. kerületben a Szemlőhegy utcában a Vérhalom utca előtt a forgalom egy sávon váltakozva haladhat jelzőlámpás irányítással, mert vízvezetéket javítanak. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
4: Kellemes délutánt kívánok, június 1-én, hát ezen a kicsit hűvösebb nyári napon, nem baj, biztos vagyok benne, hogy emelkedik még a hőmérséklet.

kettőséggel. Nézzük, hogy ki lesz a vendégünk a folytatásban. Simor Ágnes, társulatvezető, rendező, Ecoflight, a szabadság tánca a város felett. Ez egy különleges, vertikális táncelőadás. Erről beszélgetünk a folytatásban. Most pedig Beethoven G-dur zongora versenyének második tétele következik.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Simor Ágnes, társulatvezető, rendező. Szervusz, szeretettel köszöntelek.
1: Szeretettel köszöntök én is mindenkit, köszönöm a meghívást.
0: Június 4-én és 5-én érkezik a Flock Légszínházba az Ecoflight nevű produkció, ahol hát egészen elképesztő magasságokról és távolságokról beszélhetünk. Ez egy új cirkuszi produkció, de kérlek, avass be minket a részletekbe, hát amibe lehet, hiszen nyilvánvalóan azért a meglepetésre is hagyatkozni kell.
1: Ez egy egyedi dolog, a vertikális tánc, ahol mi alapvetően 20 vagy akár 40 méteren is vagyunk a levegőben. Itt a színház, a tánc, az élőzene, a fényfestés mind egybe kapcsolódik, tehát tulajdonképpen az új cirkusz az, amit így fogalomként leírhatunk, mint egy olyan cirkuszt is magában foglaló műfaj, ami összeköt különféle összművészeti világokat, és hát nekünk ez nagyon jellemzi a Flock Projecttel, így a munkánkat az utóbbi 10 évben, hogy a levegőben táncolva összművészeti előadásokat hozunk létre.
0: Miután a színház is központi eleme ennek a produkciónak, ezért nyilvánvalóan van egy történet is.
1: Hát igen, itt a földön és a levegőben egyaránt zajlanak történések. Igazából maga a történet az, mivel a táncvilágán belül is zajlik, azt gondolom, hogy sokkal inkább az a lényege, hogy hogyan hat az emberre, tehát hogy ez egy zsigeri dolog, az érzetekre hat, de alapvetően az Ecoflight, nem véletlenül van ez az öko repülés kifejezés, alapvetően ez a természetvédelemre épül ez a produkció, és itt ez a látványban is megjelenik, sőt egészen apró dolgokban is, tehát hogy a kellékek, a jelmezek, mind egyfajta ilyen szemétszedés, hulladékgyűjtő kampány keretében jöttek létre, amivel direkt foglalkozott a társulat, majd az összegyűlt zöldséges hálókból, kávékapszulákból, PET-palackokból igazából csodaszép, lebegő jelmezek és kellékek jöttek létre, tehát hogy itt minden, amit az előadásban használunk, az egy újrahasznosított dolog, és igazából az egész előadás az ember és a természet viszonyáról szól. Itt a madarak azok, ami természeti lényként megjelennek ebben az egészben, de hát, hogy van ebben egy ilyen érdekes csavar, hogy miközben az ember és a természet viszonyáról beszélünk, aközben ténylegesen ezeket az újrahasznosított dolgokat úgy hozzuk be, hogy újra is értelmezzük őket, más viszont nagyon erősen kifejezik annak a szemétnek a jellegét, amin az élővilág fennakad és elakad, és az ember és a természet közötti küzdelmet, vagy közös rezdüléseket, és ennek a különféle skáláit mutatja fel tulajdonképpen nagyon érzékletesen az előadás.
0: A díszleteket ti magatok készítettétek?
1: Igen, ilyenkor a társulat közösen dolgozik, itt vannak olyanok a csapatban, például Drávai Zója, aki a jelmezeket készítette, Nádas Janka segített a díszleteket beszerezni, itt együttműködtünk a PET kupával, akik egyébként a Tisza vidéket tisztító, műanyagoktól megszabadító környezetvédelmi csapat, és az nagyon érdekes módon például van egy háló ebben az előadásban, és ez a háló, ez konkrétan a Tiszából kihalászott PET palackoknak az újradolgozásából jött létre, tehát hogy miközben hát akár egy simán boltban kapható hálónak néz ki, de hát hogy ezek nagyon komoly eljárások, amikkel ezeket át lehet alakítani. Csapatmunka részben meg hát azért ilyenkor mindig különféle társulati tagok különféle módon veszik ki a részüket az egyes folyamatokból.
0: De hát ez is azt mutatja, hogy azt képviselitek ti magatok is, amit egyébként megmutattok az előadásban. Tehát, hogy ez hitelesít benneteket.
1: Igen, hát remélem, jó esetben ez így van. Azért azt gondolom, hogy ebben nagyon nagy a skála, tehát rengeteg dolog van, amivel oda lehet figyelni a természetre, és onnantól kezdve, hogy a városban is vagyunk, vagy nem csak mondjuk az, hogy az ember a várostól kijebb tud élni, vagy a városban él, azért itt nagyon sokféle kérdés van, hogy mi az, amit meg lehet oldani környezetbarát módon, mi az, amit nehezebb, mennyit kell tenni érte. De azt gondolom, hogy épp ezért is fontos, hogy ez az előadás tulajdonképpen egy városi előadás, tehát a városban táncolunk mondjuk a város felett, vagy az emberek feje felett, mert hogy a fogyasztói társadalma talán mégis ez a közeg határozza meg a legjobban, és talán itt a legerősebb ennek a mondandója, ami néha melbe is vág, néha megható lehet, lírai, máskor meg egészen felszabadító, hogy hogyan tudunk eljutni a repülésig, vagy a természetben levő dolgokkal való együtt létezésig.
0: Természet és városias környezet akkor valahol mégiscsak együtt van jelen.
1: Igen.
0: Jövünk vissza Simor Ágnes társulatvezető rendezővel itt az Intermezzóban.

0: Az Intermezzo vendége Simor Ágnes, társulatvezető, rendező. Ágnes hamarosan június 4-én és 5-én Budapesten a Flocklék Színházban lesz majd egy egészen különleges előadás. Nem tudom, hogy annak idején, amikor létrejött a társulat, akkor mi volt a fejedben, vagy fejetekben, mi hívta életre? Tehát ott volt-e például a természetvédelem, mint fő megvalósítandó cél?
1: Maga ez a művészeti forma, a vertikális tánc, ahol mi egy függőleges falon felfüggesztve viszintesen szaltozunk, forgunk, röpködünk a levegőbe 20 vagy akár 40 méter magasan, itt a Flocklék Színházban ugye 27 méter magas tűzfalunk van, egy belső, csodaszép gangos háznak, egy társas háznak az udvarán, ami egy különleges közösségi élmény is, meg erre való nyitottság. Amikor találkoztam Spanyolországban ezzel a műfajjal, a vertikális tánccal, illetve aztán el tudtam ezt sajátítani, és itthon létrehoztunk egy saját társulatot, ami most már 10 éve működik, akkor is mindig megjelent a természettel való viszony, mert alapvetően ez egy olyan műfaj, ami leginkább ugye arra hasonlít, hogy a sziklamászók fölmásznak egy falra, csak mi ugye másik irányba tartjuk magunkat ahhoz, hogy táncolni, meg lebegni, vagy repkedni tudjunk rajta. De hát legtöbbször ugye ezek a falfelületek mondjuk váraknak a falai, várkastélyok, vagy magas épületek, tehát nagyon sokszor nem a város közepén találkoztunk azokkal a felületekkel. Annak idején itthon a komáromi erőt falán volt több előadásunk, ahol miközben az ember repkedett a levegőben, a közben, ahogy hátra nézett, látta konkrétan így a Dunát, és így azt, hogy ott van egy víz mellett, és úgy repked. Úgyhogy itt mindenféleképpen, amikor napközben gyakornunk, próbálunk, akkor mi azért közel vagyunk a levegőhöz, vagy az éghez, közelebb érezzük magunkat így magasban, és ez alapból meghatároz egy viszonyt a természettel. Az, hogy maga az előadás is utána egyre jobban kifejezte ezt, hogy van ez a köztes lét. Tehát alapból milyen, amikor az ember repül, miközben nem madár, de valahol a színpadon mégis egyfajta madár lényé változik. Ez azért nyilván hoz olyan érzeteket, gondolatokat, hogy közel szeretnénk lenni valahogy a természethez, vagy hogy ez ne legyen egy természetidegen előadás.
0: De föld és ég között
1: hát,
0: vagytok.
1: Mert föld és ég között van, ahogy jó esetben minden tánc, vagy jó esetben, ha csak kisétálunk az utcára, és önmagunk vagyunk, akkor összekötjük az eget és a földet, úgyhogy ezt kívánom mindenkinek, hogy tudjon így létezni, de azért alapvetően a levegőben repkedés ehhez segít.
0: Most épp nézem ezt a prospektust, amit adtál, és hát itt gyakorlatilag fejjel lefelé vagytok. Szóval elég markáns megjelenés, és ráadásul itt van egy gyönyörű 4 sor, nem tudom, hogy te szeretnéd elolvasni, vagy én olvassam el.
1: Ahogy jól esik.
0: Olvasd el, jó?
1: Én írtam.
0: Igen.
1: Reppen, rebben, röpül, röppen, fészeklakó társam, testvérem, van-e még számunkra föld? Van-e még számunkra ég?
0: Sokat mondó.
1: Hát igen, azt hiszem, hogy általában az előadások valamilyen belső indítatásból születnek nálam, és az, hogy az a versek, vagy szavak felől, vagy vízió képek felől jön, ez nagyon-nagyon összegabajodik nálam mindig egyszerre van jelen egy nagyon erős vízió, tehát grafikussal dolgozunk együtt, itt a Gregovszki Gábor Gabitú az, aki egy olyan fényfestést hoz, ami diavetítéssel, tehát analóg technikával, kézzel készített diákkal készül ehhez az előadáshoz. Maguk a színpadi fények is ezt a hatást emelik, kierősítik. És hát élőzene van minden előadásunkban, most a Kapca zenekar, akik így a szlovák és a magyar népzene vonalán egy nagyon izgalmas újdonsült, pár éve létező, de már egyre többek által közkedvelt zenekar, és a Vázsony János nevével fémjelzett B-Sharp zenekar koprodukciója maga az előadás is, úgyhogy igen, tehát itt az elképzelések születnek zenéből, fényből, hangból, táncból, és úgy állnak össze egy közös világgá.
0: És aztán a közönséggel is találkoztok majd, hát legközelebb június 4-én és 5-én. Köszönöm szépen, jövünk vissza. Vendégem Simor Ágnes, társulatvezető, rendező.
2: Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Budapesten baleset történt a 13. kerületben a Hegedűs Gyula utcában a Gogol utcánál. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik a Gyöngyösi utca felé, nem érinti a Gogol utca megállót. Baleset nehezíti a közlekedést a Rottenbiller utcában a Barostéri felüljárónál. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a Rákóczi úton kifelé, a Műegyetem rakparton a Szent Gellért tér felé, a Budai alsó rakparton a Rákóczitól az Erzsébet hídig, illetve a Pesti alsó rakparton a Szent István parttól a Lánchídig. Lezárták a 8. kerületben a Diószegi Sámuel utcát a Rozgonyi utcánál toronydarú bontása miatt, így a Sárkány utcától Zsák utca lett. A 83-as trolibusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Mától a 41-es villamos nem közlekedik a Kamaraerdei Ifjúsági Park és a repülőtér között karbantartás miatt. A Kamaraerdei Ifjúsági Park a Kőérberek megállónál átszállva a 187-es autóbusszal érhető el. A második kerületben a Szemlőhegy utcában a Vérhalom utca előtt a forgalom egy sávon váltakozva haladhat jelzőlámpás irányítással, mert vízvezetéket javítanak. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Simor Ágnes, társulatvezető, rendező. Ágnes, elmondtad az előbb, hogy 20-40 méter magason repkedtek, és most ehhez képest egész nyugodtan ülsz itt a stúdióban, pedig hát valószínűleg nem ez a te igazi közeged, hanem a levegő. De hogyan jönnek létre az alkotások, a produkciók? Tehát a társulattal közösen alkotjátok meg, vagy pedig a te fejedből pattan ki, ahogy mondtad is korábban, vízió formájában?
1: Hát az alapgondolat, meg az alapvízió, az ötlet, vagy akár a szövegek, vagy akár a képi világ, vagy az, hogy mit szeretnék átadni, az az én fejemből szokott kipattani, de valószínűleg sokszor ez azért olyan módon születik meg, hogy alapból mi 10 éve létezünk már, mint társulat, és tényleg, mint egy ilyen kis család, olyan vagyunk, szóval, hogy alapból azt gondolom, hogy olyan típusú dolog nem pattan ki az én fejemből sem, ami nem találna pozitív válaszra így a társulat részéről, vagy ne lenne benne az ő karakterük, figurájuk is, gondolok itt akár csak az egészen kisebb szerepekre is, ahol a különféle karakterek megjelennek, akár a báb színház formájában is, mert még óriás bábok is vannak ebben az előadásban, tehát annyi mindenféle, ami sokszor abból fakad, hogy ki mivel foglalkozik, kinek mi van benne a világában. De maga az új cirkusz egy olyan műfaj, ahol hát iszonyatosan kell egymásra figyelni, tulajdonképpen mi játszunk az életünkkel, vagy legalábbis minden, tehát az elsődleges az, hogy rendben legyen a technika, rendben legyen a biztosításunk, mármint most így a kötélbiztosításra értem, tehát hogy lássuk azt, hogy minden megfelelően van kiépítve, amit mi magunk is ellenőrzünk, és hogy tudjuk azt, hogy amikor együtt ugrunk a levegőben, akkor milyen szinten figyelünk minden egyes rezdülésre, tehát hogy ne okozzunk egymásnak balesetet, annak ellenére, hogy vannak kisebb-nagyobb balesetek, mert ez egy ilyen műfaj, de hogy alapvetően nagyon-nagyon bizalomra és egymásra figyelésre épül. Ilyen módon azt gondolom, hogy maga a folyamat, a kreáció sem működhet máshogy. Itt rengeteg olyan dolog van, amikor van egy elképzelés, vagy van egy jelenet, vagy van egy hangulat, ami aztán egy kísérleti műhely munkában jön létre. Mm. Tehát, hogy amikor például olyan, mint hogyha az emberek széttépnének egy madarat, vagy ott elkezdenék tönkrevágni, vagy nem tudom ezt, hogy mondani, tehát tényleg van egy ilyen nagyon egy nagyon szép rombolós jelenet, aminek ugye az okát ismerjük, aztán nyilván az előadás végig feszegeti azt a kérdést, hogy hogyan tudunk építkezni, és úgy, hogy ne csak romboljunk, és mi az a közösségi erő, amit bele tudunk ebbe tenni. De ezeknél ugye nagyon fontos az, hogy mi ténylegesen hogyan tudjuk egymást úgy mozgatni, hogy akár életveszélyes vagy életveszélyesnek tűnő dolgokat valósítunk meg, de közben figyelünk egymásra. Ehhez nagyon sok olyan próba folyamat szükséges, ahol rengeteg mindent nem tervezünk meg előre, hanem igenis a határainkig el kell menni és egymással kísérletezni. A legnagyobb odafigyeléssel, biztonsággal, ez egy nagyon erős, kreatív és koncentrált munkát igényel mindenkitől a társulatban.
0: Összművészeti előadásról lévén szó, az előfordul, hogy valamelyik műfaj hangsúlyosabb, mint a többi?
1: Hát alapvetően a vertikális tánc, ugye ez a levegőben repkedős, szaltózós, mindenféle módon pörgős műfaj, ez nagyon erősen meghatározza, de ugyanennyire erősen szokták koncertszínháznak is nevezni az előadásinkat, hiszen mindig élő zenével dolgozunk, és az, hogy ott van azért egy hétfős zenekar a színpadon, akik végig zenélik ezt az előadást, az tulajdonképpen egy legalább annyira erős koncertélményt ad, és nem tudom leválasztani a vizualitás sem, tehát hogy maga a vizualitás itt a színházi lámpapark is a legfinomabb előadás, a reflektáló szinte fényfestéssel levő módon dolgozik, és maga a fényfestés, amik meg ugye olyan képzőművészeti grafikai munkák, amiket kivetítünk a falra, ezek egyszerre vannak jelen, úgyhogy azt hiszem, hogy a zene, a vizualitás és a tánc ugyanannyira hangsúlyos vagy erős, de leginkább arról szól ez az egész, hogy azt hiszem, hogy valahogy így szoktam dolgozni, hogy van egy elképzelés, ahol minden egymást erősíti, és igazából ez olyan, mint egy színház, tehát egy színházi dramaturgia, ahol felépül egy történet, míg ha néha ezt a történetet nem is biztos, hogy a néző pontról pontra, mint egy mesét le tudja fordítani, vagy végig tudja mondani, de akkor is annyira erős jelképek mennek végig az előadáson egymás után, amik egymásból következnek, és hát ha elkezdjük használni a képzeletünket, akkor sem tudjuk azt mondani, hogy ez most inkább csak egy zene, vagy ez most csak egy tánc, vagy ez most csak egy vizuál, hanem ezek így egymásból összeszövődnek.
0: Aha. Nem is arra gondoltam, hogy a közönség, hanem hogy ti nagyjából törekedtek-e valamiféle egyensúlyra, de hát nyilván nincs ez így kicentízve, és nem ezen van a fókusz, hogy melyik legyen a hangsúlyos elem. Elképzelhető, hogy ez formálódik.
1: Ez biztos, hogy így van, ahogyan mondod, hogy formálódik. Van az elején nyilván egy erős elképzelés, amit néhány hívó kérdés vagy fontos alapgondolat vet fel, tehát hogy leginkább a belső világ és a gondolatisága mentén, de aztán az, hogy hogyan alakul egy előadás, igen, ott azt hiszem, hogy elindulunk azzal, hogy mit akarunk kifejezni, és hol inkább az egyik, hol inkább a másik irányba megyünk. Itt az Ecoflight-ban nagyon balanszban vannak a dolgok, tehát itt tényleg az van, hogy éppen hogy csak még ugrabugrálnak egy bohóc jelenetben a földön a színészek, és aztán már fölnézünk, és látjuk, hogy mindenki röpül, aztán egyszer csak óriás bábok jelennek meg, utána a zene hangsúlyosabb, tehát hogy itt nagyon-nagyon egy ilyen egybe kavalkád van, ahol a néző így folyamatosan játszik azzal, hogy akkor most inkább ide néz, vagy inkább oda néz, több helyszínen is zajlik több minden, mi az, amit befogadjon. Tehát itt nagyon egyidejűleg van sok-sok-sok impulzus jelen.
0: Egy színes, egybeforgatag, ahogy az előbb mondtad, ha jól emlékszem. Jövünk vissza Simor Ágnes társulatvezető rendezővel.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Simor Ágnes, társulatvezető, rendező. Ágnes, talán nem hangsúlyoztok ki eddig eléggé azt, hogy egy társasház udvarán lesz majd az előadás június 4-én és 5-én. Ugye ez maga a Flokklék Színház.
1: Igen, a Flokklék Színház igazából, bár mi 10 éve létezünk, mint társulat, nagyon sok előadásunk külföldön volt, tavaly voltunk Spanyolországban, Franciaországban, Szlovákiában, Szerbiában, tehát különböző országokba szoktunk eljutni ezekkel a légi előadásokkal, repkedni a levegőben, de Magyarországon jellemző volt az, hogy inkább vidéken vannak előadásaink, ott találtunk olyan várakat, kastélyokat, magas épületeket, amik ugye sokszor valamilyen speciális helyszínen voltak, és hát az utóbbi pár évben sikerült megtalálni Budapesten a Harcsa utcában, tehát konkrétan a 2. kerületben, Komjádi úszoda mögött, egy olyan fantasztikus gangos házat, aminek van egy annyira magas 27 méteres tűzfala, amit tulajdonképpen egy próbateremként és előadótérként használunk, úgyhogy itt, amikor megérkeznek a nézők, akkor leginkább azt szokták mondani, hogy na hát olyan, mintha valamilyen ilyen olasz kisvárosban lennének, hogy ez olyan, mintha valamilyen szabadtéri olasz színház lenne, hogy itt a lakók a kis virágokat a teraszról kifüggesztgetik, körbeülünk, kirakunk székeket, olyan szőnyegeket, párnákat, amikre le lehet feküdni, hogy akár még fekve is lehet felfele nézni az előadást. Tehát, hogy tulajdonképpen egy társasháznak a több száz fős befogadású, egész nagy belső udvarára, tehát itt akár 300 ember is elfér a belső udvaron, tehát egy nagy gangos házról beszélünk. Tehát, hogy ennek a belső udvarára megérkezik a néző, és egyszer csak úgy érzi magát, legtöbbször azt mondják, hogy mintha nem is itthon lennének, hanem mondom valamilyen délvidéken, ahol így egyszerre vannak jelen a lakók, és a színészek, és a nézők, és ott így együtt lehet létezni. Úgyhogy egy ilyen különleges helyszín sikerült találni, ami azt gondolom, hogy egyébként valóban egy ilyen gyönyörű, szép csoda, amikor itthon ilyen egymásra találás tud lenni, hogy egy színházi társulat tulajdonképpen beköltözik egy lakóövezetbe.
0: És a lakók hogyan fogadtak benneteket?
1: Hát azt kell mondjam, hogy pont azért csoda, mert mi kerestünk ilyen helyszínt, először csak egy projekthez kerestünk, hogy egy alkalomra egy ilyen speciális előadás, és annyira összebarátkoztunk a lakókkal, amikor első alkalommal ott jártunk, kiderült, hogy őnekik mi minden okoz nehézséget, hogy ott van az a magas tűzfal, és hogy azzal mi a gond, hogyan kell karbantartani. Mi ugye rögtön mondtuk, hogy na, speciál ebben mi tudunk segíteni, hogy azt a magas falat hogyan lehet jobban karbantartani, és megbeszéltük, hogy nekünk mire lenne szükségünk, nekik mire lenne, hogyan tudunk együttműködni, és hát nagyon sok nyugdíjas van a házban, akik nem is annyira tudnak, ez ugye egy 4 emeletes magas ház, akik nem annyira tudnak messzire elmenni, közlekedni, de azért az udvarba a kis székecskéiket lehozva még azért csak tudnak, és akkor tulajdonképpen egy házi színházat varázsoltunk nekik, meg hát hihetetlen történetekkel találkoztunk, tehát amikor az ember így létrehoz egy ilyen szerződést a társasházzal, megállapodik, hogyan csináljuk a próbarendeket, mettől meddig működünk, mikor van a siestájuk, mikor nem zavarjuk őket, tehát hogy mindenekig kitaláljuk a rendszerét és megtervezzük, és aztán kiderül, hogy akik a házban laknak, azok között van olyan, aki még annó a Magyarországon a híres egyetemi színpadnak az egyik alapítója volt, és fantasztikus színházas, és van olyan, aki az első női barlangász volt, és mindent ért arról, hogy mi hogyan építünk be a levegőbe, tehát, hogy egyszerűen az ott lakókkal is, ahogy összetalálkoztunk, nagyon sok olyan szál kötött össze, ami mi magunk is meglepődtünk, hogy hát itt úgy látszik, hogy a mászás, a levegőben levés, a színház, a cirkusz, itt ebben a házban sok mindenki kapcsolódik ehhez örömmel.
0: Hát nem véletlenül találtatok egymásra.
1: Igen, úgy tűnik.
0: Így rezonáltatok. A társulat tagjainál mi volt a döntő szempont, hogy artisták legyenek, tehát hogy milyen készségekkel kellett rendelkezniük, vagy mondjuk színészi vénájuk legyen, tehát hol volt a hangsúly?
1: Nálunk nagyon egybe van ez a csapatban, azért vannak, akik egyértelműen légi akrobaták, tehát hogy néhányan mindenféleképpen levegőben egyértelműen dolgozunk, de van olyan is a csapatban, aki színész egyébként, és nem megy föl a levegőbe, tehát hogy itt színházas jelentek is vannak, és hát egyszerűen valahogy azt tudom mondani, hogy ilyen kicsit multifunkcionális csapat vagyunk, tehát itt többen több lábon állnak, vagy többfélék, és majdnem mindenkiről azt hiszem, hogy elmondható az, hogy nagyon erős színházi jelenléttel bír, vagy színészi képességekkel, tehát hogy itt a színház és a levegőben dolgozás kapcsolódik nagyon sok szinten.
0: Június 4-én és 5-én, tehát a Flock Légszínházban, ami egy társasház udvara,
1: igen,
0: lehet veletek legközelebb találkozni. Varázslatos produkciót kívánok, de hát nem is lehet más. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen, mindenkit szeretettel várunk az EcoFlight előadásra.
0: Simor Ágnes társulatvezető rendező volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de a hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni, közölte Magyar Péter miniszterelnök, miután reggel a Sándor palotában beszélt Súlyog Tamással. A Fidesz frakció vezetője szerint méltatlan, ahogy az új kormány Súlyog Tamáshoz viszonyul. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, alkotmányos demokráciában elképzelhetetlen egy köztársasági elnök eltávolítása, mert az államfő távozását alkotmánymódosítással nem lehet kikényszeríteni. A kereszténydemokrata Máté Zsuzsa elfogadhatatlannak tartja a miniszterelnök stílusát. Az ellenzéki országgyűlési képviselő szerint Magyar Péter a jogállam semmibevételével szólítja fel lemondásra a köztársasági elnököt. Turockai László a Mi Hazánk elnöke vezetheti a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ezt azután jelentette be, hogy Turockai László kifogásolta, hogy korábban a Tisza párt képviselői nem támogatták, hogy mint fogalmazott, a pártja kapja a végrehajtó maffia ügyeit vizsgáló bizottság elnöki posztját. Ismét kihajózhat a tengerre a hantavírustól megtisztított óceánjáró, közölte a hajót üzemeltető társaság. A Hondius a tervek szerint szombaton indul a Spitzbergákra. Az óceánjárón áprilisban tört ki a járvány, a hajó végül Tenerifén kötött ki, az utasokat onnan szállították haza országukba. A WHO eddig 13 igazolt fertőzést tart számon, összesen 3-an haltak meg. A legénység tagjai azóta is karanténban vannak. Korábban a vizsgálatok megállapították, hogy a hantavírus az utasokkal került a fedélzetre. Történetének egyik legjelentősebb üzemelési kihívását zárta le sikeresen a Budapesti Bajnokok Ligája döntőjének hétvégéjén a Wizz Air. A légitársaság 3 nap alatt csaknem 80 extra járatot közlekedtetett Budapest és London, valamint Párizs között. A rendkívüli menetrendet több mint 400 pilóta és légiutas kísérő szolgálta ki. A mérkőzéshez kapcsolódó időszakban a vállalat mintegy 100 000 utast szállított a magyar fővárosba. Kedden napos, gomoly felhős idő várható, keleten néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, a hajnali 10-17 fokról 23-29 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk.
1: Az NTI híreit hallották. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Budapesten baleset miatt a Fehér úton a Kerepesi út felé a Gyakorló utcánál csak a buszsáv járható. Baleset történt a Soroksári úton kifelé a Haller utca után a buszsávban. Baleset nehezíti a közlekedést a Hungária körúton a Kőbányai út felé a Kerepesi út után. A külső sáv nem járható. Nehéz az előrejutás a Műegyetem rakparton a Szent Gellért tér felé. A Budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól az Erzsébet hídig, a Pesti alsó rakparton a Szent István parttól a Lánchídig és az Erzsébet hídnál északra, illetve a 10-es főúton kifelé az Óbudai temetőtől. Lezárták a 8. kerületben a Diószegi Sámuel utcát a Rozgonyi utcánál toronydarú bontása miatt, így a Sárkány utcától Zsák utca lett. A 83-as trolibusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Mától a 41-es villamos nem közlekedik a Kamaraerdei Ifjúsági Park és a repülőtér között karbantartás miatt. A Kamaraerdei Ifjúsági Park a Kőérberek megállónál átszállva a 187-es autóbusszal érhető el. A második kerületben a Szemlőhegy utcában a Vérhalom utca előtt a forgalom egy sávon váltakozva haladhati jelzőlámpás irányítással, mert vízvezetéket javítanak. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
3: Jó estét kívánok, június 1-én a Nemzetközi Tejnapon. Ma egyébként tünde nap van, illetve Angéla, Pandora és Semiramis nevű hallgatóinknak gratulálunk. Most pedig az Intermezzo utolsó órájának az elején Schubert 5. B-dur szimfóniájának 3. tétele szól a Bécsi Filharmonikus Zenekar előadásában.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, a folytatásban kollégám Kovács László interjúja következik.
1: Különleges nyáresti koncerttel érkezik június 6-án a Margit szigeti szabadtéri színpadra Szulák Andrea. Az Élet az Úr című gála este a népszerű előadó művész több évtizedes pályafutásának legemlékezetesebb dalait, meg egy csomó minden mást is kínál, de hogy mit, és ebből mit lehet elmondani, azt maga a művésznő meséli el, aki itt van a vonalban. Szia!
2: Szia, Laci, szeretettel köszöntelek is a hallgatókat is.
1: Szóval a legemlékezetesebb dalok, ez oké. Kezdjük talán azzal, ami még így húzó lehet, hogy egyedül énekelsz, vagy hívtál vendégeket is erre a nagyszabású koncertre?
2: Van néhány olyan kedves művész barátom, akik nem csak szakmailag jelentenek nekem sokat, hanem emberileg is. Ezek közül hármat el is tudtam csábítani erre a koncertre. Wolf Katit, Terép Tomit és Molnár Ferenc Karamell.
1: Na, hát ez már jól hangzik, de egy picit azért menjünk bele a részletekbe. Én nem tudom, hogy honnan lehetne kezdeni a te, mondjuk így, diszkográfiádat, vagy dalográfiádat, hogyha dalokról beszélünk, mert itt aztán a jazztől, a popon keresztül, talán az operettig nem, de a musicalig minden van. Hogy válogattatok, vagy hogy válogattál?
2: Igazság szerint időrendi sorrendben, valóban ez egy nagyon szép hosszú pályaív, sokféle dolog volt benne. Próbáltam nagyon fontos életeseményekhez kötni azokat a dalokat, amiket viccesen szólva számon lehet rajtam kérni. Nyilván ebben van Oroszlán király, nyilván ebben van Nem harapva néri, de még a Xenia láz is benne van, és egy csomó olyan fontos dal, mint mondjuk a Szelavi és néhány musical sláger. Tehát olyanok, amikről tudom, hogy a közönség egy kicsit hozzám is köti őket, mint emlék, vagy mint életesemény.
1: Uh-huh. És akkor most következik a második alákérdezés. És egyedül énekelsz a színpadon, vagy lesz zenei kíséreted?
2: Hát figyelj, egyedül is tudnék énekelni, mert semmitől
1: hát,
2: nem riadok vissza,
1: így van,
2: hogy a zenéről van szó, de van én nekem egy nagyon hűséges csapatom, akik hosszú évtizedek óta tettes társaim. Ő pedig a Stúdió 11, akik egy csomó feldolgozást is csinálnak én slágereimből. Ez egy nagyon izgalmas fúzió lesz, mert egy kicsit ilyen big bandes sound lesz az alapmotívum.
1: Épp ezt akartam kérdezni tőled, hogy annyiféle dal, annyiféle hangulat, stílus, hogy mindegyiket mondjuk így eredetiben játszátok, vagy valamit kellett, vagy szerettél volna áthangszerelni esetleg erre az alkalomra újra gondolni?
2: Abszolút, persze. Hát azért voltak itt olyan slágerek is, akik igazándiból majd, hogy elektronikus hangszerek. Átemelni egy élőzenekari hangzásba az mindig munka, meg feladat, de szerencsére ebben is voltak partnereim, akik segítettek a mint például Zsoldos Béla vagy
1: Kalmusz Pál. Hát a Stúdió 11 meg Zsoldos Béla is élő legendák gyakorlatilag. Tehát szerintem ez így önmagában így megszólaltat a fejünkben egy soundot, és tudjuk, hogy az lesz majd ott Szulák Andrea mögött. Ami még nekem mindig eszembe jut, amikor ilyen koncertre elmegyek, hogy vajon az előadó, aki számára természetes egyik nagy slágere után a második, szokott-e, szeretne-e, lehet-e, fog-e sztorizni, mert minket nézőket roppant mód érdekelnek a sztorik. Hogy keletkezett a dal, hol hallottad először, milyen élményeit kötődnek hozzá, beleférez egy ekkora koncertbe a sztorizás?
2: Én azt gondolom, hogy aki valaha járt Szulák Andrea koncerten, az pontosan tudja, hogy igazándiból ez majd nem azt kell mondjam, hogy egy stand-up jellegűek az én koncertjeim, mert nem csak a zenélésről, meg az éneklésről szól, hanem ezekről a személyes történetekről is, amit az én sajátos, hogy is van csak előadó módom színesít, és ért ez alatt humort, vagy egy kis drámai sárgot, tehát mindent, amit a színészi kvalitásai megengednek.
1: Igen, mert hisz színész is vagy, nem csak énekesnő. Ugye említetted többek között Karamellt, Verép Tamást és Wolf Katit. Most nyilván nem fogjuk itt előadni a koncertet, bár annyi mindenről faggatlak már, hogy még azt is hihetnék, de nem. Azon gondolkodtam, hogy amikor sztárvendéget hív valaki, akkor ugye lehet olyan, mert ez is lehet a forgatókönyvben, hogy valamilyen okból kifolyólag mondjuk ők éneklik el egy dalodat, de én inkább arra szavaznék, hogy itt duettek lesznek talán, nem?
2: Teljesen jól látod, igen, duettek lesznek, méghozzá olyan duettek, amiknek mindegyiknek van valamilyen apropója, Most csak, hogy egyet elmondjak.
1: Igen.
2: Ez a Karamell néhány évvel ezelőtt írt egy musical, amiben nagyon-nagyon megtisztelő lehetőséget kaptam, én is kaptam egy kis szerepet. Ezt be is mutattuk annak idején a Budapest Sportarénában, és aztán a Feri elhívott a saját koncertjére, hogy adjuk elő ezt a duettet. És igazándiból ezzel a gesztussal, hogy most én hívtam előtt, az ő művészete előtt szeretnék fejet hajtani és tisztelegni, hogy most mi is elénekeljük az én koncertemen ezt a duettet. Nekem ez fontos.
1: Ezt nem fogjuk elmondani, melyik lesz, mert ehhez el kell menni méghozzá Margit szigeti szabadtéri színpadra június 6-án. Bár minden rendben lesz, de azért kötelezőként hozzáteszem, hogy az eső nap 7-e, tehát másnap, de a lényeg az, hogy itt minden szuperül fog klappolni június 6-án, így aztán az Élet az út című nagyszabású nyárindító koncertet nézhetik meg Szulák Andreával, és ahogy ilyen kertévés fordulattal szokták mondani, és sztár vendégeivel. Drága művésznő, nem? De hát végül is ez lesz, nem?
2: De nagyon jól mondod.
1: Csak itt, csak most, csak önöknek, de hagyjuk a tévéshopos megközelítést. Nagyon örülök, hogy beszélhettünk, és hogy felhívhattunk téged, és hogy beszámolhattunk a koncertről. Tehát még egyszer, kedves hallgatók, június 6-a Margit szigeti szabadtéri színpad, Szulák Andrea koncert, az Élet az Úr címmel. Részletek a margitszigetiszínház.hu oldalon olvashatók. A hangját ott a művésznőnek nem fogják hallani, csak itt nálunk a rádióban. Köszönöm szépen, hogy hívhattunk. További szép napot neked, szia!
2: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Szervusz, fiatal!

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját Magyarország egyik legnépszerűbb showzenekara, a Gruppenswing. A jubileum alkalmából a formáció vasárnap a Várkert bazárban ad jubileumi koncertet. A zenekar az elmúlt 2 évtizedben a minőségi szórakoztatás védjegyévé vált, ötvözve a klasszikus swing korszak eleganciáját a modern popzene dinamizmusával. Produkciójuk sikerének titka a 9 tagú felállásban rejlik, ahol a virtuóz fúvós szekció és a lüktető ritmus szekció tökéletes összhangot alkot. A zenekar arca és egyik motorja Mudzsahid Zoltán, aki immár 7 éve erősíti a csapatot karizmatikus énekhangjával. Ezen az esten a közönség egy igazi zenei időutazásra számíthat, ahol az elmúlt évek legmeghatározóbb dalai csendülnek fel, garantáltan megmozgatva a hallgatóságot. A hétvégén a Petőfi Irodalmi Múzeum ad otthont a Fix June-nak, ahol a kortárs dizájn és a nyári piknik hangulat találkozik egymással. A 2 napos rendezvényen közel 100 kortárs alkotó mutatja be munkáit, köztük kifejezetten erre az alkalomra készült új kollekciókat és különleges tárgyakat is. A múzeumot közösségi térré alakították át, lesz DJ és gasztronómiai élmény is. A program része egy szabadtéri beszélgetés is, amely a fenntarthatóságot, az újrahasznosítást és a kortárs dizájn világát járja körül. Ősszel és télen a Haydnneum Régi Zenei Központ koncertjei a Zeneakadémián folytatódnak majd. Októberben Chopin dalai és zongoraművei kerülnek a középpontba, Aldona Bratnyik és Naruhiko Kawaguchi kamara koncertjén. Az adventi várakozás jegyében Bach kantátái hangzanak el, a Vashegyi György vezette Pörszül kórus és Orfeó zenekar, valamint a kiváló hazai szólisták mellett olyan ismert vendégművészek előadásában, mint Ella Marshall Smith és Christian Imler. Az évet végül az Ensemble Variabile koncertje zárja Mendelssohn és Brahms kamaraműveivel. Jó szórakozást kívánunk!
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Budapesten baleset miatt a Fehér úton a Kerepesi út felé a Gyakorló utcánál csak a buszsáv járható. Baleset történt a Soroksári úton kifelé a Haller utca után a buszsávban. Baleset nehezíti a közlekedést a Hungária körúton a Kőbányai út felé a Kerepesi út után. A külső sáv nem járható. Nehéz az előrejutás a Műegyetem rakparton a Szent Gellért tér felé. A budai alsó rakparton a Rákóczi hídtől az Erzsébet hídig, a pesti alsó rakparton a Szent István parttól a Lánc hídig és az Erzsébet hídnál északra, illetve a 10-es főúton kifelé az Óbudai temetőtől. Lezárták a 8. kerületben a Diószegi Sámuel utcát a Rozgonyi utcánál toronydarú bontása miatt, így a Sárkány utcától Zsák utca lett. A 83-as trolibusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Mától a 41-es villamos nem közlekedik a Kamaraerdei Ifjúsági Park és a repülőtér között karbantartás miatt. A Kamaraerdei Ifjúsági Park a Kőérberek megállónál átszállva a 187-es autóbusszal érhető el. A 2. kerületben a Szemlőhegy utcában a Vérhalom utca előtt a forgalom egy sávon váltakozva haladhat jelzőlámpás irányítással, mert vízvezetéket javítanak. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapest rovatban ma a föld alá megyünk, és egészen speciális helyszíneket fogunk felkeresni, az atombunkereket a fővárosban, Budapest területén. Sok-sok kérdést felvet, hány atombunker van Budapesten, vajon mikor épültek ezek, és persze az, hogy mennyire biztonságosak ezek. Szóval foglaljuk össze egy kicsit ezt.
2: Óhatatlanul is felmerülnek ezek a kérdések. Én is azért gondoltam, hogy egy olyan téma ez, ami tényleg mindannyiunkat foglalkoztat, hogyha bármi történik, vagy ha történhet, vagy történhetett volna akár régebben is, akkor vajon hova tudnánk elmenekülni itt a fővárosban. És ezzel kapcsolatban az első helyszín, ami mindenhol felmerül, az egy rendkívül nyilvánvaló helyszín, és talán mégsem így gondolunk rá, ami nem más, mint a metró alagút rendszere. Hiszen a 2-es és 3-as metró alagút rendszere az maga egy olyan hely a föld alatt, a földgyomrában, ami abszolút egy ilyen helyzetben működhet, és több százezer ember számára jelenthet védelmet. A 2-es és a 3-as metró, ugye ez a piros és a kék vonal. A számítások szerint olyan 200-220 ezer ember tud elférni. Nagyon fontos, hogy soha nem került sor még éles tesztelésre vagy bevetésre, tehát ezek mind olyan dolgok, természetesen már a hidegháború éveiben is felmerültek ezek a szükségletek, tehát így is tervezték meg ezt a rendszert, úgyhogy alkalmas arra, hogy ott lent emberek százezreinek menedéket jelentsen. Sok szempont van egy ilyen óvóhely esetében, természetesen tudjuk azt, hogy például ha erre sor kerül, vagy sor kerülne, akkor a sineket áramtalanítják. És ha bemenne ez a 220 ezer ember, akkor tudjuk azt, hogy nagyjából fél négyzetméter jutna minden egyes emberre, tehát egy négyzetméteren ketten állnánk. Nagyon fontos, hogy ezek az alagút részek, hiszen több részből áll ez a rendszer, egymástól elkülöníthetők, tehát ilyen zsiliprendszerrel hermetikusan lezárhatók, a felszíntől is elválaszthatók, illetve egymástól is elválaszthatók. A mozgó lépcsők tetején, illetve az alján ilyen hatalmas, több tonnás, kb. 80 centi vastag léglökés álló és ólommal bélelt zsilipkapuk vannak, amiket ilyenkor nem lát. Ezek ilyen gumilappal vannak burkolva, ki vannak takarva így a járókelők elől, tehát nem látjuk minden nap, de ezek ott vannak, ha szükség van rájuk.
1: Hogy tudnák megoldani mondjuk a szellőztetést, azt, hogy a víz hogy kerül le oda az alagútba?
2: A vízellátás például saját fúrt kutak, úgynevezett csápos kutak oldják meg, ez biztosítja a lentiek számára a vízellátást. Körülbelül napi 30 liter víz jut egy főre. Ebben benne van az ivóvíz is, illetve a mosdóhelyiségek és a WC-k használata is. Ezt a szennyvizet pedig szivattyúk juttatták aztán be az egész várost áthálózó csatorna hálózatba. Tehát ez oldja meg a vízellátást, a szellőztetés is megvan oldva, hiszen hatalmas szellőztető motorok vannak, többszörösen meg tudják szűrni az esetlegesen kintről jövő káros anyagokat, harcgázokat, és így szívják le a levegőt. Itt is a szektorok között zsilipeket lehet leengedni, ezzel meg tudják akadályozni az esetlegesen lejutó gázoknak a tovább terjedését. Aztán azt is tudjuk, hogy például az áramellátást ilyen hatalmas hajó motorok oldanák meg, ezek generálnák az áramot és a füstnek az elvezetését is.
1: Hol található még Budapesten olyan helyszín, ahova mondjuk ilyen esetben el lehet menekülni, vagy oda lehet menni?
2: Van még például a Kossuth tér és a DeFerenc tér között található területen, a föld alatt, ez félúton van ez az egység, ez a metró alagútból nyílik, ez az úgynevezett F4-es kódjelű, régen szupertitkos föld alatti óvóhely volt, ez 16 emelet mélyen fekszik, körülbelül 3200 négyzetméteres és 2200 ember befogadására alkalmas, ezt Rákosi Mátyás építette. Tehát ez már a meglehetősen elhanyagolt állapotban van, de esetenként látogatható, és valamilyen szintű védelmet azért a mélység és az elhelyezkedés miatt szintén garantálna. Aztán azt is tudjuk, hogy a Gellért hegy is tele van olyan alagútrendszerekkel, amelyek adott esetben használhatók, illetve a Várhegy. A Várhegy maga olyan, mint egy lyukas sajt. Tele van évszázadokon keresztül használt barlangokkal, és ezeket ugye összekapcsolták, különböző rendszerek vannak a Várhegy a gyomrában is. Ne felejtsük el például a Sziklakórházat, amely működött a hidegháború éveiben is, akár kórházként, akár esetlegesen egy ilyen atombunkerként, illetve még a pesti oldalon a Csepel Művek 2-es számú bunkere is ott található, bizonyos polgári védelmi funkciót töltött be. összesen körülbelül 3300 életvédelmi létesítmény van Budapesten, és ez összesen körülbelül 490-500 ezer ember számára képes férőhelyet biztosítani, és ebben nincs benne az a 220 ezer ember, akik a metró alagút rendszerében tudnának adott esetben elhelyezkedni.
1: De szerintem azért itt biztos, hogy vannak még titkos helyszínek, amiről mi nem tudhatunk, nagyon sok embert meg tudna védeni.
2: Egészen biztos vagyok benne, és az is nagyon fontos, hogy ezeknek a helyeknek egy jó része regisztráció után előzetes szervezést követően látogathatóak, akár a sziklakórházat, vagy például a kőbányai pincerendszernek egy-egy részét, arról nem is beszéltünk még, tehát nagyon sok olyan rejtett kincs van a fővárosban, ami nem csak szükség esetén is látogatható.
1: Köszönöm.
0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: súlyos, életveszélyes állapotban szállították kórházba. Kedden napos, gomoly felhős idő várható, keleten néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, a hajnali 10-17 fokról 23-29 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Kazinczy utcában található mikve Európa egyik legértékesebb zsidó rituális fürdője. A mikvék érdekessége, hogy a fürdőhöz csak természetes élővizet, tehát folyó vagy forrásvizét szabad használni. A budapesti mikvét 1928-ban egy Art Deco stílusú lakóházzal együtt adták át. Ennek a fürdőnek a vízellátását egy forrás és az épület tetején összegyűlő csapadék biztosítja. Az épületben egy női és egy férfi fürdőmedence, valamint egy a háztartási eszközök megmerítésére szolgáló helyiség található. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az első kerületi Bécsi kaputér 7-es számú házán különleges domborműveket láthatunk. A homlokzaton megtaláljuk Vergilius, Cicero, Szókratész, Quintilianus, valamint Seneca alakját is. A ház 1807 környékén épült, Grigel József a latin nyelv és az irodalom professzora számára. Híres vendégként megfordult itt az 1930-as években Thomas Mann is. A német irodalom egyik legjelentősebb alkotóját az akkori tulajdonos Hatvani Lajos báró hívta meg. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppet a Klasszik Rádió 92.1-en. A budai polgári kaszinó a budai polgárság szórakozásának és művelődésének megszervezésére létesült 1886. szeptember 1-én a Krisztina tér 9 szám alatt. Induló taglétszáma 205 fő volt, és alapszabályuk szerint politikai tevékenységet nem folytattak. 1893-ban készült a két emeletes épülete, idősebb Francsek Imre tervei alapján. Az első világháború alatt a budai segélyegyleteknek támogatást nyújtott, majd 1923-ban egyesült a Krisztina városi kaszinóval. Létszáma ekkor 1450 főre emelkedett. A második világháború alatt megszűnt, és épülete elpusztult. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ első közparkja a budapesti Városliget. Az egykori mocsaras területet Mária Terézia parancsára feltöltötték és fákkal ültették be. A park ebben az állapotában nem volt alkalmas nagyobb építkezésekre. A 19. század végére a fák között sétautak alakultak ki, ezzel pedig a sok főúri diszkert mellett megszületett az első szabadon látogatható közpark. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Egy grandiózus nyitókoncert a Margit Szigeti Színházban. Balázs Jánossal, Bácsi Schwarz Zoltánnal és a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral. Liszt, Bruch és Brahms kiváló előadókkal egy csodálatos arénában. Június 4-én. MargitSzigetiSzínház.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Változékony időre számíthatunk. Alaptörvény módosítással távolítaná el hivatalából a köztársasági elnököt Magyar Péter. Jövőre visszatérhet a kataadózási forma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az alaptörvény módosítását kezdeményezi a Tisza párt annak érdekében, hogy leváltsák az államfőt. A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de a hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni, közölte Magyar Péter miniszterelnök, miután a Sándor palotában beszélt Sulyog Tamással. Turuckai László a Mi Hazánk elnöke vezetheti a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ezt azután jelentette be, hogy Turuckai László kifogásolta, hogy korábban a Tisza párt képviselői nem támogatták, hogy mint fogalmazott, a pártja kapja a végrehajtó maffia ügyeit vizsgáló bizottság elnöki posztját. Csaknem 200 ezer hallgató előtt nyílik meg ismét az Erasmus Plus program. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában beszélt arról, hogy a brüsszeli megállapodás részeként 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé. Ennek részeként a magyar hallgatók teljes körűen vehetnek részt az Erasmus programokban. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét. Ezt az országgyűlésben ellenzéki képviselői kérdésre válaszolva közölte a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, hogy olyan szabályozást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít az érintett munkavállalóknak. Folytatódik a Nemzeti Kulturális Alaphoz és Hankó Balázshoz kapcsolódó anyagok átvilágítása, ezt írta a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán. Tar Zoltán közölte, hogy kikértek minden az NKA-hoz kapcsolódó dokumentumot, pályázatot. A tárcavezető arra a 24.hu-ban megjelent cikkre reagált, miszerint Hankó Balázs volt kultúrminiszter, legalább 400 millió forintot szórt ki egyetlen megyében olyan egyesületeknek, amelyek a Fidesz-KDNP-hez köthetők. Meghirdették a Bolygóbarát ízek hónapját. Elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek is csatlakozhatnak. A megfelelő fogások három kategóriába sorolhatók.

0: csökkentett hústartalmú. Kedden napos, gomoly felhős idő várható, keleten néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. A hajnali 10-17 fokról 23-29 fok közé melegszik a levegő.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A tangó az ecseri piac régebbi neve a pesti szlengben. Budapest legnagyobb használt cikkpiacának a története már az 1800-as években elkezdődött. Az ócskások kezdetben a városfalon kívüli területet használták piacként, majd ahogy a város nőtt, egyre kijebb költöztek. A piac egy darabig az Andrássy úton, később a mai II. János Pál pápa térhelyén, majd az 50-es években valóban az ecseri úton működött. 1964-ben a József Attila lakótelep építésekor a piacot még távolabb, a Nagykörösi úthoz telepítették. Az árusok ekkor azonban már az ecseri piac nevet is vitték magukkal. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd jelenlegi helyére Budapesten már 1908-ban javaslatot tettek egy híd építésére, de az illetékes állami szervek akkor fontosabbnak tartották, hogy Óbudán létesüljön egy újabb átkelőhely. Az első világháború miatt a kérdés lekerült a napirendről, noha az igény továbbra is fennállt. Az építést végül az 1930. évi 11. törvény rendelte el. Utóbbiban határozták meg azt is, hogy a kormányzás jubileumának tiszteletére Horthy Miklós nevét kapja meg az építmény. A II. Világháború végén a visszavonuló német csapatok ezt az átkelőt is felrobbantották. Az újjáépítést követően azonban már az új, jelenleg is használt néven adták át a forgalomnak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Metropolitan Művészeti Múzeum, rövidebb nevén MET, New Yorkban a Central Park Jacqueline Kennedy tó délkeleti sarkánál található. Az épület 1872-ben nyílt, az évek során azonban folyamatosan bővítették. Állandó kiállításai mellett a múzeum nagyszabású utazókiállításoknak, rendezvényeknek is otthont ad egész évben. A MET Múzeum összesen 19 részlegre oszlik. Gyűjteményében az ókortól kezdve a bronzkori tárgyakon keresztül egészen a nyugat-európai művészek világába is betekintést nyerhetünk. Híres kiállítási tárgyai közé tartoznak a francia és holland impresszionista festők művei, Vermeer, Van Gogh, Monet, Cézanne, Rembrandt alkotásai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékony időre számíthatunk. Alaptörvénymódosítással távolítaná el hivatalából a köztársasági elnököt Magyar Péter. Jövőre visszatérhet a kataadózási forma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az alaptörvény módosítását kezdeményezi a Tisza párt annak érdekében, hogy leváltsák az államfőt. A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de a hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni, közölte Magyar Péter miniszterelnök, miután a Sándor palotában beszélt Sulyog Tamással. Turockai László a Mi Hazánk elnöke vezetheti a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ezt azután jelentette be, hogy Torockai László kifogásolta, hogy korábban a Tisza párt képviselői nem támogatták, hogy mint fogalmazott, a pártja kapja a végrehajtó maffia ügyeit vizsgáló bizottság elnöki posztját. Csaknem 200 ezer hallgató előtt nyílik meg ismét az Erasmus Plus program. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában beszélt arról, hogy a brüsszeli megállapodás részeként 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé. Ennek részeként a magyar hallgatók teljes körűen vehetnek részt az Erasmus programokban. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét. Ezt az országgyűlésben ellenzéki képviselői kérdésre válaszolva közölte a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, hogy olyan szabályozást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít az érintett munkavállalóknak. Folytatódik a Nemzeti Kulturális Alaphoz és Hankó Balázshoz kapcsolódó anyagok átvilágítása, ezt írta a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán. Tar Zoltán közölte, hogy kikértek minden az NKA-hoz kapcsolódó dokumentumot, pályázatot. A tárcavezető arra a 24.hu-ban megjelent cikkre reagált, miszerint Hankó Balázs volt kultúrminiszter, legalább 400 millió forintot szórt ki egyetlen megyében olyan egyesületeknek, amelyek a Fidesz-KDNP-hez köthetők. Meghirdették a Bolygóbarát ízek hónapját. Elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek is csatlakozhatnak. A megfelelő fogások három kategóriába sorolhatók: növényi alapú, növényi hangsúlyos és csökkentett hústartalmú. Kedden napos, gomoly felhős idő várható, keleten néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. A hajnali 10-17 fokról 23-29 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották. Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 2011-ben Liszt Ferenc születésének 200. évfordulóját ünnepelte az ország. A Ferihegyi repülőteret is ekkor nevezték el a világhírű zeneszerzőről. Kolutkó Mihály gerilla szobrász ekkor kezdett el dolgozni a világhírű zeneszerzőt és zongora virtuózt ábrázoló miniszobrán. Liszt Ferenc a szobor méretéhez képest magas posztamensen a bőröngyén üldögélve várakozik. Lábánál egy kottalabból hajtogatott papírrepülőgép hever, utalva a helyszínre és a zene szárnyaira, amelyek képesek Liszt muzsikáját korokon és időkön át hozzánk is elrepíteni. A szobor a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2 A-terminál érkezési szintjén, a busz megálló közelében egy beszögellésben található.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkán erejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Batthyányteret Batthyány Lajos miniszterelnökről nevezték el, az ő szobra is megtalálható itt. A főváros egyik fontos tömegközlekedési csomópontja. A terület a török uralom után újraéledő budai víziváros központjává vált. Az ott tartott országos vásárokról a Felső Vásár tér nevet kapta. Az országút, a vásár és a kikötő fontos helyét tette. Nem véletlenül került oda a Bécs és Buda közötti gyorskocsik állomása sem. Ezek emlékét őrzi ma is a szomszédos Gyorskocsi utca neve. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékony időre számíthatunk. Alaptörvénymódosítással távolítaná el hivatalából a köztársasági elnököt Magyar Péter. Jövőre visszatérhet a kataadózási forma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az alaptörvény módosítását kezdeményezi a Tisza párt annak érdekében, hogy leváltsák az államfőt. A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de a hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni, közölte Magyar Péter miniszterelnök, miután a Sándor palotában beszélt Sulyog Tamással. Turockai László a Mi Hazánk elnöke vezetheti a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ezt azután jelentette be, hogy Torockai László kifogásolta, hogy korábban a Tisza párt képviselői nem támogatták, hogy mint fogalmazott, a pártja kapja a végrehajtó maffia ügyeit vizsgáló bizottság elnöki posztját. Csaknem 200 ezer hallgató előtt nyílik meg ismét az Erasmus Plus program. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában beszélt arról, hogy a brüsszeli megállapodás részeként 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé. Ennek részeként a magyar hallgatók teljes körűen vehetnek részt az Erasmus programokban. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét. Ezt az országgyűlésben ellenzéki képviselői kérdésre válaszolva közölte a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, hogy olyan szabályozást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít az érintett munkavállalóknak. Folytatódik a Nemzeti Kulturális Alaphoz és Hankó Balázshoz kapcsolódó anyagok átvilágítása, ezt írta a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán. Tar Zoltán közölte, hogy kikértek minden az NKA-hoz kapcsolódó dokumentumot, pályázatot. A tárcavezető arra a 24.hu-ban megjelent cikkre reagált, miszerint Hankó Balázs volt kultúrminiszter, legalább 400 millió forintot szórt ki egyetlen megyében olyan egyesületeknek, amelyek a Fidesz-KDNP-hez köthetők. Meghirdették a Bolygóbarát ízek hónapját. Elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek is csatlakozhatnak. A megfelelő fogások három kategóriába sorolhatók: növényi alapú, növényi hangsúlyos és csökkentett hústartalmú. Kedden napos, gomoly felhős idő várható, keleten néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. A hajnali 10-17 fokról 23-29 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 2011-ben régi nevét visszakapott Széll Kálmán teret sokan ma is a több évtizeden át megszokott módon, azaz Moszkva térként emlegetik. Emblematikus helyez. Legalább két évtizeden át reggelente itt adták-vették feketén az alkalmi munkaerőt. Bizonyára akadtak köztük mekelekszerű kontár ezermesterek is. A kezében akkus villanyfúrót, hóna alatt a Moszkva tér tábláját tartó rajzfilmhős figurájában Kolodko Mihály gerillaszobrász a kiszolgáltatott embernek állít emléket. Érdekes egybeesés, hogy Kós Iván bábtervező, az ezermesterkecske alkotója 1999-ben bekövetkezett haláláig 58 éven keresztül a Moszkva tér 3 szám alatt lakott.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Erzsébet híd pesti lábánál álló belvárosi plébánia templom hátsó falán Puttók társaságában találjuk Szent Flórián szobrát. Az alkotást Hörger Antal készítette 1723-ban. Szent Flórián a pékek, serfőzők, kéményseprők, fazekasok, kovácsok és persze elsősorban a tűzoltók védőszentje. Erre utal, hogy a szent szobra korsóból vizet önt a lábánál álló égő házra. A templomot nemrég felújították, ekkor a főváros egyik legrégebbi szobra is megszépült. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Stockholm leghíresebb múzeuma a turisták millióit vonzó Vasa Múzeum. A névadó Vasa a 17. századi svéd uralkodóház nevét viselő hajó, mely 1628-ban első útján egy hirtelen szélroham következtében az öböl fenekére süllyedt 30 méteres mélységbe, ahonnan csak 333 év múlva 1961-ben emelték ki. A múzeumot 1990-ben nyitották meg a nagyközönség előtt abból a célból, hogy a látogatók végigkövethessék a hajó elsüllyedését, kiemelését, majd restaurálásának teljes folyamatát.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Erzsébet híd Budapest egyik közúti hídja a Dunán, amely az 5. kerületet köti össze az 1. kerülettel. Nevét Erzsébet királynőről kapta, és 1903. október 4-én adták át a forgalomnak. Felépítése 11,5 millió koronába került, vasszerkezetének súlya 11 ezer tonna volt. Egyetlen 290 méteres nyílásával 1926-ig a világ legnagyobb nyílású közúti lánchídja volt. A II. Világháborúban a németek felrobbantották, és a robbantás olyan károkat okozott benne, hogy az újjáépítéséről le kellett mondani. Helyébe Sávoly Pál tervei alapján korszerű kábelhidat építettek a régi pillérek felhasználásával.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A vasúti közlekedés folyamatos fejlődése az 1800-as évek végén azt jelentette, hogy a vonatok mind több árut szállítottak, a tengelyterhelés itt szintén folyamatosan nőtt, ez pedig a vasúti hidak megerősítését vagy átépítését tette szükségessé. Az összekötő vasúti híd szerkezetéről az 1977-ben megkezdett átvizsgálás során kiderült, hogy annak anyaga erősen korrodálódott, részben az alapozás hanyagsága, részben pedig a vasanyag heterogén minősége miatt. Ezért döntöttek a teljes szerkezet cseréje mellett, amit a vasúti forgalom folyamatos fenntartása mellett csak úgy lehetett megoldani, ha az új híd szerkezetet a régi mellé építik fel. Az építés gond nélkül lezajlott, és az új hidat az 1913. november 18-án végzett sikeres próbaterhelések után át is adták a forgalomnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékony időre számíthatunk. Alaptörvény módosítással távolítaná el hivatalából a köztársasági elnököt Magyar Péter. Jövőre visszatérhet a kataadózási forma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az alaptörvény módosítását kezdeményezi a Tisza párt annak érdekében, hogy leváltsák az államfőt. A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de a hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni, közölte Magyar Péter miniszterelnök, miután a Sándor palotában beszélt Sulyog Tamással. Turockai László a Mi Hazánk elnöke vezetheti a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ezt azután jelentette be, hogy Turockai László kifogásolta, hogy korábban a Tisza párt képviselői nem támogatták, hogy mint fogalmazott, a pártja kapja a végrehajtó maffia ügyeit vizsgáló bizottság elnöki posztját. Csaknem 200 ezer hallgató előtt nyílik meg ismét az Erasmus Plus program. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában beszélt arról, hogy a brüsszeli megállapodás részeként 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé. Ennek részeként a magyar hallgatók teljes körűen vehetnek részt az Erasmus programokban. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét. Ezt az országgyűlésben ellenzéki képviselői kérdésre válaszolva közölte a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, hogy olyan szabályozást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít az érintett munkavállalóknak. Folytatódik a Nemzeti Kulturális Alaphoz és Hankó Balázshoz kapcsolódó anyagok átvilágítása, ezt írta a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán. Tar Zoltán közölte, hogy kikértek minden az NKA-hoz kapcsolódó dokumentumot, pályázatot. A tárcavezető arra a 24.hu-ban megjelent cikkre reagált, miszerint Hankó Balázs volt kultúrminiszter, legalább 400 millió forintot szórt ki egyetlen megyében olyan egyesületeknek, amelyek a Fidesz-KDNP-hez köthetők. Meghirdették a Bolygóbarát ízek hónapját. Elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek is csatlakozhatnak. A megfelelő fogások három kategóriába sorolhatók: növényi alapú, növényi hangsúlyos és csökkentett hústartalmú. Kedden napos, gomoly felhős idő várható, keleten néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. A hajnali 10-17 fokról 23-29 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.